0: frekvencián. 2025. október 14-e kedd van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Fehér Gyula, a Rajkó zenekar magyar ezüst érdemkereszttel kitüntetett főprímása a mai vendégem, aki a beszélgetésünk második részében mesél nekünk a szakmai kiteljesedéséről és a Rajkó zenekar történetéről. Tartsanak velünk a mai este folyamán is!
1: Felhívó telefonon, éppen egy muzsikálásból mentem haza, édesapám azzal fogadott, hogy azt mondja, keresett engem a Zsigmond. És mondom, mit mondott? Hát azt mondja, valami zenekarról beszélt meg, mit, nem, de figyelj, hív föl, beszélj vele. És felhívtam, és mondta, hogy erről is erről lenne szó, Gyuszikám, hogy tudod-e vállalni. Mondtam, hogy másfél órás vívódásom volt, hogy felhívjam-e egyáltalán, tehát ezt hozzá kell tenni, hogy akarok-e én betagozódni valahova, tehát azon vívottam, hogy akarok-e én úgy mond föladni a szabadság, a zenei szabadságomat, a mozgásteremet, hogy én oda megyek, ahova akarok játszani, hogy ezt feladom-e azért, hogy a Rajkó zenekarba belépjek. És hát másfél órás vívódásra, én mondom, jó, beszéljük meg. És mondtam a Zsigának, hogy rendben van, de mondom, én csak úgy megyek vissza, úgy vagyok hajlandó visszamenni, így mondtam pontosabban, hogyha én prímás leszek. Én már nem akarok ülőhegedűsként lenni. Jó, Gyuszikám, rendben van, oké, túl van tárgyalva, figyelj, én ezt továbbítani fogom a gerendási úrnak, és akkor és talán másnap, hogy harmadnap be is hívtak. És akkor elmondta az igazgató, hogy jó, rendben van, én prímás leszek, de ez sem volt egyszerű. Mert utána jöttek a többiek, vissza a Radics Feri, Danyi Lőrinc és a többiek sorba, és akkor kialakult egy hierarchikus rend, hogy kinek hova kell állnia. És így csúnya szóval élve lecsúsztam egy kicsit a ranglétráról, és nem primás voltam ugyan, de nem akkora felelősséggel, mint a többi három. És hát ezt így néha így tudatta is velem a főnököm, hogy hát rendben van, Gyuszikám, de neked nincs akkora felelősséged, mint annak a másik háromnak. Jó. Ez megmutatkozott anyakiakban is, hogyha ezt így elmondhatom, de mindegy, én tudomásul vettem ezt a dolgot, és azt is tudomásul vettem, hogy ezért meg kell küzdeni. Ez engem nem lombozott le úgy, hogy azt mondtam, hogy hát igen, na jó van, akkor adjuk fel itt, és akkor ez engem inkább csak motivált. Ez engem inkább csak épített előre, hogy én igenis, akkor be kell bizonyítanom, hogy érek annyit, mint az a másik három. És én ezért nagyon sokat dolgoztam, nagyon sokat mentem, muzsikáltam, rengeteg, és tapasztalatot gyűjtöttem elsősorban. Tehát amilyen esetlen voltam kezdetekben a színpadon, meg nem úgy tudtam magamat adni, ahogy kellett volna. Erre figyelmeztettek kollégák is. Figyelj, Gyula, Gyuszikám, ezt így kéne csinálni, úgy kéne, figyelj erre, figyelj ránk is. Tehát a kollégák, hogy motiváltak arra, hogy figyelj, ezt prímásként neked ez a kötelességed, mit kell megcsinálnod, mi az, amire ügyeljél, mi az, amire ne. A Zsiga nem szólt bele a munkámba soha. Tehát igazából hagyta, hogy én kibontakozzak, hogy én csináljam magamét, ami nagyon helyes dolog volt tőle. Mi nagyon jó barátok voltunk nagyon. Szóval mi a Zsigával nagyon jól megértettük egymást. Voltak persze nézeteletéréseink néha, de a tömkelegével mindig megértettük egymást. És én így ebből építettem fel magamnak később azt, hogy olyan pozícióba kerültem a három prímás kollégámmal szemben, hogy én mindent meg tudtam egyedül csinálni. Egyedül mindent. Nem kellett mellém segéd prímás, vagy akármi, hogy elvezesse mondjuk a tánckart, tehát én egy személyben meg tudtam nagyon sok fellépést egyedül csinálni. Úgyhogy váltott prímás nélkül. És ez jó is volt egy időszakban, mert amikor csak hárman tudtunk egymásra építkezni, akkor sem tudta, akkor is megvolt az az esély, hogy párhuzamos előadásokat lehet tartani. Mert jó, a Gyuszi elmegy, mit tudom én hova, Pécsre, elmegy a csapattal, megcsinálják ott az előadást, addig a zsigáik megcsinálnak mondjuk Pesten egy másik fellépést. Ennyi. Tehát nem kellett annyira túl sokat agyalni azon, hogy én nem tudom, operett műsort is megcsináltam egyedül.
0: Tehát az ember tulajdonképpen folyamatosan fejlődik, igen, és fejleszti magát, és hogyha van egy ilyen úgymond kihívás, aminek próbál eleget tenni, akkor, igen, az nagyon-nagyon tudja motiválni a zenésznek a munkáját, a fejlődését, az ő kiteljesedését. Az tehát sok, akkor ez volt.
1: Ez volt, ez sok, persze ez sok olyan dologgal jár, hogy ugye rengeteg stressz, amit az ember nem nagyon tud feldolgozni, de igyekeztem azért normálisan, de az, hogy én mindig megyek valahova, ezt így az édesapám is megjegyezte, hogy kisfiam, miért kell? Miért kell neked mindenhova elmenni? Mert mondtam neki, mert mondom, mert ezt muszáj megtenni. Én jártam nótaklubba is zenélni. Uh-huh. És mondtam, hogy én fejlődni akarok. Én akarom hogy megismerjenek, hogy tudják, hogy ki vagyok, és be kell nekem bizonyítani azt, hogy én is érek annyit, mint a másik, aki már egy kicsit nevesebb volt, akár miatt a zenekaron belül is, akire úgy tekintettek a zenésztársak, hogy volt tekintélye. Uh-huh. Nekem, én a tekintélyet megküzdöttem azért, hogy azt mondják a kollégák, hogy igen, amit te csinálsz, az korrekt, az ott van, megbízunk benned. Uh-huh. És akkor már volt egy presztízsem a zenekaron belül.
0: Ha jól értem, akkor viszont visszatérve egy picit erre a 96-os évre, amikor tulajdonképpen Gerendási István jött, és átvette úgymond a Rajkó zenekarnak az irányítását. Igen. Akkor ő valahogy egyfajta megmentőként is lépett föl a zenekar előtt? Hiszen, hogyha ő nincs, akkor tulajdonképpen megszűnik a zenekar?
1: Hát gyakorlatilag szerintem felfoghatjuk így is, igen. Igen, uh-huh. Igen, igen. Ő volt az, aki talpra állította igazándiból a zenekart. Uh-huh. 97-ben. És ő 97, azt hiszem 97 márciusában vette át a történetet, és ő volt az, aki talpra állította ezt az egészet.
0: És te hogy emlékszel rá, hogy kerülhetett ilyen szituációba a zenekar?
1: Azért kerültek szerintem olyan szituációba, hogy lemorzsolódtak az emberek, mert igen, ennek anyagi okai is voltak, anyagi. A másik meg az, hogy abban az időben még a vendéglátónak még volt pörgése. Nem úgy, mint most, annyira nagyon nincs. Uh-huh. És nagyon sokan elmentek vendéglátóba, kimentek, kiutaztak külföldre zenélni, és ott hagyták a zenekart. És így lemorzsolódott a zenekar, és egy ilyen 12 főre, tehát 11-12 fő talán, még lehet, még kevesebben is voltak. Szóval irdatlan kevés volt az izé, és szerintem a Verjéb Zoltán nem törődött azzal, hogy a fizetésüket megtolja, vagy jobb legyen.
0: Tehát elsősorban anyagi motiválták a zenészeket arra, hogy inkább más helyen keressenek megélhetési
1: szemszögből. Én így gondolom legalábbis, de lehet, hogy nem így volt.
0: Ez egy nagyon érdekes időszak volt, ez a 90-es évek a cigányzene történetében, mondjuk így, hiszen a rendszerváltás után járunk néhány évvel, amikor azért elkezdtek már megszűnni vendéglátóhelyek, illetve azok a zenés szórakozó helyek, ahol cigányzenészeket alkalmaztak. Tehát akkoriban ezt még nem lehetett annyira tapasztalni?
1: De érezhető volt már. Uh-huh. Már érezhető volt. Tehát ott, amikor például megszűnt az MK.
0: Hát egy MK szálloda, hogy szűnhet meg? Persze. Tehát ez elképzelhetetlen volt
1: előtte. Én a Lakatos Mikivel, aki vendéglátó zenére tanított engem, őnála tanultam nagyon sok évig, 6 évig voltam vele az MK-be, mint tanuló zenész. 6 évig. Uh-huh. És egyik pillanatról másikra megszűnt. Tehát a 90-es években már érezhető volt, hogy van egy valami, ami nem is tudom megfogalmazni igazándiból, hogy mi vitte lefelé a vendéglátó szakmát. De egyre több étterem bezárt, nem volt itt sem étterem, ott sem étterem. Eladták a tulajdonjogokat az étterem tulajdonosok, mit tudom én, banknak például, vagy akármi másnak. sörfőzdének, vagy bármi más, de szóval, és megszűntek az éttermek. És ezzel megszűnt a cigányzenének is a tere. Teret vesztettünk szerintem rengeteget.
2: És akik felvásárolták ezeket a helyeket, ezeket az éttermeket, szórakoztató helyeket, ők hogyan viszonyultak a cigányzenéhez?
1: Nem jól, szerintem.
2: Tehát tulajdonképpen itt volt a probléma?
1: De volt itt probléma, mert ráálltak arra, hogy ugye persze, hogy a zenészeket meg kell fizetni.
2: Így van.
1: Na most ugye egy némely helyen úgy gondolták, hogy na most akkor fizetnek ennyit, vagy annyit a zenésznek, és akkor ott játszon. Vagy azt mondta, hogy ő igazándiból, mint új tulajdonos, ő sosem szerette ezt a műfajt. Nem is igazándiból fült hozzá foga, olyan minden, és azt mondta, hogy ő betesz egy zenegépet, vagy akármit, és ő neki nem kell. Ez nem. Tehát a zenészeket menesztette, ahogy tudta, és ezzel kikerülte azt a fajta dolgot, hogy még pluszban fizessen 5 vagy 6 zenészt. Nem kell, csak beteszek egy zenegépet, és akkor szól a zene, és akkor a vendégeknek az jó. Teljesen mindegy. Tehát de mindig a zenészekkel kezdték ezt a történetet, szerintem. Fokozatosan.
2: Mint ahogy általában gazdasági problémák esetén is a kultúránál vonják meg elsőként a forrásokat.
1: Igen, a kultúrát azt
2: nagyban nézzük.
1: Az nagyban.
2: Igen.
1: És a cigányzenével is valahol ez történt. Aztán szerintem az is, hogy nem tekintették igazándiból szakmának a szórakoztató zenei szakmát. Tehát azt, hogy mi lediplomáztunk idézőjelben, elvégeztünk egy iskolát, egy szakképesítést kaptunk róla, ezt egyik pillanatról a másikra elvették tőlünk.
2: Ez egy már a 2000-es évek eleje?
1: Hát körülbelül igen. Elvették tőlünk ezt.
2: Mikor a Kóka miniszter, ha jól tudom, akkor megszüntette
1: a ránk vonatkoztatott dolgot, hogy ez mondván ez nem szakma.
2: Ez volt az utolsó szeg a cigányzene koporsójában?
1: Nem csak ez.
2: Csúnyán megfogalmazva?
1: Nem csak ez. Szóval igazániból nem mondhatjuk azt, hogy utolsó szeg volt, hanem kezdett kimenni a köztudatból ez a zene. Kezdett lassan kiszivárogni, menni a köztudatból ez a fajta zene. A rádióban is megszűnt a déli muzsika. Nem hallották az emberek. Tehát kivették, akkor egyre inkább elszigetelték kulturálisan az embereket ettől a zenétől. Ami persze vidéken megmaradt, mai napig érezhető, hogy megvan, tehát a minél távolabb kerülünk Pesttől, annál jobban érezhető, hogy ott még mindig van igény erre a dologra. És persze ugye a nyugati kultúrának a beszivárgása, a nyugati zenei hatások, azok, amik a fiatalokat már nem motiválták arra, hogy na, ez is érték. Tehát igazából a felnövekvő apukák, anyukák már nem tanították, vagy nem nevelték a gyerekeket úgy, hogy hát ez is a kultúránk része, és ezt is hallgatni kell, és ezt is, mert ők már ezen nem nőttek föl. Tehát a rendszerváltás után fölnőtt 2-3 olyan generáció szerintem, akik ebben nem voltak benne már. Abszolút. És kiment. Szóval kimosódott, inkább fogalmazzunk így, a kulturális közegből ez a zene.
2: De azért igény még valahol még mindig van rá. Van. Nem csak vidéken, hanem Budapesten is.
1: Budapesten.
2: Ha megnézzük a mai helyzetet.
1: A mai helyzetet.
2: Tehát azért nem tudott teljesen
1: eltűnni. Hála Istennek, minket nem tudnak úgy annyira nagyon elnyomni. Igazándiból azt kell megérteni, bár ezért sok neves kollégával egy párral összevitatkoztam, de igazándiból azt hiszem talán mindannyian egyetértünk abból, hogy a magyar nóta az nem cigányzene. Az a magyaroké. Többek között a miénk is. Tehát az, hogy mi műveljük, vagy mi adjuk elő, attól nem lesz az cigányzene, az magyar nóta.
2: Na jó, de viszont nem véletlenül hívták ezt régen is cigányzenének, illetve nem véletlenül nevezte ezt Liszt cigányzenének, hiszen elsősorban, sőt, csak a cigányok előadásában hallhatta ezeket a magyar nótákat.
1: Igen.
2: Amiknek igaz, hogy az eredete lehet, hogy magyar szerzőktől származik, de onnantól kezdve egyébként már, hogy az előadás stílusa az tulajdonképpen a romáknak az előadására jellemző, a cigány zenészeknek az előadására, díszítésére, hangszerelésére jellemző. Onnantól kezdve valahol mégiscsak cigány zene lesz.
1: Igen, attól, hogy néha fogalmazok úgy, hogy attól, hogy egy cigány játsza, attól még az nem lesz igazándiból cigány zene. Csak de mert ilyen alapon bármit ide vehetünk, tehát akár a jazz műfajban, vagy akármiben, tehát bármit, amihez hozzányúlunk, az cigány zenévé válik. Nem feltétlenül, de nem mondom azt, hogy nem az. De elsődlegesen ez magyar. Tehát ez a
2: magyar. A forrása az igen.
1: Magyar. Tehát a legnevesebb nótaszerzőket is megnézzük, van közte roma ember persze, de nem mindegyik. Tehát én megkérdeztem jó pár kollégámat, hogy neked mi a legkedvesebb nótát, és elmondta, hogy melyik, mondom, és roma írta? Aztán nem. Hát akkor mondom, cigány zene? Nem.
2: Viszont a legfontosabb, hogy ez a magyar kultúra része.
1: Így van, ezt akartam.
2: És tulajdonképpen ez a kulcs.
1: Ez a kulcs ennek az egész dolognak, hogy ennek ezért nem szabad eltűnnie. Tehát ne azon az alapon ítéljük meg a mi létünket, a cigány zenészek létét, hogy mert mi cigány zenét játszunk. Ne, elsődlegesen a kulturális szemszögéből az, hogy ez a magyar zenei kultúrának szerves része, elválaszthatatlan része.
2: Ha viszont azt nézzük, hogy a cigány zenészek azért világszerte híresek.
1: Igen.
2: Ami nem feltétlenül csak a magyar nótáknak köszönhető, hanem az ő képzettségüknek, az ő sokszínűségüknek. Igen. Tehát az, hogyha mondjuk, nem tudom, Németországban muzsikál egy cigányzenekar, és jön egy japán csoport, és olyan zenéket fognak nekik játszani, vagy egy görög csoport, amiket igen, imádnak, szeretnek, akkor biztos vagyok benne, hogy most mindegy, hogy éppen Németországban hallják azt a cigányzenekart, vagy Magyarországot, az a cigányzenekar az valami olyan élményt fog számukra nyújtani, amit mondjuk más zenekaroktól nem szoktak meg.
1: Na most ez az, amit igazándiból fel kellene karolni olyan szinten, hogy a magyar cigányzenészek egyedülállók a világon. Nincs még egy.
2: Így van.
1: Tehát az, hogy minden műfajban otthon vagyunk, fogalmazhatunk így is, a klasszikustól egészen a legkönnyebb műfajig, olyat nem tudsz Németországban mutatni, vagy bárhol máshol, ahol az ottani régióban levő roma zenészek például ezt csinálnák. Igen. Nem, ők is játszanak egy kiváló zenét, tehát amit ők játszanak, de ők nem így szocializálódtak.
2: Így van. Na most ennek a képzésnek az alapja azért főként a Rajkóban volt.
1: A Rajkóban van, igen.
2: Farkas Gyula idejétől kezdve.
1: Így van.
2: Tehát ő adta meg ennek az alapjait.
1: Igen, ő.
2: És természetesen miután ezek a gyerekek, akik a Rajkó zenekarban végeztek, mint ahogy te is,
1: igen,
2: utána letették a kategóriavizsgát, ABC kategóriavizsgát, igen, nyilván az A volt a legmagasabb, amivel azért már lehetett nemzetközi hírű étterembe is játszani.
1: Hotelban lehetett.
2: Ahova jöttek viszont a külföldi vendégek, és tulajdonképpen vitték a magyar cigány zenészeknek a hírét.
1: Hát persze.
2: És ez a kategóriavizsga, ez annyira színes volt, és annyira összetett volt ennek a műsora, hogy tulajdonképpen valóban, aki itt végzett, én egyébként ezt úgy is szoktam mondani, hogy a cigányzenészeknek a diplomája, tehát aki ezt a diplomát, mondjuk így, vagyis ezt a kategóriavizsgát, ezt megcsinálta, az a legjobbak között, a legprofesszionálisabban képzett zenészek között szerepelt.
1: Igen, ezt lehet mondani. Szóval már önmagában is, hogy valaki egy ilyen szakmai vizsgát tett. Adott számára egy presztist, egyfajta olyan státuszt az embernek, egy tartást, hogy tudtam nagyon jól, hogy ez engem motivál valamire, ez engem tehát én valakinek éreztem magam. Uh-huh. Szóval az, hogy elvették, azt egy kicsit tragédiának éltük meg szakmán belül, nagyon sokat szoktunk beszélgetni róla, uh-huh, hogy hát ezt nekünk jó lenne, hogyha visszakapnánk, mert elvették tőlünk a úgymond azt a kis önbecsülést, uh-huh, szerintem.
2: Természetesen az elmúlt években, vagy hát mondjuk úgy, hogy évtizedekben, igen, azért voltak próbálkozások arra, hogy ezt visszahozzák. Én azt hiszem, hogy most látom az első olyan jelet arra, többek között azzal, hogy Farkas Gábor zongoraművész lett egyébként a Zeneakadémiának a rektora, és ő beemelte ezt az ő programjába, hogy szeretné a cigányzenét Zeneakadémia keretek közé bevinni, méghozzá a népzene tanszak alá.
1: Van,
2: ha minden igaz, aztán nyilván nem lesz egyszerű dolga, hiszen azért érezhető, erősen érezhető, hogy sokan vannak ellene ennek a programnak. Hiszen, hogyha például a szenátusi szavazásra gondolunk, ott is azért voltak nem egyszerű kérdések ezzel kapcsolatban.
1: Gondolom.
2: Úgyhogy remélhetőleg, hogyha viszont sikerrel jár Farkas Gábor, akkor viszont hamarosan beindul a cigányzeneképzés a Zeneakadémián is.
1: Hát ez egy örvendetes dolog.
2: Kétségtelen. Én azt gondolom, hogy teljesen megvan ennek a létjogosultsága, hiszen hogyha népzenét lehet oktatni a zeneakadémiai szinten, akkor az úgynevezett cigányzenét, amit tudjuk, hogy azért a sokkal színesebb ez a dolog annál, mint hogy egy szóval elintézzük, hogy ez cigányzene, de minden esetre ugyanazon a szinten van legalább.
1: Hát így van, a magyar nóta műfajt ezt be kell vezetni. Tehát a magyar népies műdal, ahogy fogalmaztunk régen. Tehát ez egy egyedi stílust kíván, egy egyedi játékmódot kíván, egy egyedi nézőpontot kíván, és ezen kívül nagyon sok színű. Rengeteg. Tehát rengeteg olyan dolog van, amit persze én szeretem a népzenét, a magyar autentikus népzenét. Szeretem. Lehet ezen vitatkozni, hogy ki nem szereti, vagy ki szereti, vagy
2: ez nem szeretett kérdése.
1: Ez is a
2: magyar kultúra része.
1: Én szeretem amúgy. És hát legyünk őszinték, ebből építkezett a én műfajom, tehát amiben én játszom.
2: Így van.
1: Tehát ebből építkezett.
2: Egy picit térjünk vissza a Rajkó zenekarra és az ő programjukra, hiszen miután Gerendási István átvette a Rajkó zenekarnak a megmentésével, mondjuk így,
1: igen,
2: a zenekarnak az irányítását a 90-es évek végétől, egyre több koncerten, illetve turnén vett részt a zenekar.
1: Igen.
2: Milyen nagy sikereket említenél esetleg ebből az időszakból? Én azt gondolom, hogy ennek az egyik csúcsa volt természetesen az, amikor 16. Benedek pápának a Vatikánban játszottunk.
1: A Vatikánban játszottunk a Szent Péter Bazilika előtt 70 ezer embernek.
2: A helyszínen. És akkor nem beszélve arról, hogy a közvetítéseken keresztül.
1: És ez egy nagyon nagy sikerű a zenekar életében egy meghatározó pillanat volt. Mert hát révén mindannyian keresztények vagyunk, én is római katolikus vagyok. És ez nekem egy akkori élmény volt, hogy én oda eljuthatok, és ott lehetek. És a többieknek is, és az, hogy pár hónappal később visszahívtak bennünket, tehát visszamentünk, akkor meg a nagy terembe játszottunk, úgy szintén nem is tudom, hány ezer ember volt bent. De akkor is. Tehát olyan nem volt jellemző, soha igazából nem tudok róla, hogy egymás után kétszer is meghívtak volna egy zenekar a Vatikánba. Olyanról nem tudunk. Nincs, nem volt olyan. Mi volt? A Rajkó zenekar volt az egyedüli, akit kétszer egymás után hívtak meg a Vatikánba.
2: Mi volt a műsor?
1: Hozzávetőlegesen. Tell Vilmos nyitány, akkor játszottunk Mozartot is, mert nekünk volt koncertünk is a Vatikánban, egy templomban. Santa Maria. És ott Mozartot játszottunk, játszottunk klasszikus Lisztet, Brahmsot.
2: Tehát ez tulajdonképpen a Rajkó zenekarnak a hagyományos repertoárja.
1: Igen, a hagyományos repertoár, kibővítve egy-két nagyobb nyitánnyal, és persze Ave Mariával, meg egyéb dolgokkal, Bach Ave Mariáját játszottuk, és nagyon-nagyon felemelő koncert volt, tehát rengetegen voltak, tehát teltházas koncert volt. Tehát nekünk akkora sikerünk volt a Vatikánban, hogy amikor a téren játszottunk, amikor először voltunk, akkor nem is hitték el. Aztán elvittek bennünket a már akkor, hogy menjünk a rádióba, és a rádióba is adtunk egy kis koncertet. Úgyhogy ez csodájára jártak egyébként a zenekarnak. Szóval úgy muzsikáltunk, hogy hogy hát a mögöttünk lévőket elnyomtuk, akik voltak teljes mértékben, mert voltak ott más zenekarok is, meg minden.

0: Budapest Kongresszus Központban. És ott a Budapest Klezmer Bandnek volt koncertje, de mi összedolgoztunk a Budapest Klezmer Bandben, és lett egy, ennek ebből született egy Klezmer Rapszódia, amit a Klezmer zenekarral egy, adtunk elő együtt. Ez volt a koncertnak a fénypontja amúgy, de mondták, hogy hát nekünk is lehet egy óránk, tehát játszik a Klezmer zenekar egy Klezmer Band egy órát, és akkor nekünk is legyen egy óránk, hogy mi is adjunk egy kis koncertet. Persze, hát mondjuk ottunk, most mi bemegyünk, most mit, hagyományos, tehát hogy visszautaljak a hagyományos repertoárunkra, ugye a hagyományos repertoárunkat előadjuk, aztán lesz, ami lesz. Hát most mi? Tényleg? Antichárdás, Brahmsot fogunk játszani? Igen. Jó, csináljuk. Nem volt olyan sok. Tehát igazán nem is volt egy óránk, talán csak egy fél óránk volt. És ezeket eljátszottunk. Akkora örjöngés lett a nézőtéren, hogy ez leírhatatlan. Tehát a Klezmer Bandnek is volt sikered. Megtapsolták persze, azt mondták, hogy nagyon jó, nagyszerű, tetszett nekik, de a Klezmer Bandnek a vezetője elvörösödött, hogy lehet az, hogy ők másfél órán keresztül kitették a lelküket azért, hogy ez megszólaljon, vagy egy szép, és tényleg nagyon szépen muzsikáltak. Én szeretem legalábbis azt a zenét is. És mi a hagyományos kis monticsárdásunkkal, a kis izével, a kis rapszódiával, a kis ezzel, azzal, meg minden, kiálltunk, elmuzsikáltuk, megcsináltuk, és csoda történt. Monticsárdást meg kellett ismételni. Középre. A pacsirtát el kellett muzsikálni, vagy négy ráadás kellett a pacsirtából adni. És akkor már utána már annyira ciki volt, hogy akkor már jöttek be, bejöttek, ugye, és akkor elmuzsikáltuk a Klezmer Rapszódiát, és akkor robbant az egész. És van róla felvétel, tehát meg lehet nézni, hogy a zenekarnak az arcát, hogy hát az egy tényleg örömzenélés volt, egy hatalmas nagy örömzenélés. Ugyanilyen volt a Vatikán is. Tehát az, amikor a zenekarból előjön ez az elementális erő, hogy nem is tudja az igazgató úr, mai napig azt mondja, hogy ő nem tudja, hogy honnan van ez az erő bennünk. Hogy mai napig is azt mondja, úgy tudtok muzsikálni, hogy azt mondja, könnyekig meghatódva hallgatja végig, ahogy játszunk. És ez valami csoda. Azt mondja, ez az, amit tőletek nem lehet elvenni.
1: Hadd hasonlítsam egy picit a száztagú cigányzenekarhoz, hiszen ez nem véletlen. Valójában a száztagú cigányzenekarnak is egy nagyon nagy része, nagyon nagy szelete, mint Rajkós volt.
0: Igen.
1: És a program is nagyon hasonló természetesen. Hasonló, és a száztagúnak is óriási sikerei vannak. Igen. Nem csak itthon, hanem külföldön is. Azt is személyesen tapasztaltam, hogy minden koncerten állva tapsolnak.
0: Így van. Ez nem véletlen. Tehát az, aki onnan jött, tőlünk jött, azok ugye tömkeregével, akik a száztagúba ülnek, barátaim, kollégáim, együtt nőttem fel velük. Tehát ugyanazt a fajta tudás anyagot vitték, csak átvitték. Az érték ugyanaz, csak másik zászló alatt. Tehát harcolnak, vagy küzdenek azért, hogy a fennmaradásért. De a Rajkó az kinevelte a felnövekvő zenekaroknak is az anyagot. Tehát az, hogy tudjanak építkezni. Nagyon sokan Budapest együttesbe, itt-ottam ott, tehát mindegyik együttesbe a Rajkóból kerültek ki a főbb emberek. És ezek ugye, hogy megszűntek, ezek a kis együttesek, meg minden, csak maradt a száztagú, meg maradt a Rajkó.
1: Igen.
0: Nincs több. Hát még ott van mondjuk még az állami, de hát az állami is elenyésző dolog.
1: Meg tudnád fogalmazni, hogy mi a titka a cigányzenészeknek, illetve a Rajkóban végzett zenészeknek, hogy valóban ilyen hihetetlen sikert tudnak elérni? Gondolom, nem csak a repertoár meg a képzés.
0: Nem csak a repertoár meg a képzés. Szerintem a szemlélet, ahogy mi hozzáállunk egy-egy zenemű megszólaltatásához. Másképp nézzük, másképp hallgatjuk az adott műveket nagyon sok esetben. Szóval mi próbáljuk,

0: mi próbáljuk az egésznek a lelkét megfogni, ami nem egyszerű. És amikor ráérzünk valamire, egy zeneműben ráérzünk valamire, arra úgy rákap a zenekar, úgy rá tud kapaszkodni, akkor az úgy megvan. Tehát akkor már érezzük, hogy ez a miénk. Ezt nem veheti el tőlünk senki. Teljesen teljesen más szemszögből nézzük, mi ezt meghallgatjuk. Úgyhogy szerintem ez az egyik titka ennek.
1: Fehér Gyula, a Rajkó Zenekar Magyar Ezüst Érdemkereszttel kitüntetett főprímása volt a mai vendégem, aki a beszélgetésünk második részében mesélt nekünk a szakmai kiteljesedéséről és a Rajkó Zenekar történetéről. A beszélgetésünk befejező részének érdekében tartsanak velünk holnap este is 22 óra 5 perctől. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszonthallásra!
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
3: Ez a Roma Szalon.
2: A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallottuk.

0: sem maradj le. Ez a Rádiódi. Rádiódi. Romákról. Rádiódi. Nem csak romáknak. Rólunk neked. Rádiódi. Ikonikus dallamok. Felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádiódikben minden hétvégén déltől Húzdrá cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a Húzdrá cigányban. 100.3 Rádiódik. Romákról. Romákról. Nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Budapest és az érintett agglomerációs települések ivóvízellátási rendszere ma stabil. Biztonságosan működik, ennek megőrzése azonban nem kizárólag műszaki feladat, hanem hosszú távú stratégiai kérdés is. Mutatott rá a Fővárosi Vízművek vezérigazgatója témában tartott budapesti háttérbeszélgetésen. Csörnyei Géza kiemelte, a szolgáltatás biztonságát jól mutatja, hogy a rendszer a szélsőséges időjárási helyzetekben és a rekord közeli fogyasztási időszakokban is folyamatosan biztosítani tudja a lakossági ellátást. Ez így volt az elmúlt hetekben, és fűzte hozzá. Szavai szerint a vízellátás stabil, természeti alapokra, korszerű műszaki háttérre és több mint másfél évszázad alatt felhalmozódott szakmai tapasztalatokra épül. A benzin és a dízel üzemanyagok átlagára 1-2 forint eltéréssel a korábbi védett árnál van, közölte a miniszterelnök a csütörtöki kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter kiemelte, az elmúlt hetekben a nagykereskedelmi ár emelkedett, de a kiskereskedelmi árak nem, vagy csak 1-2 forinttal. Tehát nem kell azon meglepődni, hogyha van, vagy lesz áremelkedés a következő hetekben, de egyáltalán nem olyan drasztikus, mint ami az Orbán kormány alatt volt, fogalmazott a kormányfő. Magyar Péter arról is beszélt, ha túl nagyra nő a különbség Magyarország és a szomszédos országok üzemanyagára között, akkor elképesztő benzinturizmus alakul ki, az import egyre nehezebb lesz, és akkor kiürülhetnek a kutak. Ezt meg kell akadályozni, emelte ki. Amennyiben azonban nagyon nagy áremelkedés lenne, akkor a kormány kézbe avatkozni a magyar családok, gazdák, vállalkozások érdekében, jelentette ki. A kifolyó csatornán át bejutva fürdött a hévízítóban egy német férfi, belefulladt a vízbe, közölte a polisz.hu oldalon az Alavár megyei rendőrfőkapitányság. A rendőrségre szerdán délután érkezett bejelentés, hogy egy halott férfit találtak a hévízítóban. Kiderült, hogy a 41 éves német állampolgár előző este tiltott helyen bement a kifolyó csatornába, onnan pedig átmászott az út alatt a tóba.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggel is szól nektek a diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik, korábbi adásunk ismétlése következik. Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon. A Rádió Dik kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. október 15-e szerda van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Fehér Gyula, a Rajkó zenekar magyar ezüst érdemkereszttel kitüntetett főprimása ismét a mai vendégem, aki a beszélgetésünk harmadik részében mesél nekünk a szakmai kiteljesedéséről, a Rajkó zenekarról és a cigányzenéről is. Tartsanak velünk ma este is!
4: De akkor viszont visszakanyarodva a cigányzenére, illetve a cigányzenészekre. Tehát akkor a cigányzenészeknek valahol ez a titkuk, és hogyha magyar nótát így adják elő, az ő sajátos egyedi stílusukban, akkor az onnantól kezdve valóban egy teljesen új műfaj lesz, amit hívhatunk nyugodtan cigányzenének.
5: Így van. Abból a szemszögből?
4: Ebből a szemszögből. A Rajkónak számtalan sikere volt a Vatikánon kívül is. Ki tudnál emelni esetleg néhány olyan helyet, ahol nagyon szívesen játszottál, ami különleges élmény volt számodra?
5: Hát... volt ilyen sok ilyen kisebb dolog. Igazándiból a vatikáni fellépésünk volt, szerintem az egy óriási volumenű dolog volt, de játszottunk mi Japánban is. Az is egy érdekes dolog volt. Az is egy nagy koncert, meg persze Kínában, Pekingben, ott nagy koncertünk volt, nem is egy.
4: És hogy fogadta az ázsiai közönség?
5: ázsiai közönség egy kicsit furcsa. Tetszett nekik ugyan, de ők másképp nyilvánítják ki a tetszésüket, tehát ők kicsit visszahúzódóbbak szerintem ebből a szemszögből, mert utána lehozta ugyan az újság, hogy hát hatalmas sikere volt a Rajkó művészetgyüttesnek. Tehát mi abból tudjuk, hogy nekünk sikerünk volt, meg éreztük is, hogy van, tehát jó pár ezer ember előtt léptünk föl. De másképp vannak ők egy kicsit úgy a tetszés nyilvánítás terén, tehát az, hogy tehát ez nem olyan hangos, vagy annyira dús, mint mondjuk itt Európában, hogy az emberek felállnak, és akkor felpattannak, és akkor ováció van. Ott Kínában megtapsolják, ugye, meg minden, és azért, de ennyi. Uh-huh. Úgyhogy...
4: egészen más.
5: Más.
4: Rendszeresen játszottatok a Dunapalotában.
5: Igen. Igen. Ez is egy olyan fájó pontja a zenekarnak, hogy nekünk ez adott egy rendszerességet. Egy hatalmas rendszerességet adott az, hogy nekünk volt egy állandó helyünk. Úgymond. Kezdetekben a Budapesti Bábszínházban volt az állandó helyünk, aztán sőt, még korábban az FMH-ban volt a helyünk, ott kezdtük ezt az egészet. Az akkor áttevődött utána a Bábszínházba, és úgy kerültünk a Dunapalotába, és az nekünk nagyon jó volt, hogy minden héten legalább kétszer-háromszor voltak ott fellépéseink, folklórestjeink. Az, hogy az megszűnt, az a zenekarnak mai napig fájó pont. Mai napig. Tehát ez egy ilyen 6 éves história már. Szóval Covid következménye, és az, hogy a Dunapalotát mint épületet eladták, másik tulajdonosa lett. Ezáltal mindenkinek, aki ott volt a Duna Művész Együttes, mindenkinek ki kellett költözni az épületből, így megszűnt a helyünk, és próbáltunk egy utcával arrébb az Arany 10-be átkerülni, de ott már nem tudtuk ezt az egész dolgot feltámasztani. Nem volt akkora érdeklődés iránta. Úgyhogy mi megtanultuk, hogy 5 embernek is úgy kell koncertet adni, mint hogyha 100-an ülnének bent. Ezt a Gyula bácsi elmagyarázta nekünk, elmondta, ezt tudjuk nagyon jól. Ezt úgy is csináljuk. Mi komolyan veszünk 5 embert is, meg 70-et is, meg 100-at is, ugyanolyan szinten. De ez sajnos megszűnt.
4: Igen, hogyha üzleti szempontból nézzük, akkor meg kell, hogy mondjuk, igen, hogy tulajdonképpen az a rentábilis, fenntartható, hogyha valóban több százan hallgatják a zenekarnak az előadásait. Igen. Igen. Viszont sokat voltatok régebben is hajókon. Rendszeresen jártak a rajkósok, igen, különböző dunai hajókra.
5: Igen, igen, igen. Kezdetekben nagy hajókra mentünk, ilyen nagy szállodahajókon játszottunk, adtunk kisebb folklór esteket, kis létszámú zenekarral, aztán ugye ez lemorzsolódott, aztán átkerültünk még kisebb hajókra, és azóta, mióta van a Gróf Széchenyi rendezvényhajó, azóta a zenekarnak az a rendszeres bázisa, úgymond. Minden este van, az év 365 napjából 365-ször a zenészeink ott vannak a hajón.
4: Tehát ott még mai napig lehet hallani a rajkósokat, azonban nem teljes felállásban, ha jól sejtem.
5: Nem, sajnos. Nem. Ez azért, mert mivel a helyszüke miatt ugye nem, igen, tudunk ott lenni mindannyian, de váltjuk egymást, tehát így ilyen meg ott több szinten van lehetőség. Tehát én az alsó szinten játszom, a többiek a felső. Tehát ott több zenekar van, 4 zenekar van a hajón.
4: Viszont nagyon fontos, hogy itt azért olyan folklór műsort is előadtok, ami valójában a magyar kultúrát szintén így reprezentálja. Így van, táncosokkal együtt.
5: Így van. A mieinkkel. Úgyhogy van ott palotás, van ott kalocsai táncot, kapnak üveges táncot. Tehát azért erre is oda van figyelve. Tehát ez is mutatja, hogy nekünk azért sokrétű volt az a művészegyüttes, ahonnan mi jöttünk.
4: Tehát a Rajkó zenekarnak a képzésében ez is benne volt erőteljesen.
5: Táncosok, persze, tehát a műsor legyen. Uh-huh. Persze, akár önálló, tehát nekünk önálló koncertjeink is rengeteg önálló koncertünk volt. Sőt, az idén ugye a templomi koncertek ugye tömkelegével ezek voltak, önálló koncertek, de rengeteg táncos műsorunk volt. Úgy operett, úgy folklór estek, és rengeteget jártunk Lengyelországba, akár operettel, folklórral is. Az is sajnos a Covid idején szűnt meg nekünk. Az is egy nagy fájdalom volt nekünk, hogy oda már nem járunk.
4: Beszéljünk egy picit szomorúbb részéről ennek a dolognak, hiszen azért az a helyzet már a kialakult sajnos, hogy a Rajkó zenekar nem feltétlenül tud olyan megélhetést biztosítani a zenészeinek, amiből egzisztenciálisan fel tudnak tartani egy családot. És időnként előfordulhat az is, hogy a zenészek egy része másfajta munkát is vállal. És mivel akár a Muzsikáló Magyarország program sem biztosít teljes évben mondjuk lehetőséget arra, hogy a zenészek muzsikáljanak, ezért esetleg másfajta irányba kell gondolkodniuk.
5: Igen.
4: Tehát ez jellemző sajnos mostanában, hogy akár biztonsági őrök, vagy más foglalkozást választanak
5: a cigányzenészek. Ez sajnos minket is elért ez a dolog. Szóval én magamról is elmondhatom, szóval én az iskolában vagyok portásként. Uh-huh. Portás szolgálatot adok. Muszáj volt, hogy valami mellékjövedelem legyen, mert a zenélésből sajnos nem, tényleg valóban nem. Szóval nagyon sok kollégám valaki elment taxisofőrnek, vagy akár recepciósnak, vagy ilyen olyan futárnak, ételfutárnak. Sokan újra, de és a mai napig csinálják, szóval zenélés mellett muszáj, hogy egy másik lábon is álljanak, mert valóban ez a jó dolog, ez a Muzsikáló Magyarország amúgy. Tényleg. Pártalandó dolog. De jobb lenne ez, hogyha egész évben tudna megélhetést nyújtani a zenészeknek. És ezáltal motiválva lennének az éttermek is, hogy igenis alkalmazzák a zenészeket, és hogy legyen, mert ahol van jelen pillanat, tehát ez a program, ez azért is jó, mert elindított egy olyan folyamatot, hogy talán visszajön ez arra szint, ha még a 80-as évek, vagy a 70-es évekbeli szintre nem is, de visszatér a köztudatba az, hogy van. És tapasztalatból úgy mondom, hogy ahol van, ott örülnek az emberek, hogy van. Tehát azt mondják, hogy hát ez egy olyan jó kis üdes színfolt, meg úgy fogalmaznak, hogy hú de jó, hogy itt vannak, mert egy kicsit feldobták az esténket a kellemes játékokkal, meg azzal, hogy megkérdezték, hogy mit szeretnénk hallani. És hát bizony jönnek fiatal, és magam korosztálybeli emberek is, meg fiatalabbak is, hogy hát igen, igényt tartanak. Szóval visszakerül ez a köztudatba, és én úgy vagyok vele, hogy ezt valahol pártolni kellene. Szóval az, hogy egy évben csak 4 hónapig van pártolva, ez nem feltétlenül azt mondom, hogy rossz, hanem ez kevés. Kevésnek érzem. Uh-huh. Szóval többnek kellene lenni ahhoz, hogy legalább az őszi-téli szezont végigcsinálni, mert összejönnek például a rengeteg turista, összejön. Uh-huh. Az őszi szezon például a hajón nálunk az nagyon kemény. Ott mindig rengeteg ember van, rengeteg turista van. És akkor érezhető, hogy a forgalom egy kicsit megnövekedik az igény arra, hogy ne csak 2 zenekar játszon a hajón, hanem legyen 4. Mm. Szóval ez abból is érezhető. Szóval, hogyha ez még arra az időszakra is ki lenne tolva, akkor ez nem veszteség lenne, hanem ez nyereség lenne a magyar államnak.
4: A probléma gondolom ott is tetten érhető, hogy akik esetleg dolgoznak közben, vagy más szakmát választottak, vagy igen, kényszerültek rá, hogy váltsanak, akkor azok nem biztos, hogy a 3-4 hónap kedvéért feladják a biztos megélhetésüket. És innentől kezdve például alig lehet cimbalmos találni.
5: Így van.
4: Ha csak erre gondolom.
5: Igen, Igen, és más hangszercsoportokra is ez a jellemző. Nem találni. Igazándiból nagyon nehéz. Amikor a program elindul például, nagyon nehéz helyettesítő embert találni egy adott pozit, egy adott fellépésre. Nagyon nehéz találni. Például a fiúk a hajón, amikor meg kellett nekünk megcsináltuk a templomi koncerteket, ő nekik helyettes kellett beküldeni a hajóra, de ezt ők nagyon nehezen tudták megoldani. Szóval ez egy nagyon kemény dolog. Mert pontosan azért, mert ugye olyankor mindenki muzsikál, tehát minden zenész foglalt, na most nagyon kevesen vagy, sajnos. Itt Pesten. És nagyon kevés, nagyon nehéz olyan embert találni, hogy aki azt mondja, hogy tényleg sok olyan kollega volt, hogy azt mondta, jó, én itt letettem a lantot, és akkor majd szaladok át a másik helyre játszani. Mert azt mondta, hogy azért délbe végzek itt, és akkor jó, akkor be tudok este menni helyetted. Még dupla, váltott műszakban dolgoztak a kollégák sok esetben, hogy az egyik helyről jöttek, a másik helyre mentek. Tehát mi is például a Pálinka házban, a Suki István kollégámmal együtt játszunk a Pálinka házban péntekenként meg vasárnap. És nagyon nehéz volt olyan embert találni, aki oda, igaz, hogy csak hárman vagyunk, tehát hárman, egy igen kis egyszerű kis folklor estet adunk, két pár táncossal, három zenész, nem fér be több, és nagyon nehéz volt helyettes találni, amikor nekünk kellett elmenni a templomi koncertekre, vagy akármi, és nagyon nehéz volt. És tényleg volt olyan, hogy három ember nem is tudtunk keríteni három embert, csak egy bőgős volt, meg egy hegedűs.
4: Na jó, de hát annak a hangzása meg nyilván nem
5: persze, olyan. Nem olyan.
4: Tehát
5: nem
4: olyan, az azért.
5: Nem. Na, nehéz. De ha egy állandó megélhetés lenne, egy állandó, stabil megélhetés nyújtana a szakma a részünkről, akkor sok, és olyat, hogy ebből a családot fel lehessen tudni tartani. Tehát nem egy olyan anyagi hátteret, ami arra motiválja az embert, hogy akár egy másik műszakot, vagy egy másik állásba elmenjen dolgozni, akkor visszakerülhetne minden. Tehát minden zenészeknek a jó része azt mondaná, hogy na jó, akkor ezt hagyjuk, most akkor már nem taxizok, befejezem a taxizást, és akkor a művészetre koncentrál, mert ebből ugyanúgy el tudom tartani a családomat, meg tudom csinálni azt, amit akarok, és akkor feladnák.
4: Valaki ebben nő fel, hogy 5, 6, 7, 8, a te esetben 9 éves korától folyamatosan muzsikál, folyamatosan tanul, még most is tanul természetesen. És tényleg napi több órát szánt arra, hogy gyakoroljon, képezze magát, és tulajdonképpen kitanulja ennek a szakmának a csinyát-binyát. Ezek után váltani egy másik szakmára az nyilván egy nagy törés lehet lelkileg. Igen. Tehát biztos vagyok benne, hogy visszatérni a zenész hivatáshoz, hiszen mondjuk ezt hivatásnak, nem is szakmának.
5: Igen.
4: Biztos vagyok benne, hogy ez egy óriási öröm lehet annak, aki visszatérhet. Csak nyilván ehhez valamiféle nagyobb támogatás kell. A kultúra az nem az a terület, ami ellentétben mondjuk a versenyszférával. A kultúra az teljesen másként működik. Azt támogatni kell, mint ahogy a 90-es évek előtt is óriási szerepe volt a támogatásoknak. Ha csak arra gondolok, hogy a Rajkó zenekar például a KISZ irányítása alatt működött, vagyis a kommunista ifjúsági szervezet, ami természetesen állami pénzből működött.
5: Igen.
4: Ők szervezték a Rajkónak a koncerteket, ők tartották fönt az épületet, és akkor még sorolhatnám. Tehát ez nem verseny alapon működött ez régebben. Igen. És ez most sem működik valójában verseny alapon, hiszen a kultúra az nem így működik.
5: Nem.
4: Tehát akkor nagyobb állami támogatásra, illetve szerepvállalásra lenne szükség?
5: Hát a Rajkó zenekarnak kellene egy nagyon komoly állami támogatás mindenféleképpen ahhoz, hogy így is, szóval mi így is rengeteget küzdünk azért, hogy talpon maradjunk. Rengeteget pályázik a zenekar ilyen-olyan fellépésekre, kisebb, nagyobb sikerrel ugyan, de azért van. De ha lenne egy állandó állami támogatás, lenne egy állandó támogatottság a zenekarnak, akkor sokkal könnyebben lennénk mi is, és akkor szerintem el tudnánk indulni egy olyan irányba, hogy vissza tudnánk kerülni a közéletbe valahova. Tehát az, hogy a Rajkó zenekar, így is persze benne vagyunk valamilyen szinten, de kezdünk mi is már kihívódni ebből az egész dologból, hogy visszakerüljünk. Ez lenne egy állandó helyünk, ahol tudjunk koncerteket lebonyolítani rendszeresen, rendszerességgel, mert csak akkor tudunk visszakerülni a kulturális véráramba, hogyha ez megvan. De így, hogy nincs állandó állami támogatásunk, nem tudunk próbákat tartani. A zenész kollégáknak el kell menni dolgozni ahhoz, hogy megéljenek. Így alkalmi esetenként tudom őket összehívni, hogy próbáljunk, tehát akkor is csak egy hét végén, egy-két napot, hogy nézzük meg, hogy mit fogunk a koncerten játszani, ha egy olyan dologról van szó, ami egy nagyobb volumenű dolog, akkor így tudom őket, de csak a hét végén, mert a hétköznapok azok eltelnek a munkával. És ez a szomorú, hogy rendszeres zenekari munka nincsen, csak munka van, és akkor van egy hétvégi valami, amikor beülünk, jó, nézzük meg, de akkor is ennyi és ennyi idő alatt, és nem egy rendszeres munka, mint amihoz régen hozzá voltunk szokva, hétfőtől péntekig próba van. Most nincs. Nincs. Már évek óta nincs.
4: Hogy látod a Rajkó zenekar jövőjét?
5: Hát most per pillanat, őszintén megvalva, egy ilyen nagyon stagnáló. Igazándiból nincs kialakult jövőkép bennem, tehát az, hogy merre tartunk, mert egy helyben állnak a dolgok. Én inkább úgy fogalmaznék, hogy vannak ilyen vágyálmok, hogy hát ha esetleg kapunk egy nagyobb állami támogatást, és akkor elindíthatunk valamit. Van egy ilyen folyamat, ami egy kicsit megborult valahol, gondolom, de az igazgatom az beadott egy kérelmet, egy 100 millió forintos éves támogatásra.
4: Gerendási István.
5: Gerendási István, így van. És reménykedünk, hogy hát, ha esetleg valami lesz. Én annak örülök, hogy a 100 tagú cigányzenekar megkapta az állami támogatást. Ők megkapták, és ennek nagyon örülök, mert egyrészt, mivel én is tagja vagyok, tehát a zenekarnak, másik dolog meg az, hogy rengeteg kollégám ott van. És ez egy nagyon nagy segítség. Az, hogy a 100 tagú, érdem szerint persze, megérdemli, mert nincs még egy olyan zenekar, mint a 100 tagú. Nincs még egy. Tehát nem tudnak, egész Európában nem tudnak mutatni még egyet. És kell, hogy ők kapják ezt a dolgot, és azt szeretném, reménykedek, hogy egyszer majd mi is elérünk abba a szituációba, abba a pozícióba pontosabban, hogy a Rajkó zenekar, mint ennek az egésznek az atya, az anya intézménye, csak mondjunk ilyet, aki kinevelte a 100 tagú cigány zenekar tagjait. És itt a legnagyobbokról van szó, akik ott játszanak. Hogy végre oda helyezzük, ahova való. Tehát, hogy mi vagyunk az alap, és erre jön föl a többi, amiből aztán kinőtt ez az egész 100 tagú cigány zenekar is, meg sok más zenekar is, meg sok más kisebb együttes is ebből nőtt ki. Itt kapták a képzést, itt kapták a minden olyan dolgot, ami ahhoz szükségeltetik, hogy ők zenekar legyenek. A tudást, a tudásanyagot, mindent itt szedtek fel. És hogyha ezt egyszer majd elismerik, és azt mondják, hogy igenis, ez oda kell, hogy tartozzon, a Rajkó zenekarnak is meg kell adni azt a fajta presztízst, ami a 100 tagút megilleti alapjogon, akkor szerintem elindulhat egy olyan folyamat, hogy akkor újból érezhetjük azt, hogy vagyunk, létezünk. Bár így is tudjuk, hogy nélkülünk ez nem működik. Én nem is adom fel, tehát soha nem is fogom feladni a Rajkó zenekart. Úgyhogy nekem ez mindig is a szívem csücske fog lenni, a legbelső énem, mindenem, zsigerem, minden ehhez ragaszkodik. És hát a mellékállásom is mutatja, hogy nem tudok elszakadni az intézménytől. Tehát
4: igen,
5: ott dolgozom, igen, mint portás, figyelem a gyerekeket, beszélgetek a gyerekekkel, sokan megkérdeznek, hogy Gyuszi bácsi, hogyha ilyen-olyan problémákkal jönnek is zenész kollégák, aranyosak nagyon, hogyha mondják a tanítómesterék, hogy valamit nem értetek, menjetek oda Gyuszi bácsit, kérdezzétek meg.
6: Kérdezzétek meg a portást.
5: Igen, a Gyuszi bácsit megkérdezik, és akkor jönnek, és akkor feltesznek kérdéseket, hogy ha így csinálom, akkor az jó, vagy ha nem így csinálom, akkor nem jó, vagy szóval érdekes dolog. De nekem a Lőrinc mondta egyszer azt, hogy amikor kiderült, hogy én portásként dolgozom az iskolába, és azt mondja, te dolgozol valami? Mondom, persze, hát mondom, na, portás vagyok, úristen, azt mondja, és hol? És ott mondtam neki, hát mondom, hát a zenekar, az iskolába. Jaj, de jó, hát az, akkor te végül is hazamentél.
6: Hát, igen.
5: Igen, ott van, végül is hazamentem, igen. Igen. Igen. Én mindenki az édesanyámmal közöltem ezt a történetet, ő is örült neki, abból persze. A szemszögből, hogy nem kell ismeretlen helyre mennem.
4: Igen, igen, így van.
5: Meg hogy ez ad egy olyan anyagi forrást, amiből tudom a kicsit finanszírozni az életemet.
4: Egy biztos megélhetés.
5: Egy biztos.
4: Viszont, hogyha visszatekintünk azért mégiscsak az elismerésekre, nézzük akár a nemzetközi elismeréseket. Gondoljunk csak arra, hogy 2016-ban a Rajkó módszer, tehát a Rajkó iskolában folytatott oktatási metódus, amit egyébként Farkas Gyula alapozott meg természetesen, ez UNESCO szellemi kulturális örökség listájára is felkerült. Tehát a nemzetközi elismerés, siker, az tulajdonképpen már rég megvan, adott. Most már csak egyfajta anyagi támogatás hiányzik ehhez, hogy biztos lábakon tudjon működni a Rajkó zenekar. És mi a meglátásod egyébként, egy picit magasabbról tekintve, madártávlatból mondjuk így, a cigányzene helyzetére? Talán ez egy még nehezebb kérdés. Mi a cigányzene jövője? Hol látod 5-10 év múlva, vagy akár 20 év múlva a cigányzenét?
5: Én azt mondom, hogy szerintem érezhető egyfajta, én azt mondom, hogy valami megmozdult itt. Jó irányba, szerintem.
4: És ez a programnak köszönhető?
5: Ez a programnak is köszönhető, így van. Annak is köszönhető, hogy jó irányba mozdult, hogy kezd ez a műfaj, ez a zene visszaszivárogni a közéletbe. Nagyon-nagyon nehéz ez, mert most egyre több fiatal van, akik szeretik ezt a világzenét játszani. És sok fiatal felismerte például azt, hogy ebben a műfajban, a cigányzenében, ebben nagyon sok virtuózitási lehetőség van. Aha. Kibontakozási lehetőség van. Tetszik nekik ez a játék. Sok fiatalnak, és kezdenek erre úgymond rákapni, és meg akarják ezt tanulni. De hogy ahhoz, hogy kitől tanulják meg, ahhoz el kell jönniük hozzánk.
4: A Rajkó Talentumtáncés zeneművészeti szakgimnáziumba,
5: és ott kell kezdeni, mert sokan például a népzenei vonalról jönnek át. Kérdeztem tőlük, miért? Hát azért, mert ott nem hagyták őket kibontakozni. Érdekes dolog volt, hogy aztán nem hagyta bennünket gyakorlizélni, próbálni, vagy annyit. Itt több a zenélési lehetőség, több teret kapnak. Mondom, ez érdekes, mert mondom, én más gondoltam volna, de és hát az a fajta virtuozitás, ami ebben a zenében van, azt ott nem tanítják. És azt mondták, hogy ezért jöttek át ide, kifejezetten a stílust megtanulni, hogy ők úgy akarnak muzsikálni, mint a nagy roma muzsikusok, hogy mint a Puka Károly, mint ahogy a többiek, hogy nekik ez kell, ez tetszik nekik, és ők ezt szeretnék megtanulni. Ezt a játékmódot, ezt a fajta stílust,

0: azt a fajta azzal a fajta virtuózítással, azzal a fajta érzésvilággal, amit ez takar. Úgyhogy igazándiból lesz egy felfejlődés szerintem, hogyha engem kérdezel. Szóval lesz egy fajta mozgalom, amilyen indul majd egy jó irányba, és ez a zene, ez volt, és mindig is lesz szerintem. Kell az embereknek. Ráismertek arra, hogy igazából egy jó kulturális rendezvényt vidéken enélkül nem lehet megcsinálni. Csak az, hogy lehívnak XY előadót, aki a szintetizátorral valamilyen hangulatot kelt, meg mit tudom én, egy falu, ahol megtehetik, hogy nagyobb költségvetéssel dolgoznak, meg minden, akkor azt mondják, hogy hú, jöjjön ide a XY zenekar is. Mert kell nekünk ez, mert az emberek szeretnék. És akkor igenis, akkor adunk egy nóta délutánt, vagy egy olyan estet, ahol ki tudják magunkat szórakozni, és nagyon-nagyon várják. Tehát ki vannak az emberek éhezve valamilyen szinten erre a dologra, vidéken meg pláne. De Pesten is már kezd egy valami elmozdulni egy jó irányba. Még lassan döcög, mert Pest egy kicsit lomha ilyen szemszögből, de az, hogy ez a program, ez nagyon sokat segít abban, hogy a pesti közönség is elérjen ehhez a műfajhoz. Hogy a Pesten játszó zenészekhez is bemenjenek, és ott vannak ott akár külföldiek, de a külföldiek tömkelege jobban ismeri, mint hazánknak a városi emberek, tehát akik Pesten élnek, de azok is kezdik megszokni ezt a dolgot, hogy ez van, hogy ez fellelhető, hogy bemegyek egy étterembe, és akkor ott van egy zenekar, akik szolidan a háttérben ugyan játszanak, vagy éppenséggel, hogyha bevetődik egy vendég, és azt mondja, hogy fiúk, játszátok már nekem ezt, vagy azt vagyok, és akkor lehet kérni zenét. Ez is egy új dolog sokaknak, hogy jó, hogy lehet valamit kérni? Igen, lehet. Lehet kérni zenét.
1: Hiszen a cigányzenészeknek a repertoárja valóban olyan széles, ami világhírű.
0: Igen, és ez is meglepő dolog, hogy van ilyen is, hogy meglepődnek emberek azok, hogy lehet tőlünk zenét kérni? Lehet.
1: Igen.
0: Ettől híresek. Híresek. És ez így, ha visszajön, szerintem na jó, hát nem egyik napról a másikra, de szerintem hosszú évek lesz, és fenn fog ez maradni, csak legyen, aki el fogja játszani. Uh-huh. Ez nagyon fontos.
1: Én is bizakodó és optimista vagyok, mindenféleképpen. Kíváncsi lennék, hogyha holnap el kellene menned egy lakatlan szigetre, akkor mi lenne az az 5 CD bakelit album, amit magaddal vinnél, amik úgy tulajdonképpen nagy hatással voltak rád életedben, felvételek, és ki játszana rajta?
0: Hát a ez igazándiból sok mindent akar. Szóval én nagyon sok zenét hallgattam. Rengeteg műfajban, rengeteg műfajú zenét, bár mondjuk az elektronikus zenét annyira nagyon nem kedvelem, bár nem a szívem csücske, de ebben benne van a könnyű zenétől, persze ugye hát ami az enyém, az ugye hát a gémes kutas lemezt mindenféleképpen magammal vinném, az járókos Anyi bácsinak a lemezét, azt mindenféleképpen. Azt persze, ugye Lakatos Sándornak a lemezét is nagyon szívesen magammal vinném, az egy másik, nagyon sok szép dolgot játszik rajta.
1: Jöhet bármelyik?
0: Lehet bármelyik, tehát igen. Hát persze, ugye van a komoly zene, amit én nagyon-nagyon-nagyon sok mindent, hát az egy nagyon tág dolog. De ha már itt tartunk, akkor magammal vinném Csajkovszkijnak a 6. szimfóniáját. Ez egy kicsit, hogy tudjak magammal egy kicsit kilépni. Persze vinnék magammal egy Duke Ellington lemezt is, mert az embernek kell egy valami kis lelki felüdülés néha, nem csak a szomorkodás. Nagyon. Meg egyéb dolgok. Persze ugye, és hát vinnék magammal egy könnyű zenei albumot is, ez pedig George Michaelnek az egyik albuma lenne, amit magammal vinnék, mert az nekem mindig adott egy valami olyan kis relaxációt, vagy akár. De ezen kívül nagyon sok minden. Tehát, hogyha lehetne a félvilágot elvinném magammal,

0: nagyon sok mindent hallgattam, mint Debussy-től, Ravel-től, Mussorgszkijn keresztül, Rachmaninovot nagyon szeretem.
1: Köszönöm, hogy ezt említed. Mint zongoristennek mindig nagyon örülök.
0: Nagyon-nagyon szeretem, és hát persze Beethovent nem utolsó sorban. De nagyon sok minden van, amit így az ember így azt mondja, na jó, van, akkor, és akkor lényegében ruhát már nem is vinnék volna.
1: De egy hegedűt mindenféleképpen. Azt persze. Ne hagyd itthon, légy szíves.
0: Igen, azt mindenféleképpen.
1: Nagyon szépen köszönöm neked a beszélgetést, számomra egy óriási élmény volt, jó volt veled beszélgetni. Én természetesen szépen. Bármikor várunk itt vissza a stúdióban egy újabb beszélgetésre.
0: Bármikor.
2: Fehér Gyula, a Rajkó zenekar magyar ezüst érdemkeresttel kitüntetett főprimmása volt a mai vendégem, aki a beszélgetésünk harmadik részében mesélt nekünk a szakmai kiteljesedéséről, a Rajkó zenekarról és a cigányzenéről egyaránt. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszont hallásra!
3: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
4: Ez a Roma Szalon.
3: A 100.3 Rádió Díjban. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Rádiódi. Rólunk neked. A Rádiódikben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: A kormány jelentősen a törvényi minimumra csökkenti az állami cégeknél megbízott felügyelőbizottsági és igazgatósági tagok számát, és csökkentik a díjazásokat is, közölte a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter emlékeztetett, a Tisza frakció azzal kezdte a működését az országgyűlésben, hogy mintegy 50 milliárd forintos közpénz spórolást elérve radikálisan megvágta az országgyűlési képviselők költségkeretét. Ezt folytatja a Tisza kormány azzal, hogy a törvényi minimumra csökkenti az állami cégeknél megbízott felügyelőbizottsági és igazgatósági tagok számát. Mondta a miniszterelnök. Hozzátette, sok cégnél az előző kormány alatt ezek a pozíciók kifizetőhelyként működtek. Az uniós szabályozás, a közösségi akarat, valamint a többségi hozzáállás fontosságát emelték ki a résztvevők csütörtökön a 35. bálványosi nyári szabad egyetem és diáktábor Kárpát-medencei magyar autonómia törekvésekről rendezett pódiumbeszélgetésén. Szili Katalin volt házelnök, korábbi miniszterelnöki főtanácsadó kiemelte, az autonómia nem célja, hanem eszköze a külhoni magyar nemzeti közösségek megmaradásának. Eléréséhez szerinte az lenne a leghatékonyabb nemzetközi segítség, ha az Európai Unió kötelező tenni a tagországok számára az őshonos kisebbségek államalkotó tényezőként történő elismerését. Három természetvédő civil szervezet Magyar Péter miniszterelnök összcímzett nyílt levelében kéri, hogy a kormány védje meg Magyarország GMO mentességét, és forduljon az Európai Unió bíróságához az új génkezelési technikákkal szemben, közölte az egyik aláíró szervezet, a Magyar Természetvédők Szövetsége. A Greenpeace Magyarország, a Magyar Biokultúra Szövetség és a Magyar Természetvédők Szövetsége szerint az új, nemrég elfogadott uniós szabályozás enyhíteni a GMO engedélyezési, kockázatértékelési és jelölési szabályokat, de ettől még ezek nem válnának GMO-mentessé, amit 2018-ban az Európai Bizottság kimondott.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek, addig jóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma szalon. A Rádiódik kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. október 27-e hétfő van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. A mai vendégem Kovács Dávid hegedűművész, aki mesél nekünk az újabb videóklipjéről, klasszikus tanulmányairól és jövőbeli terveiről. Tartsanak velünk ma este folyamán is.
4: Köszönöm szépen, hogy itt vagy és beszélgetsz velem.
5: Szervusz András, nagyon szépen köszönöm a meghívásodat, és nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat.
4: Nemrég jelent meg az újabb videoklipped, Andesune címmel. Mesélj nekünk erről egy picit. Először is mit akar ez a cím?
5: Andesune igazából annyit jelent, hogy álmomban. Uh-huh. Ez egy gyönyörű, szép romantikus dallam, ami arról szól, hogy a főhős álmában már látta a szerelmét, és már az álmában beleszeretett, és egyszerűen nem tudja elképzelni, hogy mi ez a leírhatatlan érzés, hogy miért is

0: szereti őt annyira, hiszen még csak az álmába látta.
1: Ez egy feldolgozás, ha jól gondolom.
0: Így van, pontosan. Az eredeti előadót sajnos nem tudom, tehát hogy kicsoda, tehát utána néztem, de nem volt ez jelezve. Na, valószínűleg ez egy régebbi cigány dallam, amit nagyon sokan feldolgoztak, de az eredeti előadónak a neve az valahogy úgy elveszett az éterben.
1: Uh-huh. És hogy jött benned ez a gondolat, hogy akkor pont ezt a dalt dolgozt fel?
0: Ugye nálam a dalválasztásoknál nagyon-nagyon fontos az, hogy amikor meghallok egy dallamot, valamit elindítson bennem. Uh-huh. Amikor a feleségem mutatta ezt a dalt, hogy nézd már, milyen jó az a kis szám. És meghallgattam, és éreztem rögtön, hogy ez, ebben a dalban megvannak azok az energiák, amiket én jól tudnék közvetíteni a hegedűmön keresztül, és azonnal tudtam, hogy ezt a dalt meg kell csinálnom, mert igazából a cigány szövege, és nagyon sokat mondó, és nagyon szép. Habár nem tudok perfektű cigányul, azt meg kell, hogy valljam, de úgy a lényegét azért megértettem. És én úgy gondoltam, hogy a mondani való és a dallam együtt annyira tökéletes, hogy ez esetleg még a hegedűn is jó szólna.
1: Hol tanultad a cigány nyelvet?
0: Igazából tanulni nem tanultam, csak úgy rám ragadt, mert ha bár én muzsikus cigány családból származom, de a kedves feleségem családja pedig olá cigány család, és ugye ott náluk nagyon-nagyon sokszor hallom a cigány nyelvet is. Leginkább magyarul beszélnek, de azért nagyon-nagyon sokat lehet hallani a romani nyelvet is, és hát így rám ragadt, mondhatni.
1: Uh-huh. Egyszerű egyébként megtanulni, hogy érzed?
0: Én úgy gondolom, hogy ez egy gyönyörű, szép, dallamos nyelv, és egyszerű megtanulni, de viszont én úgy gondolom, csak akkor lehet megtanulni ezt igazán, hogyha az ember valóban használja. Tehát, hogyha csak mondjuk egy szótárból szeretne megtanulni cigányul, én úgy gondolom, hogy az nem fog menni, viszont hogyha olyan közegben van, és hallja, és próbál beszélni, akkor úgy meg lehet tanulni, de hozzáteszem, én sajnos még mindig nem sajátítottam el kellőképpen.
1: Viszont nagyon fontos, hogy megvan akkor az érzelmi motiváció is, hiszen a feleségeden keresztül azért természetes, hogy szeretnéd akkor megismerni, ami vele kapcsolatos, az ő picit eltérő kultúrájával.
0: Tehát én úgy érzem, hogy egytőről fakadóak vagyunk, uh-huh. és ha bár más a kultúra, de valahol mégis nagyon-nagyon hasonlít, és úgy érzem, hogy mind a két kultúrának megvannak az értékei, amit őrizni is, és ápolni kell.
1: Beszéljünk egy picit még a zeneiségedről, hiszen klasszikus hegedűművészként kezdted a pályád. Hogy tértél át végül is inkább a populárisabb műfajok irányába, és főleg a crossover érdekelne, ami egyébként nagyon magas szinten jelenik meg a művészetedben?
0: Hát először is nagyon szépen köszönöm, hogyha így gondolod. Én még amikor klasszikus zenészként tevékenykedtem, én már akkor éreztem magamban azt, hogy szeretnék egyre több kreatív projektben részt venni, és ugye a klasszikus zene mellett rám leginkább a pop zene, a funky és a tradicionális cigány zene volt az, ami a legnagyobb hatást tette rám, tehát számomra ezek a műfajok voltak az etalon, és megmondom az igazat, hogy szerettem volna egy olyan újfajta stílust kreálni, ahol a klasszikus zene bőven megfér a hívhatjuk mulatósnak is, a mulatós cigány zene mellett. Ugye fontos tudni, hogy én nem kávéházi cigányzenét játszom, ha bár

0: hatalmas nagy tisztelője vagyok, és rajongója, de valamiért én mégis inkább, hogyha a cigányzenéről van szó, akkor a tradicionális cigányzenét preferálom.
1: De hallottam én már tőled a YouTube-on Earth, Wind & Fire-től kezdve mindenféle olasz slágereken át különböző dalokat, amik tulajdonképpen a te színes egyéniségedet mutatják. Ezeket hol tudod egyébként előadni? Merre fele jártál már ezekkel?
0: Ugye elmondhatom, hogy hála jó istenkének már nagyon-nagyon régóta, mint vendégművész tevékenykedek, leginkább ilyen tengeljáró hajókon. Ezt úgy kell elképzelni, hogy van egy show műsorom, tehát ez egy one man show, én vezetem angol nyelven, és a világ minden táján fellépek vele, és hát ugye említetted, hogy Earth, Wind & Fire, meg olasz slágerek, igazából próbálom azokat a dalokat játszani, és úgy összeválogatni a repertoáromat, amiket én is nagyon-nagyon szeretek.
1: Nekem ezekkel, megmondom őszintén, az a gondom, amikor például én ezeket zongorával próbálom előadni, hogy bizonyos daloknak a dallama nagyon egyszerű. És ezeket akusztikus hangszerekkel megszólaltatni, talán, hát hogy is mondjam, nem lesz olyan izgalmas, hogyha nincs mögötte olyan fajta apparátus, olyan zenei háttér, olyan zenei alap, ami tulajdonképpen az egészet feldobja. Te ezeket hogy szoktad előadni?
0: Igazából említetted, hogy nagyon egyszerű. Tényleg ezek a daloknak a nehézségi foka meg sem közelíti egy klasszikus zeneműnek a szintjét, de viszont egyszerű és nagyszerű.
1: Ez így van.
0: Én úgy gondolom, hogy ami nagyon-nagyon fontos, hogy az ember szálljon rá időt, hogy megtanulja ezeket a különböző stílusjegyeket, és megtanuljon úgy játszani az akusztikus hangszerén, hogy az teljesen stílusos legyen. Tehát például egy funky számot nem lehet klasszikus hangképzéssel eljátszani. Tehát nagyon fontos, hogy az ember rengeteg zenét hallgasson, és minél jobban törekedjen arra, hogy a stílusjegyeket átvegye. Például én nagyon sok szaxofonost hallgatok, tehát megpróbálom azt a fajta zenei előadást nyújtani a hegedűn, mint mondjuk egy popszaxofonos tenne.
1: Na most az az igazság, hogy így is azért lehet hallani, hogy teljes mértékben ura vagy a hangszerednek, a hegedűnek, hiszen ezt nem lehet letagadni még három hangnál sem, hogy ez a hegedű úgy szól a kezedben, ahogy egy igazi művésznek kell, hogy szóljon. Még a három egyszerű hangnál is, amiről beszéltünk, ha csak esetleg három hangból áll egy dal, ami tényleg valójában a nehézségét adja ennek a műfajnak, hogy az a három hang az úgy szólaljon meg. És mi a helyzet mondjuk az alapokkal? És itt most a zenei alapokra gondoltam.
0: Ja, a zenei alapokra gondoltál. Igen, tehát ott is nagyon-nagyon fontos, hogy az ember úgy hangszereljen meg egy darabot, hogy maximálisan a stíluson belül maradjon, de mégis a saját maga kreativitását hozzá tudja adni. Tehát nekem nagyon fontos a hangszerelésnél az, hogy mindig valami kis pluszt csempészek bele, tehát kvázi szeretném egy picikét magasabb szintre emelni a zenei alapot, hiszen mivel, hogy én csak egy hegedűvel vagyok a színpadon, számomra nagyon fontos, hogy maga a zenei alap egy nagyon tömör és egy nagyon jó minőségű alap legyen, amivel tényleg öröm játszani a színpadon.
1: Ezeket is te készíted egyedül?
0: Így van, mindent én készítem.
1: Ez óriási dolog egyébként, hogy van egy előadó, aki tulajdonképpen mindent magának csinál, sőt, azért hadd áruljuk el a hallgatóknak, hogyha esetleg van egy videoklip, azoknak is tulajdonképpen te vagy a megalkotója.
0: Így van, általában én vagyok a producer, a rendező és a vágó is, igen.
1: Ez óriási dolog egyébként, hogyha van egy olyan fajta affinitásod ezekhez a technikai kütyükhöz, ahol esetleg mondjuk a vágást meg tudod oldani, egyedül önmagadban a saját elképzeléseid szerint. Nyilván azért operatőre azért szükséged van, tehát aki segít felvenni a dolgot, de onnantól kezdve a többit azt mind te csinálod, sőt a szervezést, a menedzselést is. Tehát tulajdonképpen te vagy akkor saját magad menedzsere is. Én azt gondolom, hogy aki zenész, főleg klasszikus zenész, azt kell, hogy mondjam, mint ahogy te is, hát a Bécsi Zeneakadémián tanultál, erről is mindjárt beszélünk, annak van egyfajta gondolkodása, de az nem biztos, hogy kiterjed odáig általában, hogy esetleg ezt az önmenedzselést is magának megcsinálja, hiszen ez egy külön szakma.
0: Így van. Én maximalista vagyok, és szeretek mindent kézben tartani. Tehát én akkor vagyok nyugodt, és akkor vagyok boldog, hogyha egy folyamatnak az egész procedúráját igazából végig tudom kísérni. Tehát én akkor érzem biztos kezekben a produktumomat, hogyha az elejétől végig kísérem.
1: Mesélj mondjuk erről a legújabb videóklipről. Ennek mi volt az elkészítésének a folyamata? Hogyan zajlott ez?
0: Hát ugye sokat tanulmányoztuk a szöveget a kedves feleségemmel, és akkor elkezdtünk ötletelni, hogy milyen sztorit tudnánk elképzelni ehhez a dalhoz. És nagyon szerencsés vagyok, mert van egy nagyon jó képű unokaöcsém, és ő jelentkezett, hogy ő főszerepet vállalna, és de ráírtuk ezt az egész sztorit. Igazából egy szerelmes párról szól, tehát ők fiatalok nagyon, még tényleg rajtuk van az a fiatal naivitás, a rózsaszín köd, és hát arról szól, hogy így ismerkednek, szerelmesek, de aztán van egy kis félreértés, és akkor természetesen az összeveszés után mi más történhetne, mint a kibékülés. És akkor, hogy amikor megvolt ez a storyline, már így a fejemben, akkor találtam egy rettentően ügyes operatőrt, akivel nagyon jól tudtunk együtt dolgozni, és innentől kezdve igazából sínen is volt már a dolog.
1: És akkor elkészült a nyersanyag, te azt hazavitted.
0: Így van.
1: Megvágtad.
0: Így van. Mm. És most fenn van a YouTube-on.
1: Fontos számodra az, hogy megjelenj a különböző platformokon?
0: Én úgy gondolom, hogy különösen a mai világban minden előadónak kritikus, hogy lássák és hallják. Mert az a helyzet, hogy ez a mai világ már csak így megy. Tehát ahhoz, hogy 2025-ben egy előadó tudjon érvényesülni, ahhoz el kell jutni a nagy közönséghez. És ezt már csak is kizárólag a szociális média platformokon tudja megtenni, de viszont ott is nagyon nehéz kitűnni, mert rengeteg tehetséges ember van, rengeteg tehetséges zenész, énekes, vagy bár akármi más, aki ugyanígy szeretne kitűnni a sok közül. Tehát igen, manapság már nem az van, mint régebben, hogy az emberek ott ültek a rádió előtt, és akkor mondjuk a Boros Lajos bemuzsikált egy új sanzont akár, és akkor másnapra az más sláger lett. Tehát muszáj, hogy az ember jelen legyen, és lássák, hallják a közönség soraiban.
1: És tulajdonképpen, mivel te egy crossover műfajt játszol, tehát ilyen populárisabb zenét, valójában egy kicsit igényesebben meghangszerelt alapokkal, és néha azért egy kicsit klasszikus hangzással, ehhez azért természetesen szükség van ahhoz, hogy elérd a legnagyobb számú közönséget, hiszen ez a nagy közönségnek szól. Ez nem egy réteg műfaj, mint a klasszikus zene akár. Tehát, hogy itt valójában ez az, amit te ki tudsz használni, ez a fajta platform.
0: Igen.
1: Független elérése a közönségnek.
0: Igen.
1: Milyen visszajelzések vannak?
0: Hát egyelőre, hála Jóistennek, nagyon, nagyon pozitív. Az előző klippemet, amit feltöltöttem arra a bizonyos platformra, 100 000, több mint 100 000 nézőm volt egy nap alatt, és több ezer like, szívecske, komment, megosztás, tehát abszolút jó volt a fogadtatása, és nagyon sok olyan ember is felfigyelt rá, akiről nem is gondoltam volna, és írtak, telefonáltak, tehát olyan sikere lett az előző klippemnek, a szívem vitted elnek, hogy amire én nem is gondoltam volna, mert egy hegedűsnek azért általában nem szokott akkora megtekintése lenni, mint mondjuk egy énekesnek. És én azért nem vagyok egy olyan ismert személyiség még egyelőre, hogy teljesen magától érthetődő lenne az, hogy én felteszek mondjuk egy videót, akkor ott azt szétszedik. Úgyhogy nagyon, nagyon nagy örömmel töltött el, hogy ez tényleg olyan közösségre talált, és amit én szerettem volna, és abszolút pozitív volt ez az egész. Amikor egy videoklipet készítek, akkor törekszem mindig egyre jobbat és jobbat csinálni, és hát azért úgy tisztában vagyok, hogy milyennek kellene lenni egy populáris videoklipnek, így 2025-ben. Meg hát szerencsés is voltam igazából, mert olyan helyszíneken tudtam forgatni, ami nem mindennapi.
1: Na most ez nyilván egy kis költségvetésű klip volt, tehát azért ezt tegyük hozzá, hogy nem milliárdokból készült ez a videó, és azért mondom, hogy azért tulajdonképpen ma azért össze lehet hozni egy viszonylag alacsony költségvetésű klipből és egy ilyen minőséget.
0: Így van.
1: Tehát és tulajdonképpen ez benne a fontos, az átütő, hogy akár a mai világban az ember létrehoz egy videoklipet, akár feljátsza otthon, vagy nem tudom, hogy te éppen stúdióban játszod, de föl ezeket, vagy otthon stúdióban. Tehát be lehet menni stúdióba is, ahol nyilván nagy tapasztalatú hangmérnökök segítenek kikeverni a hangot, ami azért nyilván jól jön,
0: hogy
1: az embernek a segítség, de azért még mindig viszonylag egy alacsonyabb költségből ezt létre lehet hozni.
0: Igen.
1: Hát ha szabad ezt mondani.
0: Hogyne, természetesen. Én úgy gondolom, hogyha az emberben van akarat, kreativitás és igényesség, akkor nem kell milliókat költeni egy videoklipre, hisz láttunk már olyat is, hogy egy csodálatos előadó művész mondjuk csak egy mikrofonnal a kezébe előadott egy dalt, és hatalmas átütő sikere volt, és pedig otthon a szobájába vette fel, akár. És van olyan, hogy valaki tényleg iszonyatos mennyiségű pénzt öl bele, és mégsem olyan a végeredmény. Elég érdekes kérdés ez. Mindig azért próbálok egyre jobbat és szebbet csinálni, tehát a büdzsé is emelkedik, de én úgy gondolom, hogy nem kell erre olyan sok pénzt költeni, mert a legfontosabb része ugye a zene. Tehát, hogyha a zene nem jó, akkor hiába csinálunk akármilyen klipet, úgyse lesz jó. Tehát teljesen mindegy. A zene legyen jó, mert az emberek nem buták, ők hallják, ugye, hogy most ez jól szól, vagy nem szól jól, a vizuális elem az meg pedig egy plusz.
1: Egy picit térjünk vissza most a gyökerekhez, hiszen ez is nagyon fontos és érdekes, hogy honnan jutottál el idáig? Zenei családból származol.
0: Így van. Hát ez egy nagyon hosszú út volt. Én székesfehérvári születésű vagyok. És 8 évesen kezdtem el tanulni a helyi zeneiskolába.
1: De előtte azért nyilván otthon a család különböző tagjaitól már hallottad akár a cigányzenét, vagy akár a könnyedebb műfajokat.
0: Igen. Hát ugye édesapám, ő üzletember volt, ő nem zenél, de a nagypapa, nagybácsik, unokatestvérek, mindenki muzsikált.
1: Kávéház egy cigányzenét játszottak?
0: Így van, pontosan. Mindenki. És igazából ilyen 5-6 éves koromban én gitáros szerettem volna lenni. Kovács Andor gitárművésznek vagyok így, hát így távolabbi leszármazottja. Úgyhogy én sokat hallgattam őt, és én gitáros szerettem volna lenni. És akkor apukám vásárolt nekem egy gitárt. De hát mivel, hogy ő nem zenélt, ő csak megvette a gitárt, de nem tudta behangolni. Tehát mire hazaért az a gitár, lehet, hogy előtte be volt hangolva, de mire hazaért, hát valami borzasztóan rosszul szólt.
1: Hát persze.
0: És akkor odaadta apukám, jó van, fiam, akkor gyakoroljál egy 4-5 órát mostantól. Jó. És akkor elkezdtem pengetni, és hát olyan csúnyán szólt, hogy mondta, hát nekem ez nem kell, hát ez nem érdekel. És akkor ez így abba is maradt, és akkor mondtam, jó, akkor nem lesz a gitáros. De viszont egyik nap néztem a szólanótát, és már őszinte leszek, már nem emlékszem, hogy ki volt a prímás, talán a Szalai Antal. És nekem nagyon megtetszette, hogy ő hegedült, és én akkor oda mentem apukámhoz, és mondtam, hogy jó, hát akkor én hegedűs szeretnék lenni. Biztos? Biztos. Jó. És akkor apukám megfogta a kezemet, és elvitt a zeneiskolába. És rettentően nagy szerencsém volt, mert egy csodálatos pedagógusnál kezdtem hegedülni, aki tényleg megszerettette velem a hangszert is, és magát a munkát is, a gyakorlást is. Úgyhogy így kezdődött ez el nekem.
1: Nevét említsük meg mindenféleképpen.
0: Tatár Dezsőné, Judit néni. Uh-huh. Ugye az első egy-másfél évemet nála töltöttem, csodálatos pedagógus volt, annyira, hogy igazából kicsit több mint egy év hegedülés után felvételt nyertem a Zeneakadémia különleges tehetségek osztályába, Perényi Eszternek az osztályába.
1: Mennyi idős voltál?
0: Hát még nem voltam 10 éves igazából, 9 voltam akkor, és hát Perényi tanárnőnél folytattam a tanulmányaimat, később pedig Becker Annánál, uh-huh. és Róna Széki Tamásnál, tehát rettentően jó pedagógusaim voltak, mai napig nagyon jó szívvel gondolok rájuk vissza. Uh-huh. Viszont amikor jött a felvételizés ideje, akkor én úgy gondoltam, hogy beugrok a mély vízbe, és megpróbálok felvételt nyerni a Bécsi Zeneakadémiára.
1: Mielőtt rátérünk a Bécsi Zeneakadémiára, azért én azt gondolom, hogy egy 8-9 éves gyereknek nem egyszerű a feladata a Zeneakadémia, illetve a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem előkészítő tagozatán, hiszen valóban csak a legjobbak kerülnek be oda, tehát egyrészt nagy a nyomás is, gondolom, és hát nagy a kihívás. Ezt akkor hogy élted meg?
0: Igen, tehát a nyomás az valóban nagy volt, mert ameddig mondjuk a helyi zeneiskolában mondjuk én hegedültem a legjobban, ugye bekerültem a különleges tehetségek osztályába is, hát olyan borzasztóan nagy kvalitású emberek vettek körül, tehát olyan tehetséges fiatalok voltak mellettem, hogy rájöttem, hogy ideje felkötni a gatyát, hogyha szabad így fogalmaznom, de hát rettentően szerettem hegedülni, és szívesen is gyakoroltam, de az már egy másik fajta éra volt igazából. Mm. Igen, akkor már éreztem azt, hogy ez nem csak játék és vidámság, hanem itt ahhoz, hogy egy szinten tudjak maradni a többiekkel, ahhoz rengeteg munkát bele kell fektetni, mert a többiek még több munkát belefektetnek, tehát nem volt egyszerű, de nagyon sokat segített nekem abban a későbbiekben is, hogy rájöttem azt, hogy a folyamatos munka és tanulás az mindennek az alapja, és csak így lehet célt érni.
1: A család is felköltözött akkor Budapestre?
0: Igen. Igen.
1: Akkor ez nyilván részükről is egy nagy áldozat lehetett.
0: Igen. mindenféleképpen az volt, mert ugye a munkahelyük is Székesfehérvárra szólította őket, de mégis megtették azt, hogy felköltöztek velem együtt, ugye nem akartak kollégiumba engedni, mert nagyon pici voltam akkor még, de hát habár Székesfehérvár nincs annyira messze, Budapest

0: És meg kell, hogy mondjam az igazat, hogy én az esélytelenek nyugalmával indultam el, mert számomra csak az volt a fontos, hogy a leges, legjobbat kihozzam magamból, és amikor ott állok a színpadon, akkor tényleg a maximumot nyújtsak, és meg tudjam mutatni azt, hogy ez vagyok én, ezt tudom. Igazából már nem is volt rajtam nyomás, mert láttam, hogy tényleg olyan zsenik járnak oda, hogy nem lett volna szégyen az, hogyha nem vesznek föl. Tehát így, hogy már nem is izgultam ezen, hanem csak teljesen szabadon tudtam játszani, így sokkal jobban is tudtam hegedülni, és így kaptam felvételt. Abban az évben az egész világról 16 embert vettek csak fel hegedű szakra, és én ebben benne voltam, és erre nagyon büszke vagyok a mai napig.
1: Tehát maga a különleges tehetségek osztálya is nyilván egy nagy nyomást helyez az ember vállára, hiszen azért ott is megfelelni az egy óriási, hát felelősség. És hogyha bekerül az ember mondjuk egy bécsi zeneakadémiára, az talán még nagyobb nyomást is jelenthet akár. Egyrészt azért, mert távol vagyunk a családunktól, másrészt azért, mert tényleg olyan fantasztikus hegedűsök végeztek ott, hogy sorolhatnák napestig.
0: Igen. Meg kell mondjam, hogy amikor felvételt nyertem, ez egy akkora pozitív érzéssel töltött el, hogy azt érezhettem, hogy igen, leraktam valamit az asztalra, és akkor most kezdődhet az igazi munka, hogy már a nyomás nem is volt rajtam annyira, mert ugye a megfelelési kényszer volt előtte, hogy ja Isten kérem, remélem, hogy valóban fel fognak venni, ugye ilyenkor izgul az ember, beadja több helyre, több egyetemre, és akkor reménykedik, hogy akkor sikerülni fog. De mivel, hogy engem fölvettek a világ egyik legjobb egyetemére, akkor éreztem azt, hogy lehet, hogy nem is vagyok annyira rossz. Én csak igazából szerettem volna még mélyebb vizekre elvezni, és akkor nagyon-nagyon szerencsés voltam, mert első évben Christian Dellingernél tanultam, viszont rá egy évre felvételt nyertem Jelos Pitkovának az osztályába, aki egy David Oistrakh tanítvány volt. Ugye David Oistrakh az egyik, hogyha talán nem a legnagyobb hegedű művész volt.
1: Igen.
0: És hát ugye ez egy presztízs dolog volt, meg kell, hogy valljam annak idején.
1: Igen.
0: És boldog voltam, hogy a tanárnőnek a szárnyai alatt tanulhattam, és igyekeztem magamba szívni mindent, amit tőle kaptam zeneileg és emberileg is.
1: Beszéljünk egy picit a bécsi évekről, hiszen ez nagyon fontos, hogy természetesen azért itthon is vannak lehetőségek. De én azt gondolom, hogy tapasztalatom szerint, hogy azért Bécsben egész másfajta lehetőségek nyílnak ki egy fiatal művész, tehát egy zeneakadémista előtt. Te ezt hogy tapasztaltad kint?
0: Hát ugye a legelső, amit tapasztaltam, hogy teljesen egy multikulti környezetben voltam, tehát a világ minden tájáról származó emberekkel tanultam együtt, ami már egy nagyobb rálátást adott nekem a világra, mert minél több emberrel megismerkedtem, több barátra tettem szert, annál jobban szélesedett ki igazából a látásmódom, a gondolkozásmódom, és
1: ez még a 2000-es évek első évei.
0: 2006-tól kezdődő igazából. Uh-huh. Igen. És ugye nem elhanyagolható az se, hogy rengeteget tudott az ember fellépni. Tehát volt lehetőség fellépni, hiszen tudjuk, hogy rengeteg zenekar van Bécsben.
1: Uh-huh.
0: És volt alkalmam nagyon sok szimfonikus zenekarral együtt működni, akár csak kisegítőként, vagy turnézni, és így rengeteget tudtam tanulni. A zenei repertoárt is ugye az ember jobban megtanulta, és volt alkalmam utazni, tehát rengeteget jártunk koncertezni külföldre, leginkább Ázsiában volt az, hogy minden egyes áldott évben Ázsiában voltam, legalább egyszer vagy kétszer.

0: ezt úgy érzem, hogy ezt nem tapasztalhattam volna meg, hogyha nem Bécsbe járok.
1: A mai vendégem Kovács Dávid hegedűművész volt, aki mesélt nekünk az újabb videóklipjéről, klasszikus tanulmányairól és terveiről. A beszélgetésünk folytatásának érdekében tartsanak velünk holnap este is 22 óra 5 perctől. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszonthallásra!
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
3: Ez a Roma Szalon.
2: A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

valóban a mi hangunk szóljon. Szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: Budapesten és környékén a mi hangunk szól. Rádió Dick. Rólunk neked. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Dickben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma folk. A 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked. A 100.3 Rádió Dickben.
1: A kormány 3 milliárd forintos alapot hoz létre az aszbesztel szennyezett útszakaszok mentesítésére, jelentette be Köböl Anita kormányszóvivő a kormányszóvivői tájékoztatón Budapesten. Ismertetése szerint az alapból az az önkormányzat részesülhet, amely rendelkezik aszbeszt térképpel, és garanciát vállal arra, hogy folyamatosan méri a határértéket, és erről 3 havonta jelentést készít. A kormány törekszik a minél gyorsabb megoldásra. A mentesítésre többféle lehetőség megoldás is szóba jöhet, amelyeknek egyszer erre kell a törvényességnek és a helyzet sürgető jellegének megfelelniük, mondta jelezve, hogy ezekre kell majd az adott településeken tekintettel lenni. Az Exim Bank tevékenységét érintő 4 ügyben tesz feljelentést ismeretlen tettes ellen a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. Az ügyletek értéke összesen meghaladja az 1000 milliárd forintot, tudatta a kormányzati kommunikáció. Magyarországon nem maradhatnak következmények nélkül a közpénzekkel való visszaélések, a politikai alapon kiosztott előnyök és az átláthatatlan állami döntések. Ezért a Gazdasági és Energetikai Minisztérium újabb 4 ügyben tesz feljelentést, ezúttal a Magyar Export-Import Bank ZRT tevékenysége miatt, áll a közleményben. Jelentős mennyiségű ismeretlen összetételű erős szakhatással bíró uszadék felgyülemlését észlelték csütörtökön a Fekete-Körösön, Dénes Major térségében a román-magyar határszelvényben. A Körös vidéki vízügyi igazgatóság 3. fokú vízminőségi kárelhárítási készültséget rendelt el, közölte a szervezet. Mint írták, a feltorlódott uszadék jelenleg stabil helyzetben van. A további szennyezés és az uszadék leúszásának megakadályozása érdekében megtervezték a szükséges műszaki beavatkozások. Első lépésként merülő falat telepítettek az uszadék további lokalizálása és a szennyezés terjedésének megakadályozása érdekében.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dicknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádió Dick. Rólunk, neked. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dick FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. október 28-a, kedd van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. A mai vendégem Kovács Dávid hegedűművész, aki a beszélgetésünk második részében mesél nekünk az újabb videóklipjéről, klasszikus tanulmányairól és jövőbeli terveiről. Tartsanak velünk ma este folyamán is!
4: Tehát ezek a zenekari koncertek ilyen lehetőségeket biztosítottak számotokra.
5: Így van, lehetőségeket és megélhetést is.
4: Igen, nagyon fontos nyilván, hogy azért Bécs sem egy olcsó város, és főleg, hogyha az ember távol van esetleg a családjától, és ott mondjuk magának kell biztosítani a megélhetését, akkor ott erre szükség is van?
5: Hogyne.
4: Tehát ha jól emlékszem, akkor akkoriban azért nagyon divatos volt, hogy a zeneakadémisták sokat jártak templomi koncertekre.
5: Így van. Én is. Uh-huh. Rengeteget. Mert hát ugye nem volt olcsó bérelni egy akárcsak egy szobát se annak idején Bécsben, most se, de egy fiatalnak igazából, aki csak egy pici ösztöndíjjal rendelkezett meg, amit a szülei tudtak biztosítani. Tényleg nagyon megterhelő volt a bécsi élet, úgyhogy nagyon jól jöttek ezek a haknik, hogy az ember elmehetett, felléphetett, tanulhatott, és még pénzt is kapott érte. Tehát ez egy szuper élmény volt. Uh-huh.
4: És végül is akkor nem fejezted be a zeneakadémia tanulmányait a családi okok miatt?
5: Így van, hát 3 évet jártam a zeneakadémiára, aztán sajnos történt a családomban egy olyan dolog, ami miatt szüneteltetnem kellett a tanulmányaimat. Uh-huh. Ugye először csak szüneteltetéssel, szemeszterhalasztással indult, aztán jött egy megkeresés egy hajóra, hogy mi lenne, hogyha kimennék, cigánzenekarral amúgy, hát szalonzenekar volt, és akkor én ezt elvállaltam, és akkor úgy gondoltam, hogy jó, hát ez csak 5 hónap az életemből, és akkor utána folytatom a uh-huh. zeneakadémiát. De aztán úgy alakultak a dolgok otthon, hogy muszáj voltam saját lábra állni. Uh-huh. Tehát teljes egészében saját magamat eltartani, és meg is tetszett igazából ez az életmód. Tehát meg kell, hogy valljam, bocsánat. Tehát pont jókor jött ez nekem. Tehát a kellemeset a hasznossal összekötöttem.
6: Egészen más, mint a klasszikus zene, viszont előfordulhat, hogy esetleg akár több pénz is jöhet belőle, ha anyagi szempontokat tartunk a szem előtt.
5: Igen, hát először nekem az anyagi szempont volt a legeslegfontosabb. Igen. De viszont amikor bekerültem ebbe a millióbe, és rajtam kívül volt egy másik hegedűs, a Reményi Géza bácsi, ő volt a primás, és rengeteget tanultam tőle. Tehát nagyon élveztem azt, hogy minden egyes áldott nap, ugye muzsikáltak, és én akkor tanultam az új számokat, és nekem azért tetszett ez a műfaj is, valljuk be. Na, azért nekem ez is nagyon tetszett, és nagyon csodáltam azt, ahogy a Géza bácsi még 60-on túl is állandóan tanulta az új számokat, kottázta, stb. Az a Dolfi bátyámnak is hát akkor a lexikális, meg muzikális tudása van, hogy az valami borzasztó. És én meg kell, hogy vajon jól éreztem magamat. Tehát én akkor nem éreztem úgy, hogy na most akkor visszamegyek Bécsbe, és akkor majd valahogy majd lesz, mert ugye nem tudom magamat eltudni, de majd elmegyek mosogatni, vagy akármi. Akkor, hanem úgy éreztem, hogy jó, szeretnék akkor a saját lábamra állni, és itt jó a fizetés, jól is érzem magamat. Itt is tudok tanulni, ha bár mást, de most ezt szeretném csinálni. És nem bántam meg.
6: Tehát nyilván minden műfajnak megvan a nehézsége. Hogy tehát én azt gondolom, hogy hiába klasszikus hegedű művész valaki, nem biztos, hogy egyből le tud játszani egy nótát. Komoly tanulmányok kellenek ehhez is,
5: hogyne.
6: És felkészülés, elemzés és gyakorlás. És hát tulajdonképpen az, amit egy prímás tud, az egészen másfajta tudás, mint amit egy hegedűművész tud, hiszen mondjuk a hegedűművészek rendszerint kottából egészen másfajta tanulási metódussal állnak a zenéhez, szemben mondjuk egy prímással, akinek viszont a repertoárja hatalmas kell, hogy legyen. Sokkal jobban kell, hogy ismerje a közönségét.
5: Ennyi.
6: De hogy érzed, milyen különbségek vannak?
5: Én úgy érzem, hogy minden egyes műfajt a legmagasabb szinten kell művelni. Uh-huh. Tehát én úgy gondolom, hogy amit a cigány prímások tudnak, és ahogy tudnak, az egy olyan dolog, amit a legtöbb hegedűművész például nem tudna. Mert ez egy teljesen más művészeti ág, de nem kisebb vagy nagyobb uh-huh. egyik a másiknál, hanem ugyanannyi munkát igényel mind a kettő. Tehát én nem gondolom azt, hogy most valaki, mert klasszikus zenész vagy hegedűművész, az mondjuk az jobb zenész vagy hegedűs, mint mondjuk egy prímás, mert egy jó prímás pont ugyanannyi munkát és tanulást tett bele abba, hogy ő úgy muzsikáljon, ahogy, mint egy klasszikus zenész. A legfontosabb, hogy mindenki a saját kis műfaját magas szinten képviselje, és a stílus jegyeken belül maradjon.
6: 2025 tavasza óta a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemnek új rektora van, Farkas Gábor zongoraművész személyében. Gábornak a pályázati anyagában benne van az is, szerepel az is, hogy tervbe van neki számára az, hogy a cigány zenét bevigye a zeneakadémiai keretek közé.
5: Csodálatos.
6: Tehát akár a népzenetanszak mellé, hiszen hogyha a népzenetanszak létezhet a zeneakadémián, akkor miért ne létezhetne cigány zenetanszak?
5: Pontosan.
6: Mit szólsz ehhez?
5: Hát rettentően örülök ennek, és remélem, hogy, hogy ez, ez valóra is fog válni, hiszen a magyar cigányzene pont ugyanolyan szerves része a magyar kultúrának, mint a népzene. Tehát a kávéházi cigányzene szerintem talán még néhol még jobban is, de maradjunk annyiba, hogy ugyanolyan szinten szerves része a magyar kultúrának, és örülök neki, hogy egy olyan rektorja van a Zeneakadémiának, aki ezt felmeri vállalni, és ilyen törekvései vannak. Azt is mondhatnám, hogy éppen itt az ideje, mert külföldön már régebben zeneakadémiákon tanítottak cigányzenét, ugye mint tudjuk. Tehát voltak kurzusok, rettentő sok jó muzsikus kijárkált tanítani, és hatalmas nagy megbecsülésnek örventek. Tehát nagyon remélem, hogy minél előbb itt Magyarországon is ez meg fog történni.
6: Egy kicsit visszatérve a te zeneiségedre, illetve a fejlődésére, elmentél tulajdonképpen egy kicsit populárisabb irányba, illetve a szórakoztató zene irányába. És hogy jött tulajdonképpen ez a crossover, amit mostanában is csinálsz, hogy kicsit funky, kicsit populárisabb, és mostanában éneket játszol. Ez hogy jött neked?
5: Úgy, hogy ezek azok a stílusjegyek, amik elkísértek igazából a kicsi korom óta. Tehát hiába muzsikus család, meg a mindenem a kávéházi cigányzene, de engem valahogy mégis mindig jobban megérintett. Tehát közelebb állt hozzám a pop, a funky, és én megvallom az igazat, hogy én egy pici korom óta is szerettem például a Bódi Gusztit hallgatni, vagy a Kaiakot. Uh-huh. És a másik dolog az, hogy én nagyon szeretnék adni a közönségemnek, és próbáltam egy olyan stílus irányzatot megfogni, ahol minél szélesebb körbe el tudok jutni a hallgatósághoz, és hát ugye valljuk be, hogy sajnos vagy nem sajnos, de Magyarországon a mulató zene az, ami a legjobban, ugye rasztó függetlenül mindenki ezt hallgatja, tehát konkrétan mindenki, de viszont én a mulató zenét próbálom egy picit klasszikus füllel hallgatni, és egy picikét minőségibb megszólaltatásban előadni, mert úgy érzem, hogy az embereknek igényük van amúgy erre, csak még nem nagyon hallottak ilyet, mert igazából, hogyha hegedűre gondoltak, akkor volt a klasszikus zene, vagy a cigányzene. De még ez még nem volt az, hogy hát akkor csináljunk meg egy olasz cigán popszámot klasszikus crossover stílusban.
6: Uh-huh. Mi a terved ezzel? Hol szeretnél tartani 5-10 év múlva?
5: A tervem az, hogy minél több emberhez jusson el a zeném, és folyamatosan szeretnék építkezni, egyre több dallal kijönni. Folyamatban vannak kollaborációk, tehát ismertebb előadókkal fogok csinálni közös dalokat. Én úgy érzem, hogy ennek a műfajnak van helye itt Magyarországon, és szeretném megalakítani ezt a műfajt, és szeretnék ennek én lenni az első képviselője, és nagyon remélem, hogy lesznek ennek követői is, más hangszeresek is, akik affinitást éreznek a kicsit másabb fajta kultúra vagy stílusok iránt, ők is fogják követni a példámat, mert miért ne? Mm-hmm. Tehát igazából a zenének az a lényege, hogy én úgy gondolom, hogy nincs rossz vagy jó műfaj, hanem minden zenében van nagyon jó, meg kevésbé jó. Tehát én a kis saját erőmből megpróbálom a legeslegjobbat nyújtani, és hát ugye meglátjuk, hogy mi lesz ennek a végkimenetele, de nagyon remélem, hogy hasonló sikerekkel fog folytatódni, mint ahogy ez elindult.
6: De akkor ezek szerint elsősorban itthon, kis hazánkban képzeled el a jövődet.
5: Így van. Így van.
6: Hiszen te azért sokat játszottál különböző tengerjáró hajókon, de nem vagyok benne biztos, hogy ott ez a fajta stílus lesz a legkelendőbb.
5: Nem. Ugye én vendégművészként lépek fel hajókon, uh-huh. leginkább hajókon, de más helyeken is, ami azt jelenti, hogy vendégművész, tehát én kimegyek valahova, és fellépek egyszer, vagy akár kétszer, tehát kétszer 45 perc, mondjuk, hogyha egy hetes hajóútra megyek ki, akkor is csak kétszer 45 percet játszok, a többi napon pedig mint vendég vagyok, és ott képviselem ezt a poppos funk kis crossover stílust, de van egy light klasszikus műsorom is, ahol azért elég sok magyaros dalamot játszok. Ez van külföldön. De úgy éreztem, hogy ezt az új stílus pedig itt Magyarországon most el kell indítani, és hogyha jóistenke is megsegít, és ennek esetleg egy olyan foganatja lesz, akkor talán majd később külföldön is. De ez egy teljesen új elképzelés és új projekt.
6: Tulajdonképpen párhuzamosan halad a két projekt, amit egymás mellett viszel, tehát a
5: így van.
6: Hajózás és akkor az itthoni tervek, ahol populárisabb műfajokat ötvözel egymással.
5: Igen, hát a hajózás ugye az a dolog, amit ugye régebb óta csinálok, ugye ez az új terv pedig a személyes misszió.
6: Milyen a hajós élet?
5: A hajós élet van, akinek nagyon szép, van, akinek kevésbé. Én ugye úgy kezdtem, ahogy mondtam, hogy amikor a zenekarral mentünk ki, akkor én 4 hónapot voltam egy húzamban, és napi 4-szer, de volt, hogy 5-ször is muzsikáltunk. Hát azért az egy kicsikét azért megterhelő volt, szabad nap nélkül. Annak is meg volt a szépsége, de nem az a fajta életmód, amit én elképzeltem volna magamnak. Viszont mindig láttam a színházban, hogy voltak ilyen meghívott vendégművészek, kvázi sztárfellépők, és ők csak bementek, lejátszották a showjukat, és ők ugye ez valóban showműsorokat adtak le, tehát vizuális elemekkel, stb. Tehát leadtak egy produkciót, és utána hazamentek. És akkor mindig azt mondtam, hogy ó, Istenem, én is ezt szeretném csinálni, de jó lenne. És ahogy ez az ötlet megfogalmazódott bennem, rettentő sokat dolgoztam rajta, tehát többfajta showműsort írtam meg, kreáltam és gyártottam le, amit folyamatosan hirdettem a hajótársaságoknak. Aztán egy brit-amerikai ügynökség pedig elkezdett képviselni, azóta vagyok vendégművész. Így, mint vendégművész, ez a fajta hajós élet szép, mert járom a világot, a legszebb részeken vagyok, és nem kell nagyon sokat távol lenni a családtól. Tehát az, hogyha mondjuk csak egy hétre elmegyek, vagy mondjuk 10 napra, az még nem a világ vége. De 2 gyereke családapaként azért már elmenni 4-5 hónapra az nem olyan jó, főleg a gyerekeknek, de hát nekem sem.
6: Nyilván megvannak a nehézségei annak is, hogyha mondjuk egy kabinban kell lakni, ami 4 négyzetméter,
5: nem, vagy hónapokig. Még annyi sem. Igen.
6: Aha.
5: Igen.
6: Nyilván az ember viszont ilyenkor sokat tud esetleg keresni pénzt. Nem tudom, mennyire kompenzálja ez a dolgot.
5: Én úgy gondolom, hogy akkoriban, amikor ezt csináltam, abszolút kompenzálta, de viszont most már, mint családapa, nincs az a pénz, ami kompenzálná azt, hogy én 4-5 hónapra távol legyek a gyerekeimtől. Tehát nem tudom elképzelni azt az összeget. És ezt tiszta szívből mondom. Tehát az egyszerűen már vállalhatatlan számomra.
6: Mit jelent akkor számodra a család?
5: Mindent. Mindent. A család az első, és a minden is. Család nélkül nincs is élet, tehát én se vagyok egész.
6: Gyerekeid pont abban a korban vannak, amikor esetleg el lehet kezdeniük zenét tanulni. Mennyi idősek egyébként pontosan?
5: Kisfiam Nikolász, ő 6 éves múlt, kislányom Pamela, ő pedig 2 éves múlt most.
6: Hát akkor már lassan nála is aktuális lesz. Fogod őket zenére tanítatni?
5: Ha szeretnének tanulni, akkor fogom. Tehát van rá affinitásuk, nagyon szeretik a zenét. Egyelőre még nem jelezték, hogy ők igazából szeretnének tanulni. Hogyha szeretnének tanulni, akkor én teljes más szélességgel fogom őket támogatni. Hogyha pedig más hivatás, vagy más szeretnének csinálni az életbe, akkor pedig azt fogom támogatni. Uh-huh. Tehát én úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy valaki jó zenész legyen, és szeresse ezt a szakmát, ami egy gyönyörű szakma, de rettentő sok nehézséggel is jár, az tényleg kell szeretni a zenét, és a hangszert, és a munkát is. Tehát nagyon sok olyan zenészt ismerek, akit családi nyomásra kezdett el tanulni, és hát ugye nem a karásnak nyögés a vége. Uh-huh. Nekem nincsenek ilyen gondolataim, hogy én ráerőltetni szeretnék majd bármit is a gyerekeimre, mert hogyha én zenész voltam, akkor legyél te is az. Majd ők eldöntik, és akkor nekem pedig az a feladatom, hogy támogassam őket.
6: Egy picit visszatérve a zenei gondolatokhoz, itt beszélgettünk a riport előtt arról, hogy milyen lehetőségeket kínál az AI, vagyis a mesterséges intelligencia. És eddig, akiknek megmutattam ezeket a lehetőségeket, sajnos nem mindenki ismerte föl ezeket a dalokat, illetve az ebben rejlő lehetőségeket. Viszont nekem az volt a tapasztalatom, hogy te viszont ezeket aktívan használod is. Miként tudod használni az AI-nak a lehetőségeit a zeneírás, a zeneszerzés, illetve az előadás folyamatában?
5: Én úgy gondolom, hogy az AI amúgy egy nagyon nagy dolog, nagyon jó dolog, és szerintem semmiféle fejlődésnek nem szabad útját állni. Viszont úgy gondolom, hogy ez az AI is olyan zenésznél működhet jól, aki tényleg azért tisztában van az alapvető ismeretekkel. Tehát azért ez nem így megy, hogy most beírom azt, hogy akármilyen, és akkor itt a zene, jó van. Tehát
6: nem elég az, hogy mondjuk a ChatGPT generál nekem egy szöveget, a Suno-ba beírok egy promptot, a szöveg alapján pedig csinál egy funkit, egy zenét.
5: Nem.
6: Szerintem nem fog jól szólni?
5: Jól fog szólni, de abban nem lesz benne a te kreativitásod azt igazából. Tehát én úgy gondolom, hogy lehet használni, nincs vele semmi probléma, de mértékkel, tehát...
6: Hát zenészként ezt mondjuk, természetesen. Viszont aki mondjuk nem zenész és nem ért hozzá, az nyilván nagyon örül neki, hogyha...
5: Hát pont ma a YouTube ment otthon, és akkor azt vettem észre, hogy a videó is, meg a zene is AI.
6: Igen.
5: És mondom, drága jó Istenem, hogy most már ez kezd elfogadott lenni, hogy AI végig az egész. Mert mondjuk, hogyha mit tudom én, mondjuk egy dobot hozzágeneráltat az alaphoz az ember, vagy akármit, azt mondom, hogy oké. Okay. De hogy az egész az legyen, és azzal igazából azon kívül, hogy valaki csak egy promptot beírt, egy parancsot, bocsánat, semmi mást nem tett hozzá, én úgy gondolom, hogy jó, meg jó szól, mert méne szólna jó, de abban nincs meg az a plusz, ami szerintem egy zenébe kell lenni. Tehát én úgy gondolom, az AI-t is csak azok tudják jól használni, akik elsősorban muzsikusok, zenészek, értenek hozzá, és ezt csak egy mankóként használják pluszban.
6: De miként szoktad használni az AI lehetőségeit?
5: Az AI-t, hát igazából nagyon-nagyon sok mindenre használom. Rettentő sok, sőt, azt vettem észre, hogy most már például, hogyha az interneten is valamire rá akarok keresni, akkor nem a keresőbe írom be, hanem az AI-ba. És ugye ez sem jó, mert volt az, hogy Angliába kerestem pont egy kábelt a hangfalamhoz, és akkor kiadta, hogy szuper, itt fogod találni ezen, és oké, fogtam egy taxit, elmentem. Természetesen nem volt ott az a kábel. Jaj, ne haragudj, rosszul mondtam, rossz információ. Kélek, menj át ide a Tilbury-be. Oké, átmegyek, megint taxi. Sehol semmi. Jó. Jaj, elnézésedet, pontatlan volt a válaszom. Tehát akkor így megálltam, hogy mondom, na jó. Tehát azért nem lehet ráhagyatkozni 100%-ba, de szoktam. Ilyen apró cseprő dolgokat, amik mondjuk érdekel, valami, ami szembe jön velem az életben, hogy mit tudom én, mikor kezdték el gyártani ezt az autómárkát, vagy, vagy ilyesmi. Vagy mondjuk egy szerelésnél, hogy folyik a csap, most akkor itt pillanat húzzak meg. Ilyen dolgokat meg szoktam kérdezni.
4: Múltkor éppen beszélgettem egy zenész kollégámmal, és beszélgettünk az önmenedzselésről, aminek te egyik nagy művésze vagy, mondjuk így, és ő is azon gondolkodott, hogy hát miként kellene ezt egy kicsit fejleszteni a saját magánál. És mondtam, hogy hát figyelj, kérdezd meg az AI-t. Megkérdeztük az AI-t, hogy miként tudná magát fejleszteni, hogyan induljon neki ezeknek a dolgoknak, és kiváló válaszokat dobott föl. Tehát amit én is esetleg javasoltam volna, ő azt pontról pontra kidolgozta. Tehát esetleg ilyenfajta segítséget is tud adni nekünk a mesterséges intelligencia, amiben esetleg mondjuk nem vagyunk annyira otthon, ha még kezdők vagyunk.
5: Például, amikor ugye van otthon egy kis stúdióm, a maga a stúdió szoftvernek a használatát tanultam, akkor meg kell, hogy bajom, hogy engem az AI tanított meg, hogy hogyan kell profi módon felvenni egy dalt, és utána hogyan kell kezelni. Tehát AI nélkül biztos, hogy nem ment volna mesterséges intelligencia nélkül. Én úgy gondolom, hogy amúgy ez egy nagyon, nagyon jó dolog. Sok mindenre lehet használni, de nem szabad teljes mértékben rá támaszkodni, mert nagyon sokszor ad olyan válaszokat, ami nem biztos, hogy jó.
4: Én azt gondolom, hogy te egy örök tanuló vagy. Tehát valahogy ez a lifelong learning, ami divatos nagyon mostanában, tehát az élethosszig tartó tanulás, ez nagyon jellemző, hiszen te folyamatosan képzed magad, folyamatosan új információkkal próbálod magad fejleszteni, és ezeket mind beépíteni a művészetedbe, a szakmádba. Mennyire fontos ez számodra, hogy folyamatos fejlődésben tartsd magad?
5: Rettentően fontos. Én nagyon érdeklődő vagyok, és hogyha valami érdekel, akkor én arról szeretek tanulni, utána nézni, és az a helyzet, hogy minél többet tanulok, annál jobban rájövök, hogy mennyire keveset tudok igazából mindenről.
4: Igen, itt szokott lenni.
5: Igen. És én ezt élvezem. Én ezt élvezem, hogy mindig vannak új perspektívák, új dolgok, amiket szeretnék megtanulni, vagy elérni. És akkor van egy kitűzött cél, és akkor azért lehet dolgozni.
4: Milyen tanácsod lenne egy fiatalnak, aki most kezdi a pályáját? Esetleg még mondjuk konzis évei alatt van, vagy most tanul a Zeneakadémián. Mit tanácsolnál, hogy milyen irányba haladjon? Mi az, amit feltétlenül fejlesztenie kellene magában, ami mondjuk neked is sokat segített az elmúlt években?
5: Hát én igazából megkérdezném, hogy mi az, ami őt igazából boldoggá teszi. Tehát hogyha az a hangszer, amit éppen tanul, és ez a műfaj, amit éppen csinál, akkor egy csodálatos dolog, és akkor csinálja. És akkor bele kell adni apait, anyait. De viszont, hogyha nem 100%-osan van elkötelezedve a dolog mellett, akkor én úgy érzem, hogy igazából, hát hogyha nem is időhúzás, de mindenkinek megvan a tehetsége, mindenkinek más-más dologban. Tehát, hogyha valakit nem tesz boldoggá az, amit csinál, akkor egész nyugodtan lehet mást is csinálni, amivel ki tud teljesedni. Tehát én úgy érzem, hogyha valaki teljes mellszélességgel csinálja a zenét az ő műfajába, akkor és tehetsége is van, és tényleg beleteszi a munkát, akkor a siker az predesztinálva van. Ennyire egyszerű. De hogyha valamelyik hiányzik, vagy az akarat, vagy a szorgalom, vagy a tehetség, akkor lehet, hogy más után kellene nézni, mert a végeredményben az a legfontosabb szerintem, hogy az ember jól érezze magát a bőrébe, és szeresse azt, amit csinál. Mert hogyha szereti azt, amit csinál, akkor hogyha bukkanók is jönnek az élet során, akkor sokkal könnyedebben veszi, mint hogyha nem.
4: Mi kell még vajon a sikerhez?
5: A sikerhez felkészültség kell, Tehát az én szerintem a siker az az, hogy amikor eljön ez a bizonyos pillanat, tehát mondják, hogy jókor jó helyen, de hát jókor jó helyen akkor tudsz csak jó teljesíteni, hogyha fel vagy készülve. Alázat, szorgalom, felkészültség, és utána kell menni a dolgoknak.

0: vagy akármit csinálok, akkor előbb vagy utóbb biztos, hogy ide fogok jutni.
1: Én azt gondolom egyébként, hogy a zene pontosan erre tanít bennünket. A kitartásra, az alázatra, ami ehhez a műfajhoz nagyon szükséges. Ha esetleg holnap egy lakatlan szigetre vinnének téged, mi lenne az az 5 zenemű, album, CD, bakelit, amit elvinnél magaddal? Tehát mi volt az az 5 album, ami nagy hatással volt rád, esetleg előadóval megnevezve? Ez mindig egy nehéz kérdés, tudom. Hiszen az ember annyi zenét hallgat, és annyi hatás éri az évek folyamán, hogy mindig nehéz ezeket úgy megfogalmazni. De talán mégis vannak azok, amik kiemelkednek ezek közül.
0: Hát, amit én elvinnék magammal, lemezeket, Baros Lajos bácsi, Kovács Apollónia. Azon az első. Hát egy Jánó Sándor lemezt is azért magammal vinnék a biztonság kedvéért. Egy Michel Petrucciani Didier Lockwood lemezt. Hogyha mondjuk szeretnék egyedül bulizni, kicsit mulatni, akkor én elvinném a Bódi Gusztinak és a lemezét.
1: Melyiket?
0: Melyiket? Hosszú rögös ez az út. És vinnék még egy Earth, Wind & Fire Best of-ot is.
1: Klasszikus nem volt benne?
0: Nem, az nem volt. Tehát azt kérdezted, hogy mit szeretnék.
1: Igen, minden, jogos.
0: Hogy jól is érezzem magamat. Igen. Igen.
1: Nagyszerű választások. Köszönöm szépen, hogy bejöttél és beszélgettünk ezekről az izgalmas témákról, mint az AI, és hát természetesen az új videoklipped, úgyhogy később is sok szeretettel várunk itt a műsorban. Köszönöm szépen.
0: Nagyon szépen köszönöm a meghívásodat, és köszönöm szépen mindenkinek, aki meghallgatott.
1: A mai vendégem Kovács Dávid hegedűművész volt, aki mesélt nekünk az újabb videoklipjéről, klasszikus tanulmányairól és terveiről. Tudták, hogy a házi kedvenceknek is saját halottak napja van, amelyen a szeretett állat lelke visszatért gazdájához? Mexikóban a halottak napja, avagy a Día de los Muertos az egyik legfontosabb vallási ünnep. November 1-én az elhunyt gyermekekre, míg november 2-án a néhai felnőtt hozzátartozókra emlékeznek. Ezen felül a házi kedvenceknek is szentelnek egy napot, amelynek dátuma október 27. Ilyenkor az elhunyt kutyák, macskák lelke is meglátogatja az őket váró gazdákat. A karnevál-szerű ünneplés része a jelmez, valamint az arcfestés, illetve maszkviselés is. A már nem evilági szerettek fogadására a helyiek házi oltárokat, offrendákat készítenek. Nincs ez másként a házi állatok esetében sem. Hogy a visszatérő kedvenc békésen tudjon pihenni egykori otthonában, fontos, hogy az oltár kényelmes is legyen. A házi oltárt hagyományosan selyemmel vagy szaténnal terítik le. Gyertyákat is gyújtanak, hogy azok fénye mutassa az utat a hazatérő léleknek. A só arra szolgál, hogy tartósítsa a visszatérő testet. A füstölők is a tömjén az ártó szellemeket hivatottak távol tartani, míg a mexikói körömvirág finom illatával könnyít a hazatérő lelken. Nem hiányozhat az oltárról az elhunyt, jelen esetben a szeretett kutyák, macskák fényképe sem. Ezen felül a kedvenc ételükből is kerül az oltárra. Míg embereknél ez lehet gyümölcs, sütemény vagy egyéb finomság, addig kutyák és cicák esetében hús, táp vagy jutalomfalat kerül a terítékre, és ivóvizet is helyeznek ki nekik. A jellegzetes calaveritas vagy calavera egy koponyát formázó mexikói édesség is helyet kap a házi szentségen, ahogy a négylábú kedvenc játéka is. A mai szerkesztő műsorvezető Dr. Suki András volt. A viszonthallásra!
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
3: Ez a Roma Szalon.
2: A 100.3 Rádió Díjban. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: A mi rádiónk,
1: a mi hangunk,
0: a mi hangunk.
2: Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík, Dík, Dík, Rádió Dík.
0: Rádió Dík, romákról, nem csak romáknak. Makagyuszi alsókertjében Völgyi Zsuzsi Ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 Rádió Dík, süss fel nap.
1: Minden hétköznap 9-től délig.
0: A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dickben.
3: Budapest és az érintett agglomerációs települések ivóvízellátási rendszere ma stabil. Biztonságosan működik, ennek megőrzése azonban nem kizárólag műszaki feladat, hanem hosszú távú stratégiai kérdés is. Mutatott rá a fővárosi vízművek vezérigazgatója témában tartott budapesti háttérbeszélgetésen. Csörnyei Géza kiemelte, a szolgáltatás biztonságát jól mutatja, hogy a rendszer a szélsőséges időjárási helyzetekben és a rekord közeli fogyasztási időszakokban is folyamatosan biztosítani tudja a lakossági ellátást. Ez így volt az elmúlt hetekben, és fűzte hozzá. Szavai szerint a vízellátás stabil, természeti alapokra, korszerű műszaki háttérre és több mint másfél évszázad alatt felhalmozódott szakmai tapasztalatokra épül. A benzin és a dízel üzemanyagok átlagára 1-2 forint eltéréssel a korábbi védett árnál van, közölte a miniszterelnök a csütörtöki kormányszóvivői tájékoztatón. Magyar Péter kiemelte, az elmúlt hetekben a nagykereskedelmi ár emelkedett, de a kiskereskedelmi árak nem, vagy csak 1-2 forinttal. Tehát nem kell azon meglepődni, hogyha van, vagy lesz áremelkedés a következő hetekben, de egyáltalán nem olyan drasztikus, mint ami az Orbán kormány alatt volt, fogalmazott a kormányfő. Magyar Péter arról is beszélt, ha túl nagyra nő a különbség Magyarország és a szomszédos országok üzemanyagára között, akkor elképesztő benzinturizmus alakul ki. Az import egyre nehezebb lesz, és akkor kiürülhetnek a kutak. Ezt meg kell akadályozni, emelte ki. Amennyiben azonban nagyon nagy áremelkedés lenne, akkor a kormány kézbe avatkozni a magyar családok, gazdák, vállalkozások érdekében, jelentette ki. A kifolyó csatornán át bejutva fürdött a hévízítóban egy német férfi, belefulladt a vízbe, közölte a polisz.hu oldalon az Alavár megyei rendőrfőkapitányság. A rendőrségre szerdán délután érkezett bejelentés, hogy egy halott férfit találtak a hévízítóban. Kiderült, hogy a 41 éves német állampolgár előző este tiltott helyen bement a kifolyó csatornába, onnan pedig átmászott az út alatt a tóba.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dík hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Roma Folk a 100.3 Rádió Dickben. Rádió Dickben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: rádiódik.
1: Penas tu menge.
0: Romákról nem csak romáknak.
2: Csetét Jenőt szeretném, hogyha színpadra jönnek.

100.3 Rádiódik, ahol a mi hangunk hallatszódik.

0: Ez volt a Roma Folk.
1: Holnap reggel 6 órától ismét felcsendülnek az ikonikus folklorzenék.
0: Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem.
1: Aki a kívánságokat teljesíti,
0: Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
0: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
2: Hétfőn tart egyeztetést a kormány a hazai üzemanyagellátás helyzetéről. Szeptembertől nyilvánosan elérhetők lesznek a kórházi fertőzések friss adatai. Több fővárosi múzeum vezetőjét is elbocsátották a napokban. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Hétfőn tart egyeztetést a kormány a hazai üzemanyagellátás helyzetéről az iparág szereplőivel, köztük a Független Benzinkutak Szövetségének képviselőivel, közölte a szövetség. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium közlése szerint a tárca újabb egyeztetést tart az iparági szereplőkkel Budapesten, amelynek során a minisztérium elsődleges célja a hazai fogyasztók ellátás biztonságának megőrzése. A szövetség szerint az egyetlen hosszabb távon is biztonságos megoldás a piaci folyamatok felismerése és elfogadó alkalmazása. Számon kell az ország méreteivel, adottságaival vagy azok hiányával és a nemzetközi hatásokkal, az árakat pedig nem lehet ársapkával szabályozni, mert abban a kis benzinkutak mennek tönkre. Szeptembertől nyilvánosan is elérhetők lesznek a kórházi fertőzések friss adatai, már kész is ehhez a módszertan. A dokumentum határozza meg a szeptember elején induló nyilvános adatközlés rendszer szakmai kereteit, az alkalmazott alapelveket, a közzétételre kerülő adatok körét és azok értelmezésének szempontjait. A módszertan kidolgozását szakmai egyeztetés kísérte, aminek a célja az volt, hogy a nyilvános adatok egységesek, szakmailag megalapozottak és értelmezhetők legyenek. Több fővárosi múzeum vezetőjét is elbocsátották. Azonnali hatállyal felmentették az Országos Széchenyi Könyvtár, az Iparművészeti Múzeum és a Magyar Természettudományi Múzeum főigazgatóját, írja 24.hu. A döntés a kulturális háttérintézmények átfogó átvilágítása után született. A menesztett vezetők Berner Zsolt, Rózsa Dávid és Cselovszky Zoltán. Sári Zsolt közgyűjteményi és örökségvédelemért felelős államtitkár közölte, ezzel párhuzamosan megkezdik a Magyar Nemzeti Múzeum közgyűjteményi központ decentralizációjának előkészítését, és a folyamatba bevonják az intézmények dolgozóit és az érdekképviseleteket is. Pánikba esett a Velencei tó közepén, a vízirendőrök mentették ki azt a férfit, aki a Velencefürdői Szabadstrand felől gyalogosan akart átkelni a napokban a tó északi partjára. Terve azonban meghiúsult, amikor a parttól mintegy másfél kilométerre a víz hirtelen mélyülni kezdett, ráadásul többször is belesüppett a vastag iszapba, amelyből csak nehezen tudott kiszabadulni.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
0: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dickóban.
1: Romákról, nem csak romáknak.
0: Rádió Dick.
4: Rigoberti.
5: Albert Talita Mil!
4: Nevadén!
6: Szolpirci Kázsász!
5: Alex Hitz Talima, te zsapi balanga, tudod?
7: Kirva!
8: Konszi!
7: Alex Bibalanga!

hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: hangunk. Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
1: Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádió Díkben minden hétvégén déltől Húzdrá cigány.
0: Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket.
1: Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a Húzdrá cigányban.
0: 100.3 Rádió Dík.
1: Romákról, nem csak romáknak.
0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a Dík Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Díkben.
3: Rendkívüli kamattámogatást hirdetett meg a kormány a tejpiaci válság kezelésére. Elindult a főszezon a diákalbérletek piacán. Budapesten a legdrágább a bérleti díj. 76 milliárd forintos fejlesztésre készül esztergomi gyárában a Suzuki. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Rendkívüli kamattámogatást hirdetett meg a kormány a tejpiaci válság kezelésére. Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter rendelete szerint a tejhasznú szarvasmarha tenyésztők és a tejfeldolgozók likviditási helyzetének javítására kiemelt támogatási programok indulnak. A szarvasmarha tenyésztők az MFB agrárforgóeszköz hitelprogramban 100%-os kamattámogatást kaphatnak, állatonként legfeljebb 1 millió forint hitelösszegre a teljes futamidőre. A tejfeldolgozó vállalkozások számára pedig 7%-os kamattámogatást biztosít az állam az élelmiszeripari forgóeszközhitelprogram keretében. A kedvezményes konstrukciók a rendelet hatályba lépésétől 2026 végéig érhetők el. Elindult a főszezon a diákalbérletek piacán. A fővárosban 200 000-es havidíj alatt nem találni lakást az egyetemi központok közelében. Miskolcon viszont már 100 000 forinttól vannak ajánlatok. A most következő időszakban akár 5%-kal is nőhetnek a bérleti díjak, mondta Molnár Zsolt, az egyik hazai bank területi vezetője. Az érdeklődések száma közvetlenül a felvételi ponthatárok kihirdetése után 30%-kal ugrik meg, a piac pedig majd csak októberre mérséklődik, amikor 2-4%-os csökkenés is jöhet. Budapesten az egyetemi központok közelében 205 és 304 ezer forint közötti havidíjakkal lehet számolni. A legolcsóbb a 7. kerület, míg a legdrágább a 9. kerület. A vidéki egyetemi városokban a fővárosinál ugyan alacsonyabbak az árak, de a legjobb ajánlatok órák alatt elkelhetnek. A Suzuki 76 milliárd forintos fejlesztésre készül esztergomi gyárában. A beruházás az elektromos járművek és akkumulátorcsomagok gyártását is érinti, közölte a gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán. Kapitány István emlékeztetett arra, hogy a héten Magyar Péter miniszterelnökkel közösen fogadták Budapesten Suzuki Toshihirót, a Suzuki Motor Corporation elnök vezérigazgatóját, akivel a vállalat magyarországi terveiről is egyeztettek. A miniszter posztja kitért arra is, hogy a Suzuki esztergomi gyára mindegy 2800 embernek ad munkát, termelésének csaknem 90%-a exportra kerül. Hangsúlyozta, a kormány célja, hogy a 76 milliárd forintos beruházás több magyar beszállítót, több magyar mérnököt, több kutatásfejlesztést és szorosabb egyetemi együttműködést hozzon a környezetvédelmi előírások maradéktalan betartása mellett.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dík hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
1: A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Roma Folk a 100.3 Rádió Díkben. Rádió Díkben.
4: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
1: Rádió Dík.

0: Közlekedési hírek.
1: A Fóti úton a Váci út felé, a Fiume út közelében sávlezárásra kell készülni egy rövid szakaszon, mert útburkolatot javítanak. Lezárták az Óbudai szigetet rendezvény előkészítése miatt. A 226-os autóbusz terelve a Nyugati pályaudvar és Óbuda Bogdán út között közlekedik. A 15-ös autóbusz a Kálvin tér felé megáll a 76-os trollibusz Hegedűs Gyula utca megállójában is. Lezárták ma a Váci út újpesti szakaszán befelé a Zsilip utcánál a külső sávot burkolatjavítás miatt. Ma várhatóan 7 órától 15 óráig a Szent Gellért rakparton a Gyógyfürdő és a Gellért hegy között mindkét irányban egy sávban lehet közlekedni karbantartás miatt. Balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek!
0: Időjárás.
1: Szeles idő, kánikula. Ma meleg idő várható, újra 30 fok fölé emelkedik a hőmérséklet. Sok lesz a napsütés, de időnként már erősebben megnövekszik a felhőzet. Késő délután, kora este egy-egy zápor, zivatar nem kizárt. Élénk erős lesz a déli délnyugati szél. Kora reggel 17, délután pedig 32 fok körül alakul a hőmérséklet a térségben.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. A mi hangunk hallatszódik. 100.3 Rádiódik.

0: 100.3 rádió Dik romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és egészen délig én kísérlek végig benneteket hatalmas slágerekkel, közte pedig igyekszem minél érdekesebb témákkal jönni, és a mai nap folyamán az első ilyen témánk az az, hogy gondot jelent-e, hogyha elsötétül az anyajegy. Természetesen zenei téren, mint minden vasárnap, ebben az órában és a következőben a folklor zenéje a főszerep, tehát autentikus cigányzenét hallgatunk, azt követően pedig majd áttérünk populárisabb slágerekre. Tehát, bajt jelent, ha elsötétül az anyajegy? Ezekre figyeljünk a testünkön a nyári időszakokban. A napsugárzás befolyásolhatja az anyajegyeket, amik sötétedhetnek. Láthatóbbá válhatnak, és akár növekedhet a bőrrák kockázata is. Mindenképpen fontos, hogy nyári hónapokban óvintézkedéseket tegyenek azok, akiknek jelentős számú anyajegye, különösen pigmentált anyajegye van, úgynevezett éranyajegye van. Dr. Karászi Viktória, az anyajegyszűrő központ egyik bőrgyógyásza, nemi gyógyász, szakorvos arról is beszélt, hogy nyáron vagy később az őszi-téli hónapokban érdemesen részt venni anyajegyszűrésen. Hogyan hathat a napfény az anyajegyekre? Besötétedhetnek. A pigmentált anyajegyek a napfénynek kitett testrészeken sötétebb színűvé, ezáltal feltűnőbbé válhatnak. Irritáltá válhatnak. Az ér anyajegyeknél fordulhat elő, hogy az erőteljes napsütés, a leégés fokozhatja a véráramlás területén, ami akár gyulladáshoz is vezethet. Fokozott bőrrák kockázatának vannak kitéve. A túlzott napsugárzás és a leégés növelheti a bőrrák kockázatát, különösen az érzékeny, világos bőrűeknél, a sok anyajeggyel rendelkező személyeknél és azoknál, akiknél már diagnosztizálnak bármilyen típusú bőrrákot. Ugyanakkor a sötétebb bőrszín és a kevés számú anyajegy sem jelent védettséget. A bőrszínét a melanocitáknak nevezett sejtek adják, amelyek a melanin nevű pigmentet termelik. A napfény fokozza a melanin termelődését ezekben a sejtekben, ami a vágyott barna bőrszint eredményezi. Természetesen a fény hatására a pigmentált részek, vagyis azok a bőrterületek, amelyben több a festékanyag, szintén sötétebbé válik. Ez az oka annak, hogy a korábban világos barna anyajegy is sötétebb barna színű lesz. Ettől nem kell megijedni, ez normális változás. Ugyanakkor mindent meg kell tenni a fényvédelem érdekében. Ugyanis bizonyított tény, hogy az életünk során megélt fény összeadódik és megsokszorozza a bőrrák kialakulásának kockázatát. Foglalja össze Karászi doktornő. Most pedig szóljanak nektek a jó kis folklorzenék.
1: Rádió Dik.

0: Afolk.
1: Magyarország ikonikus folklorzenéi minden reggel a Rádió Dickben.
2: 100.3 Rádió Dick, romákról nem csak romáknak. Én Sztojk Armandó vagyok a mikrofon mögött, és egészen délig én kísérlek végig benneteket hatalmas slágerekkel, közte pedig igyekszem minél érdekesebb témákkal jönni itt ebben az órában a folklorzenék között. Hihetetlen mit tett a felesége a nász éjszakán. A dühtől a tájékozó férj másnap benyújtotta a vállópert. Na, ez egy izgalmas sztori lesz. Elképesztő botránnyal végződött minden idők egyik legrövidebb házassága. Már a nász éjszakán eldőlt, hogy az ifjú pár, Frigye, biztos nem lesz az égben köttetett. Már a nász éjszakán eldőlt, hogy a hatalmasat tévedtek. Alapvető elvárás egy ifjú szerelmes pár részéről, hogy az esküvőjük emlékezetesre sikeredjen. A jegyesek nem csupán időt és energiát investálnak a feladatba, de tetemes mennyiségű pénzt is. Így aztán teljes joggal óhatják, hogy életük legfontosabb napja tűpontosan olyan legyen, ahogyan azt a nagy könyvben, na meg az esküvői termékkatalógusokban meg van írva. Sokszor hallhatjuk, hogy elég egy nevetséges apró szervezési hiba, egy kelekótya vagy rosszindulatú rokon, egy ügyetlen vendég, s már is lőttek a meghitt hangulatnak, a tökéletesség illúziójának. Nem vitatva, eme állítás jogát érdemes feltennünk a kötetlen kérdést. Miért hárult sokkal kevesebb figyelem arra, ami az esküvő és a lakodalom után történik? Ennek a legfőbb oka persze egyfajta finomkodó szemérmesség a nász éjszakáról. Nem illik beszélni, hiszen ez már tényleg két ember privát élménye, amit ideális esetben örökké a szívükben fognak hordozni. Igen ám, de megesik, hogy a szerelmesek között épp az első házasokként eltöltött éjszakán támad lelküzdhetetlen viszály. Ilyenkor már nincs mellettük a vőfély. Nincsenek ott az aggodalmaskodó szülők, sem a barátok, rokonok, ismerősök garmadája. Ilyenkor bizony a szerelmesek nem csupán méregdrága esküvői ruhájukat vetik le, de lelkileg is lecsupaszodnak egymás előtt, és akár egy szemvillantás alatt kiderül, hogy valóban egymásnak teremtette őket az ég. És a sors néha tényleg rettenetesen fukar, és nagyon kemény, kegyetlen kézzel mér. Megesik, igaz, nem túl gyakori, hogy a szerelmes pár már a nász éjszakán szakítás mellett dönt. Ez a cikk egy olyan házaspár történetéről számol be, akik az esküvő édes pillanataiban még úgy hitték, tényleg a mennyek kapuja tárul ki előttük. Ám amikor eljött az éjszaka, és a szerelmeskedésre került volna a sor, az ifjú feleség váratlan húzással hozakodott elő. Hát a következő szegmensben fogjuk megnézni, hogy mivel húzakodott elő, úgyhogy tartsatok velem mindenféleképpen, most pedig szóljanak nektek a jó kis folklorzenék. Tavén szasztatában!

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódíkben.
1: Zonnevent Pál egyetemi tanárt jelöli alkotmánybírónak a Tisza frakció. Mobil tímekkel és krízisközpontokkal segítenék a közterületi problémák kezelését. Nem állapított meg jogszerűtlenséget a rendőrség belső vizsgálata a 100 halombattai haláleset ügyében. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Zonnevent Pál egyetemi tanárt jelöli alkotmánybírónak a Tisza frakció Hende Csaba megüresedett helyére, jelentette be Bujdosó Andrea frakcióvezető. A jelölt az ELTE állam és jogtudományi karának korábbi dékánja, nemzetközileg elismert alkotmány és nemzetközi jogász, aki korábban Solyom László és Mádl Ferenc köztársasági elnökök tanácsadójaként is dolgozott. Emellett Magyarországot képviselte a hágai nemzetközi bíróság előtt. Magyar Péter hangsúlyozta, a Tiszának olyan független szakemberre van szüksége a testületben, aki kizárólag a jog és a lelki ismerete alapján dönt. Zonnevent Pál szakmai felkészültsége és elkötelezettsége pedig megkérdőjelezhetetlen. A Szociális és Családügyi Minisztérium mobil tímekkel és krízisközpontokkal segíteni a közterületi problémák kezelését, olvasható a tárca által a kormány.hu felületén megosztott közleményben. Mint írják, a kormány a budapesti belső kerületek közbiztonságának javítása érdekében július 20-ától 30 napos fokozott rendőri ellenőrzést rendelt el. A helyzet kezelésében a Szociális Tárca is aktívan részt vesz. A rendőrséggel együttműködve olyan megoldásokon dolgozik, amelyek a közterületeken jelentkező szociális és szenvedélybetegséggel összefüggő problémák hatékony kezelését szolgálják. Találkozóra hívta a tárca a belügyminisztérium és a rendőrség, valamint az alacsony küszöbű szenvedélybetegekkel, drogprevencióval, drogellátással, illetve hajléktalanokkal foglalkozó szolgáltatók képviselőit. Nem állapított meg jogszerűtlenséget a rendőrség belső vizsgálata a 100 halombattán történt haláleset ügyében, közölte az országos rendőrfőkapitányság. A július 8-ai esemény során a járőrök egy zavartan viselkedő ellenálló sofőrrel szemben alkalmaztak kényszerítő eszközt, majd mentőt hívtak hozzá. A férfi a kórházban napokkal később elhunyt. Az intézkedés körülményeit a budapesti regionális nyomozóügyészség büntető eljárásban vizsgálja. A roma nemzetiségi képviselők közös közleményükben hangsúlyozzák, a rendőrségnek minden esetben az arányosság és az emberi méltóság tiszteletben tartásával kell eljárnia, és gyors, teljes körű független kivizsgálást várnak az ügyészségtől. Egy hét alatt csak nem 6 fokot hűlt a Balaton vize, míg múlt hétvégén 26, szombat reggel már csak 20 fok volt a víz hőmérséklete, közölte a Hungaromet. A szakemberek szerint a jövő heti kánikulában ismét gyors melegedés várható.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Roma Folk a 100.3 Rádiódíkben. Rádiódíkben.
2: Gyere, fiú, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódík. Közlekedési hírek.
3: A Fóti úton a Váci út felé, a Fiume út közelében sávlezárásra kell készülni egy rövid szakaszon, mert útburkolatot javítanak. Lezárták az Óbudai szigetet rendezvény előkészítése miatt. A 226-os autóbusz terelve a nyugati pályaudvar és Óbuda-Bogdán út között közlekedik. A 15-ös autóbusz a Kálvin tér felé megáll a 76-os trollibusz Hegedűs Gyula utca megállójában is. Lezárták ma a Váci út újpesti szakaszán befelé a Zsilip utcánál a külső sávot burkolatjavítás miatt. Ma várhatóan 7 órától 15 óráig a Szent Gellért rakparton, a Gyógyfürdő és a Gellért hegy között mindkét irányban egy sávban lehet közlekedni karbantartás miatt. Balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek!
0: Időjárás.
3: Szeles idő, kánikula. Ma meleg idő várható, újra 30 fok fölé emelkedik a hőmérséklet. Sok lesz a napsütés, de időnként már erősebben megnövekszik a felhőzet. Késő délután, kora este egy-egy zápor, zivatar nem kizárt. Élénk, erős lesz a déli délnyugati szél. Kora reggel 17, délután pedig 32 fok körül alakul a hőmérséklet a térségben.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei.

0: zenéink változatosan. Rádió Dick.
1: Sziasztok, Rokon vagyok Budapestről. A következő dal megy az Oszinak születésnapja alkalmából, a kedves feleségétől, a Cilitől, és ezzel a dalon is szeretnék kifejezni a Cili, hogy mennyire szereti a férjét, és hogy mennyire hiányzik neki. Legyetek áldottak erővel, egészséggel az Úr hatalmas dicsőséges gazdag áldásával. Te mi száztémaktálé? Legyél figyelmes, Oszi, mert most

0: Natale.
1: Szászpont 3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.

0: hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík, romákról nem csak romáknak.
1: 100.3 Rádió Dík, romákról nem csak romáknak. Én Sztolyk Armandó vagyok a mikrofon mögött, és egészen délig én kísérlek végig benneteket hatalmas lágerekkel. Ebben az órában még mindig a folklóré, tehát az autentikus cigányzenéje a főszerep. Hazaköltöztette a barátnőjét, hogy spóroljanak. Egy félreküldött SMS-ben buktatta le a srácot. Nézzük is ezt a cikket. Szerintem biztosan vicces lesz. A fiatal lány a barátja tanácsára költözött vissza a szüleihez. Ám az igazi hideg zuhany akkor érte, amikor egy félreküldött üzenet leleplezte a fiú valódi arcát. A 24 éves fiatal nő és a 27 éves barátja már több mint 2 éve alkottak egy párt, amikor az anyagi nehézségek miatt válaszúthoz érkeztek. Mivel a lány egyetemi tanulmányai mellett a vendéglátásban dolgozott, az anyagiak szűkössége miatt a fiú határozottan szorgalmazta, hogy a lány költözzön vissza a szüleihez spórolni, még úgy is, hogy emiatt el kellett halasztania a diplomája megszerzését. A lány megértette az érvelést, és elhatározta, hogy a kényszerű szünetet arra használja fel, hogy pénzügyi tartalékot képezzen a jövőre. A dolgok azonban váratlanul mesébe illő fordulatot vettek, amikor sikeresen megpályázott egy autófotósi és tanácsadói állást egy országos cégnél. A pozíció nem csak kiemelkedő fizetést kínált, de a cég még ahhoz is alkalmazkodott, hogy ősztől folytathassa a tanulmányait. Amikor kitörő örömmel felhívta a barátját, a pultosként dolgozó fiú a telefonban végtelenül boldognak tűnt. A lány ekkor még nem sejtette, hogy a hazafelé vezető úton egyetlen véletlen telefonos üzenet pillanatok alatt kártyavárként dönt fel mindent, amit a kapcsolatukról hitt. És olyan drámai fordulatot hoz, amely gyökeresen megváltoztatja az életünket. A teljes igazságra akkor derült fény, amikor a lány telefonja pittyent a kocsiba, a barátja egy nyers és őszinte üzenetet pötyögött be, amelyet eredetileg a szobatársának és egyben legjobb barátjának szánt. A fiú a szövegben kendőzetlenül bevallotta, hogy kifejezetten veszélyeztetve érzi magát a barátnője sikereitől, sőt, dühíti a lány új karrier lehetősége. A félreküldött SMS-ben elkeseredetten bánkódott, amiatt, hogy ő maga szorgalmazta a lány hazaköltözését. Hiszen ha ez nem történik meg, a lány talán sosem talál rá erre a jövedelmező munkára. Folytatni fogjuk még a következő szegmensben ezt a cikket, most pedig szóljanak nektek a jó kis folklorzenék. Tavén szasztételbachtáló szuntod értes titumé, legyetek áldottak és szerencsések mindannyian.

0: A mi hangunk hallatszódik. 100.3 Rádiódik.
1: 100.3 Rádiódik, romákról nem csak romáknak. Tavénszaszte baktáli romaló szuntod éltézsü títumé. Legyetek áldottak és szerencsések mindannyian. Én Sztojk Armandó vagyok a mikrofon mögött, és egészen délig én kísérlek végig benneteket hatalmas slágerekkel, közte pedig igyekszem minél érdekesebb témákkal jönni számotokra. És hogyha érdekel a téma, van hozzáfűzni valód, vagy más dologgal kapcsolatosan beszélnél velem, esetleg küldenél valakinek egy dalt, akkor tárcsázd a 06303030 100-as telefonszámot, írj nekem SMS-t, vagy telefonálj be, és be.

Tehát az előző szegmensben belekezdtünk egy olyan cikkbe, amelyben a fiú lebuktatja magát egy félre sikerült SMS-ben, miszerint a lány talál a barátnője egy nagyon jó állást, aztán a fiú pedig nagyon örül neki a telefonba, majd a barátjának szeretné elküldeni, hogy mennyire aggódik emiatt, hogy ilyen jó állása van a barátnőjének, de véletlenül nem a barátjának küldt el, hanem a lánynak. Nézzük tovább a cikket. A felületes gratuláció mögött mérgező irigység és mély frusztráció alapult, ami teljesen megrázta a jóhiszemű barátnőt. A fiú nem csak a lány fizetését irigyelte, de a karrierjének leendő fejlődését is fenyegetésként élte meg, ahelyett, hogy közös sikerként tekintett volna a pénzügyi stabilitásra. Ez a lelepleződés azonban csak a kezdete volt annak az elképesztő kálváriának és érzelmi hullámvasútnak, amely a hiba felismerése után vette kezdetét, és amely végleg válaszút elé állította a fiatalokat. Összeomlás. A felháborító üzenetben a fiú többek között azzal vádolta meg párját, hogy méltánytalan előnyhöz jutott a munkaerőpiacon. Kifejtette szobatársának, hogy mennyire frusztrált, amiért a lány többet fog keresni nála, miközben nem tartja igazságosnak, hogy a barátnője könnyű pénzt keres egy idétlen kamerával, míg neki pusztosként teljesen kretén részegekkel kell foglalkoznia, kevesebb bérért. Amikor a férfi rájött a végzetes hibájára, azonnal pánikba esett, és a szünet nélkül hívásokkal bombázta a lányt, aki teljesen összetört a hallottaktól. Nem veszem fel neki a telefont, mert még mindig nagyon zaklatott, és megbántott vagyok, amiért ilyeneket mondott, írt a lány. Számára a legfájóbb az volt, hogy a barátja, ahelyett, hogy támogatná a kreatív kibontakozásában és a pénzügyi talpraállásában, inkább leértékeli a munkáját. A lány határozottan leszögezte. Szeretem, amit csinálok, és nem akarok lemondani erről csak azért, mert a barátom esetleg hisztizni fog. A fiatal nő most próbálja tisztázni magában a történteket, miközben a fiú kétségbe esetten küzd a bocsánatért. Most pedig szóljanak nektek a dalok, Tavinszasztitel Bachtálé!

0: 100.3 Rádiódik.
1: Sunen Romale.
2: 100.3 Rádiódik. Romákról nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és egészen délig én kísérlek végig benneteket hatalmas slágerekkel. Hiába a kánikula, fürdőzési tilalmat rendeltek el a Velencei tó három népszerű strandján. Újabb strandokat kellett lezárni a Velencei tónál a vízminőségű romlás miatt. Az Enterococcus baktérium megemelkedett jelenléte arra utalhat, hogy a víz emberi vagy állati fekáliával szennyezett. Így az abban való fürdőzés egészségügyi kockázatokat rejt magába. Idéglenesen megtiltották a fürdőzést a Velence három kijelölt természetes strandján, miután a vízvizsgálatok a megengedettnél magasabb baktérium szintet mutattak ki. Az önkormányzat szerint az egyik strand üzemeltetője a hatósági döntés ellenére sem zárta le a területet. A Fejér vármegyei kormányhivatal népegészségügyi főosztálya július 24-én rendelte el a fürdőzési tilalmat a Velence, Korzó és Szabad strandon. Az északi strandon, valamint a Velence Resort és Spa strandján. A döntést az indokolta, hogy július 21-én vett vízminták laboratóriumi vizsgálata mindhárom helyszínen a határértéket meghaladó Enterococcus baktérium számot mutatott ki. A hatóság az érintett strandok üzemeltetésének felfüggesztését is elrendelte. Egyúttal kötelezte az üzemeltetőket a tilalom betartására és a látogatók megfelelő tájékoztatására. A korlátozást csak akkor oldják fel, ha két egymást követő vízvizsgálat is megfelelő eredményt igazol. Velence önkormányzata azt közölte, hogy a Velence Korzó és a Szabad strandot működtető GOMI Kft. Nem tett eleget a hatósági előírásoknak. Az önkormányzat felszólította a társaságot a strand lezárására és a figyelmeztető táblák kihelyezésére. Ám állításuk szerint erre nem érkezett érdemi reakció. A július 24-i helyszínen ellenőrzés során az önkormányzat munkatársai azt tapasztalták, hogy a strandon továbbra is nyitva tartottak. Többen a tóban fürödtek, miközben a kihelyezett tájékoztató táblák még mindig jó, illetve kiváló vízminőséget jeleztek. Az önkormányzat arra kéri a Velencei tóhoz érkezőket, hogy a következő napokban a fürdőzés helyett válasszanak más kikapcsolódási lehetőséget. A vízminőség romlása miatt nem csak Velencén vezettek be korlátozásokat, Gárdonyban két szabad strandot zártak le idéglenesen, még Dunaújvárosban a Szalki-szigeti szabad strandot kellett bezárni egy kedvezőtlen vízvizsgálati eredmény miatt. Miért olyan nagy baj az Enterococcus baktérium? Az Enterococcus baktérium a bélrendszerben természetesen előforduló mikroorganizmusok, amelyek jelenléte a természetes vizekben székletszennyezésre utalhat. A fürdővizek ellenőrzése során ezért az egyik legfontosabb mikrobiológiai indikátorként vizsgálják őket, mivel emelkedett számuk arra utalhat, hogy a vízben emberi vagy állati eredetű szennyeződés került. Most pedig szóljanak nektek a jó kis folklorzenék, aztán a következő órában már populárisabb slágerekkel várlak.

0: A műsor termék megjelenítés tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk, neked a 100.3 Rádió DIK-ben.
2: Tudományos testületet hoz létre az Agrárminisztérium a jégkármérséklő rendszer vizsgálatára. Budai kerületekben ötszörösére nőtt a vízfogyasztása a hőhullám alatt, taxisokat ellenőriztek a rendőrök Budapesten. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Tudományos testületet hoz létre az Agrárminisztérium a jégkármérséklő rendszer átfogó vizsgálatára, emellett a gazdatársadalom véleményét is felmérik, jelentette be Bóna Szabolcs miniszter Budapesten. A döntés előzménye, hogy civil szakértőket csoportja 12 000 aláírással ellátott petícióban kérte a rendszer leállítását, meteorológiai és gazdálkodói aggályokra hivatkozva. A tárcavezető felkérte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarát egy gyors, reprezentatív és ellenőrizhető felmérés lefolytatására. Bóna Szabolcs hangsúlyozta, a felmerült szakmai kérdéseket független tudósok bevonásával értékelik. Ugyanakkor hozzátette, ahol a gazdák többsége úgy dönt, hogy nem kéri a szolgáltatást, ott a szükséges feltételek biztosítása mellett leállítják a jégkármérséklést. A budai kerületekben ötszörösére nőtt a vízfogyasztása a hőhullám alatt, míg a lakótelepeken alig változott. A fővárosi vízművek a hőségnapokon csúcsfogyasztást regisztrált, de területenként nagyon eltérő volt, hogy mennyivel növekedett meg az átlagos fogyasztás. A tömbházas lakótelepi területeken csak néhány százalékos volt a különbség, de budai kerületekben voltak olyan részek, ahol az ötszörösére emelkedett a fogyasztás az átlagoshoz képest, ami összefüggést mutat az ingatlanok zöld felületeivel is. A melegben nagyon sokféle lehet a vízfelhasználás. A kertek locsolásától kezdve a medencék töltésén át a betonfelületek hűtéséig bármi előfordulhatott, írja a Telex. Az jól látszik, hogy a jelenlegi vízdiak egyáltalán nem ösztönzik az embereket arra, hogy visszafogják a fogyasztásukat, és az is, hogy olyan célokra is ivóvizet használunk, amikre más minőségű víz is megfelelő lenne. Közel 70 taxist ellenőrzött a fővárosban a múlt hétvégén a budapesti rendőrfőkapitányság a közlekedési hatósággal és a BKK-val karöltve. A rendőrségi tájékoztatás szerint az ittas vezetés ellenőrzése során minden sofőrnél negatív lett az alkoholszonda eredménye. Egy sofőrt ugyanakkor elfogtak, mert szabálysértési körözés volt érvényben ellene, míg egy másik taxissal szemben a biztonsági öv hiánya miatt intézkedtek. 10 esetben pedig eltérő tarifa használat, viteldíj problémák vagy kártyaterminál hiánya miatt vettek fel jegyzőkönyvet a hatóságok. A rendőrség közölte, a jövőben is folytatják a hasonló ellenőrzéseket.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió DIK hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió DIK, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió DIK-ben.
3: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a DIK-nóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió DIK. Közlekedési hírek.
4: A Fóti úton a Váci út felé, a Fiume út közelében sávlezárásra kell készülni egy rövid szakaszon, mert útburkolatot javítanak. Lezárták az Óbudai szigetet rendezvény előkészítése miatt. A 226-os autóbusz terelve a Nyugati pályaudvar és Óbuda Bogdán út között közlekedik. A 15-ös autóbusz a Kálvin tér felé megáll a 76-os trollibusz Hegedűs Gyula utca megállójában is. Lezárták ma a Váci út újpesti szakaszán befelé a Zsilip utcánál a külső sávot burkolatjavítás miatt. Ma várhatóan 7 órától 15 óráig a Szent Gellért rakparton, a Gyógyfürdő és a Gellért hegy között mindkét irányban egy sávban lehet közlekedni karbantartás miatt. Balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek!
0: Időjárás.
4: Szeles idő, kánikula. Ma meleg idő várható, újra 30 fok fölé emelkedik a hőmérséklet. Sok lesz a napsütés, de időnként már erősebben megnövekszik a felhőzet. Késő délután, kora este egy-egy zápor, zivatar nem kizárt. Élénk, erős lesz a déli délnyugati szél. Kora reggel 17, délután pedig 32 fok körül alakul a hőmérséklet a térségben.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. Na, na, na.

0: Rádió Dík.
1: Kérasz, Ivója.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: 100.3 Rádió Dík, romákról, nem csak romáknak. Én Sztojk Armandó vagyok a mikrofon mögött, és egészen délig én kísérlek végig benneteket hatalmas slágerekkel, közte pedig igyekszem minél érdekesebb témákkal jönni számotokra, és hogyha érdekes a téma számodra, van esetleg valami hozzáfűzni valód, vagy más dologgal kapcsolatosan beszélgetnél velem, esetleg küldenél valakinek egy dalt, akkor tárcsázd a 06 30 30 30 100-as telefonszámot, írj nekem SMS-t vagy telefonálj be, és beszélgessünk egy jót. Mi foglalkoztatja leginkább az embereket? Van egy kérdés, amin mostanában egyre többet gondolkodom. Mi az, ami igazából mindannyiunkat foglalkoztat? Miért lehet, hogy teljesen különbözőek vagyunk? Más az életünk, mások a problémáink, máshol lakunk, más dolgozunk, mégis vannak dolgok, amikben szinte mindannyian ugyanazt keressük. Szeretetre vágyunk. Arra, hogy valaki igazán szeressen minket. Biztonságra vágyunk. Hogy legyen elég pénzünk, legyen otthonunk, és ne kelljen állandóan azon gondolkodnunk, mi lesz holnap. Szeretnénk egészségesek lenni. Szeretnénk boldogok lenni, és persze mindannyian szeretnénk valahogy megtalálni a helyünket ebben az egész világban. De közben ott van bennünk egy csomó kérdés is. Jó úton vagyok? Jól választottam párt? Elég jó szülő vagyok? Miért érzem néha azt, hogy mindenki másnak jobb az élete? Miért érdekel annyira, hogy mások mit gondolnak rólam? És vajon mi az, amitől tényleg boldogok vagyunk? Mert lehet, hogy egész életünkben pénzt keresünk, dolgozunk, építkezünk, tervezünk, rohanunk egyik helyről a másikra, és közben néha elfelejtjük megkérdezni magunktól, hogy én egyáltalán jól érzem magam ebben az életben. Úgyhogy ma erre vagyok kíváncsi. Mi az, ami téged mostanában a legjobban foglalkoztat? A pénz? A szerelem? A párkapcsolatod? A családod? Az egészséged? A jövőd? Vagy egyszerűen csak szeretnéd megtalálni azt a nyugalmat, amit már olyan régóta keresel? Írj nekünk, hívj minket, és mondd el. Mi az egyetlen dolog, amit most a legjobban szeretnél rendbe tenni az életedbe? Lehet, hogy meglepő lesz, de az is lehet, hogy kiderül, ugyanazzal a problémával küzdünk mindannyian. Most pedig szóljanak nektek a dalok, legyetek áldottak és szerencsések mindannyian. Tavénszasztetel baktálénk!

0: Sunenvója 100.
1: 100.3 rádiódik.
2: Kidobja a görög dinnye héját, pedig rengeteg minden készülhet belőle. Mutatjuk a legjobb ötleteket. 100.3 Rádió Dík, romákról nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és egészen délig én kísérlek végig benneteket hatalmas slágerekkel, közte pedig igyekszem ilyen érdekes témákkal jönni. A görög dinnye fehér belső héja ehető, roppanós és enyhén édes kis ízű. Sokféle ételhez felhasználható. Készíthető belőle savanyúság, saláta, köret serpenyőben, lekvár, vagy akár ázsiai ihletésű fogás is. A fehér héj tápláló rostot, C-vitamint, káliumot és citrulint tartalmaz, bár gyógyhatásnak nem tekinthető. Alaposan mossa át, tisztítás szükséges. Érdemes bio vagy megbízható termelőtől származó gyümölcsöt választani. Fogyasztható is a fehér héj, amely főtt ételekhez vagy lekvárhoz jól felhasználható, de a zöld kemény külső héj nem alkalmas fogyasztásra. A görög dinnye a nyár egyik legkedveltebb gyümölcse, de legtöbben csak a lédús piros húsát fogyasztják el. A vastag héj szinte automatikusan a szemetesbe végzi, pedig ennek egy része meglepően sokoldalú felhasználható. Ha szeretne kevesebb élelmiszert pazarolni, és szívesen kipróbálna valami újat a konyhába, érdemes közelebbről is megismerni a görög dinnyének a héjáját. A fenntarthatóbb konyha nem csak a tudatos vásárlásról szól, hanem arról is, hogy a megvásárolt alapanyagokból minél többet hasznosítsunk. A görög dinnye ebből a szempontból különösen érdekes, hiszen a legtöbben a gyümölcs jelentős részét kidobják, pedig a piros hús és a zöld külső héj között található fehér rész ehető és számos recept alapját helyezi el. A görög dinnye héja valóban ehető? Igen, de nem teljes egészében. A kemény, sötétzöld külső héj rostos ahhoz, hogy élvezetes legyen elfogyasztani. A belső fehér réteg azonban roppanós, állagú, enyhén édes kis ízű, ezért kiválóan használható különféle ételekhez. Mivel önmagában visszafogott az íze, könnyen átveszi a fűszerek, az ecet, a citrusfélék, vagy akár az édes fűszerek aromáját is. Éppen ezért sós és édes receptekben egyaránt megállja a helyét. Most pedig szóljanak a dalok, legyetek áldottak és szerencsések mindannyian. Tavinszasztitel baktára.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
1: Folytatódik a Gazdasági és Energetikai Minisztériumhoz tartozó állami vállalatok átvilágítása. Új IC motorvonatok állnak forgalomba jövőre a Gyesevnél. Csaknem 4000 új hallgató kezdheti meg tanulmányait a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Folytatódik a Gazdasági és Energetikai Minisztériumhoz tartozó állami vállalatok átvilágítása, közölte a tárca vezetője közösségi oldalán. Kapitány István azt írta, egyenként alaposan minden esetben dokumentumok alapján vizsgálják meg a szerződéseket és a korábbi döntéseket, amit pedig feltártak, továbbítják az illetékes hatóságoknak. Jövőre a Gyesevnél 11 korszerű IC motorvonat áll forgalomba a Budapest-Győr-Szombathely és a Budapest-Győr-Sopron vonalon, írt a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. A klímás, alacsonypadlós, büféautomatákkal és kerékpártárolókkal felszerelt vonatokban első és másodosztályú helyek is lesznek, közölte Vitézi Dávid hozzátéve. A bővíteni tervezett IC szolgáltatáshoz szükség lesz mozdonyos vagonos szerelvényekre is. Ezek fejlesztése és újak beszerzése egyaránt szerepel a tervekben. Elkezdődik a régi dízeles járművek cseréje akkumulátoros és felsővezetékes motorvonatokra, amelyek többek között Salgótarján, Szekszárd és Baja felé közlekednek majd. A miniszter megerősítette, hogy a nagyobb kapacitású 4-500 ülőhelyes motorvonatok 2030-tól állhatnak forgalomba, az új hévszerelvények gyártása pedig 2028-ban kezdődhet. Közel 4000 új hallgató kezdheti meg tanulmányait Budapesten a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen a szeptemberben induló tanévben, ami 12%-os növekedés a tavalyi számokhoz képest. A bölcsészettudományi karon idén is a pszichológia volt a legnépszerűbb, míg a legnagyobb ugrást a gyógypedagógia érte el, ahol a ponthatár csak nem 150 pontot emelkedett. A jogi karon az állami ösztöndíjas képzéshez 464 pontra volt szükség, ami az egyik legmagasabb az országban. Az információs technológiai és bionikai kar mérnök-informatikus szakára pedig csaknem négyszeres volt a túljelentkezés. Idén 76 mentési kivonulás során 133 ember életét mentették meg a vízi rendőrök a Balatonon, közölte a rendőrség. A vízbefulladás megelőzésének világnapján felhívták a figyelmet. A fürdőzések előtt érdemes tájékozódni arról, hogy milyen mély a víz, vannak-e áramlások vagy sodrás. Kerülni kell az extrém melegben a fürdőzést, az alkoholfogyasztást, továbbá nem tanácsos egyedül a parttól távol kerülni. Az úszni nem tudóknak azt tanácsolják, hogy mentőmellény nélkül ne menjenek a vízbe, valamint mindenki vegye komolyan a viharjelzéseket.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
3: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dik. Közlekedési hírek.
4: A Fóti úton a Váci út felé, a Fiume út közelében sávlezárásra kell készülni egy rövid szakaszon, mert útburkolatot javítanak. Lezárták az Óbudai szigetet rendezvény előkészítése miatt. A 226-os autóbusz terelve a Nyugati pályaudvar és Óbuda-Bogdán út között közlekedik. A 15-ös autóbusz a Kálvin tér felé megáll a 76-os trollibusz Hegedűs Gyula utca megállójában is. Lezárták ma a Váci út újpesti szakaszán befelé a Zsilip utcánál a külső sávot burkolatjavítás miatt. Ma várhatóan 7 órától 15 óráig a Szent Gellért rakparton a Gyógyfürdő és a Gellért hegy között mindkét irányban egy sávban lehet közlekedni karbantartás miatt. Balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek!
0: Időjárás.
4: Szeles idő, kánikula. Ma meleg idő várható, újra 30 fok fölé emelkedik a hőmérséklet. Sok lesz a napsütés, de időnként már erősebben megnövekszik a felhőzet. Késő délután, kora este egy-egy zápor zivatar nem kizárt. Élénk erős lesz a déli délnyugati szél. Kora reggel 17, délután pedig 32 fok körül alakul a hőmérséklet a térségben.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei.

0: Csenge.
1: 100.3 Rádiódik.
2: 100.3 Rádiódik, romákról nem csak romáknak, én Sztojka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és egészen délig én kísérlek végig benneteket hatalmas slágerekkel, tehát még ebben az órában is tartsatok velem mindenféleképpen. Az előző órában belekezdtünk egy olyan dologba, hogy a görög dinnyének nem csak a piros húsát, belül a gyümölcs részét, amit úgy ismerünk nagy átlagban, hogy az a gyümölcs és a héját pedig kidobjuk, nem csak azt lehet megenni, hanem a héját bizony nem kell kidobni, mert fel lehet használni. Mielőtt bármilyen recepthez felhasználná, érdemes néhány lépést betartani. Elsőként alaposan mossa meg a görög dinnyét folyóvíz alatt, hiszen a kés felvágás során a héjáról könnyen a belső részre viheti a szennyeződést. Ezután távolítsa el a kemény zöld külső héját, majd vágja le a rajta maradt piros gyümölcshúst. A megmaradt fehér részt felkockázhatja, csíkokra vághatja, szeletekre vághatja, attól függően, mire szeretné felhasználni. Ha nem dolgozza fel azonnal, légmentesen zárt dobozba, hűtőszekrénybe tárolja, és néhány napon belül használja fel. Savanyított görög dinnya héj, különleges nyári csemege. A világ több országában régóta készítenek savanyított görög dinnya héját. Az elkészült finomság állaga a csemege uborkára emlékeztet. Íze azonban jóval lágyabb és enyhén gyümölcsös. A fehér részt érdemes csíkokra vágni, majd ecetből, vízből, sóból és kevés cukorból készített felöntő lébe tenni. Az ízesítéshez jól illik a mustármag, a fekete bors, a babérlevél, a gyömbér, vagy akár egy kevés csili is. Néhány órás hűtés után már fogyasztható, de egy nap elteltével még harmonikusabb ízvilágot kap. Kitűnő sajtok mellé, szendvicsekhez, hideg tálakhoz, vagy grillezett húsok kísérőjeként. Frissen pácolt saláta, tűzhely nélkül. Ha gyors receptet keresel, a pácolt görög dinnyehéj kiváló választás lehet. A vékonyra szeletelt fehér részt keverje össze olívaolajjal, frissen facsart citromlével, sóval, borssal és apróra vágott mentával. Fél órás hűtés után kellemesen ropogós, friss köretet kap. Különösen jól illik kuszkuszhoz, rizssalátához, fetasajthoz, paradicsomhoz, uborkához vagy olivabogyóhoz. Most pedig szóljanak nektek a nagy-nagy slágerek. Tavenszasztete bachtáleuszunto déltezsú titumé. Legyetek áldottak és szerencsések mindannyian.

0: Rádió Dick. Rólunk, neked.
1: Öt helyzet, amikor jobb csendben maradni a pszichológia szerint. 100.3 Rádió Dick, romákról nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és egészen egy délig én kísérlek végig benneteket hatalmas slágerekkel, közte pedig igyekszem minél érdekesebb témákkal jönni számatokra. Egy olyan korban élünk, ahol a megszólalás szinte kötelező. Véleményt kell formálni, reagálni kell, jelen kell lenni. Lehetőleg gyorsan, határozottan és láthatóan. A jó kommunikációt sokáig az azonnali válaszokkal, a magabiztos érvekkel és a folyamatos aktivitással azonosítottuk. A pszichológia azonban egy ideje iránytalanabbá fogalmaz. Vannak helyzetek, amikor nem a beszéd, hanem a csend a leghatékonyabb reakció. Nem passzivitásról vagy konfliktus kerülésről van szó. A pszichológia szerint a tudatos hallgatás aktív döntés. Annak felismerése, hogy adott pillanatban a jelenlét, az önkontroll vagy az időzítés többet ér, mint bármilyen jól megfogalmazott mondat. Az alábbi öt helyzetben a szakemberek egyetértenek abban, hogy jobb csendben maradni, mint megszólalni. Első, amikor valaki csak ki akarja adni az érzéseit. Az egyik leggyakoribb kommunikációs félreértés, hogy a meghallgatást összekeverjük a megoldással. Amikor egy barát, családtag vagy kollega panaszkodik, sokszor nem tanácsot kér, nem stratégiát keres, és nem megoldást vár. Egyszerűen azt szeretné, hogy valaki végighallgassa. A pszichológia szerint az érzelmi feszültség már attól is csökken, ha az illető azt érzi, megértik. Ilyenkor túl gyors a reakció. Én a helyedben, nekem is volt ilyen, csak gondolj bele, hogy akaratlanul is érvényesíthetik az érzéseket. A másik fél úgy élheti meg, hogy nem kapott valódi figyelmet. A csend ebben a helyzetben nem üresség, hanem aktív hallgatás. Szemkontaktus, bólintás, rövid visszajelzések, ezek mind azt tükrözik, itt vagyok, számít, amit mondasz. A pszichológia ezt az érzelmi biztonság egyik legerősebb formájának tartja. Második, amikor provokáció vagy sértéssel találkozol. A provokáció célja szinte mindig ugyanaz, reakciót kiváltani. Ha beszélsz, ha visszavágsz, ha magyarázkodsz, a másik fél elérte, amit akart. A pszichológia szerint a nyugodt hallgatás ebben a helyzetben nem gyengeség, hanem érzelmi erő. Amikor nem reagálsz azonnal, megtöröd a játszmát. A csend ilyenkor határhúzás. Világossá teszi, hogy nem vagy hajlandó részt venni az eszkalációban. Ez különösen igaz munkahelyi vagy családi helyzetekben,

ahol a konfliktus könnyen elmérgesedhet. Sok esetben a csend sokkal egyértelműbben jelzi a határaidat, mint bármilyen más frappáns visszavágás. Megőrzöd a méltóságodat, és közben megkíméled a magad felesleges érzelmi kimerülését. Amikor titkos vagy érzékeny információt bíznak rád, ha valaki személyes, intim vagy bizalmas információt oszt meg veled, a hallgatásod önmagában üzenet. A pszichológia szerint a titoktartás és az érzelmi intelligencia egyik legerősebb jele. Az emberek mélyebben kötődnek azokhoz, akiről tudják, hogy biztonságosak, akik nem beszélnek többet a kelleténél. Nem osztanak meg történeteiket azért, hogy érdekesebbnek tűnjenek, és nem használják fel mások sebezhetőségét társas valuta gyanánt. Akár baráti, akár munkahelyi közegben történik, a csend ilyenkor azt üzeni, megbízhatsz bennem. Ez hosszú távon sokkal erősebb kapcsolatokat épít, mint bármilyen látványos megszólalás. Most pedig szóljanak nektek a dalok, és folytatni fogjuk a következő szegmensben is. Tavénszász tetelbachtá, leoszunta déltésú títumé, legyetek áldottak és szerencsések mindannyian!

0: Rádió Dik.
1: 100.3 Rádió Dik, romákról, nem csak romáknak. Tavenszaszté bachtále romaló szunto délte zsutítume. Legyetek áldottak és szerencsések mindannyian. Én Sztojka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és egészen délig én kísérlek végig benneteket hatalmas slágerekkel. Tehát ez az utolsó ilyen bejelentkezésem a mai nap folyamán. Aztán majd a beszédem után a következő dalokkal búcsúzom is tőletek. Na de az előző szegmensben belekezdtünk egy olyan dologba, hogy mikor érdemes csendben maradni, mit mondanak a pszichológusok, mit mondanak a szakemberek, mert hogy néha többet ér a csend, mint bármilyen más, jól megfogalmazott, frappáns mondat. És nézzük is tovább akkor, amikor nem rendelkezel elég információval. Ezt írják nekünk. A modern világ egyik csapdája, hogy mindenről azonnali véleményt várunk és adunk. A kommunikációs pszichológia azonban egyértelmű. A hiányos információkra épülő beszéd rontja a hitelességet. A csend ebben a helyzetben időt ad. Gondolkodásra, utánjárásra, tisztázásra. Beismerni, hogy most nem tudom, vagy ennek utána kell néznem, nem gyengeség, hanem önismeret és szakmai érettség. Az emberek hosszú távon sokkal inkább bíznak abban, aki nem beszél feleslegesen, de akkor megszólal, amikor valódi mondani valója van. A pszichológia ezt hiteles kommunikációnak nevezi. És az utolsó, heves viták és nagy stresszel járó pillanatok. Amikor az érzelmek felforrósodnak, a szavak könnyen fegyverré válnak. A pszichológia szerint ilyenkor az agy érzelmi központjai veszik át az irányítást. A racionális gondolkodás hátterébe szorul. A csend ebben a helyzetben nem elkerülés, hanem feszültségcsökkentő eszköz. Egy szünet lehetőséget ad arra, hogy mindkét fél lehiggadjon, és később tisztábban, konstruktívabban közelítse meg a konfliktust. Ez a fajta hallgatás gyakran a kapcsolat védelmét szolgálja. Attól, hogy kimondjatok olyan mondatokat, amelyeket később nehéz lenne visszavonni. Én nagyon szépen köszönöm nektek, drága hallgatóim, hogy velem tartottatok a mai nap folyamán is. Hát sajnos nagyon borongós, esős időnk van, de ettől függetlenül használjuk ki a pihenés idejét, legyünk sokat a családdal, én csodálatos áldott vasárnapot szeretnék kívánni mindenkinek. Akik dolgoznak a mai nap folyamán, azoknak kitartást kívánok, együtt érzek veletek, akik most fognak ebédelni. Jó étvágyat kívánok a vasárnapi ebédhez, és természetesen a szülinaposokat és a névnaposokat is áldja meg a jó Isten, és minden kedves rádiódik hallgatót. Most szóljanak nektek a dalok, és jövő héten ugyanígy találkozunk hétvégén. Csodás következő hetet mindenkinek. Sztojka Armandó voltam. Sziasztok!

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió DIK-ben.
2: Hétfőn tart egyeztetést a kormány a hazai üzemanyagellátás helyzetéről. Szeptembertől nyilvánosan elérhetők lesznek a kórházi fertőzések friss adatai. Több fővárosi múzeum vezetőjét is elbocsátották a napokban. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Hétfőn tart egyeztetést a kormány a hazai üzemanyagellátás helyzetéről az iparág szereplőivel, köztük a Független Benzinkutak Szövetségének képviselőivel, közölte a szövetség. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium közlése szerint a tárca újabb egyeztetést tart az iparági szereplőkkel Budapesten, amelynek során a minisztérium elsődleges célja a hazai fogyasztók ellátás biztonságának megőrzése. A szövetség szerint az egyetlen hosszabb távon is biztonságos megoldás a piaci folyamatok felismerése és elfogadó alkalmazása. Számon kell az ország méreteivel, adottságaival vagy azok hiányával és a nemzetközi hatásokkal, az árakat pedig nem lehet ársapkával szabályozni, mert abban a kis benzinkutak mennek tönkre. Szeptembertől nyilvánosan is elérhetők lesznek a kórházi fertőzések friss adatai, már kész is ehhez a módszertan. A dokumentum határozza meg a szeptember elején induló nyilvános adatközlési rendszer szakmai kereteit, az alkalmazott alapelveket, a közzétételre kerülő adatok körét és azok értelmezésének szempontjait. A módszertan kidolgozását szakmai egyeztetés kísérte, aminek a célja az volt, hogy a nyilvános adatok egységesek, szakmailag megalapozottak és értelmezhetők legyenek. Több fővárosi múzeum vezetőjét is elbocsátották. Azonnali hatállyal felmentették az Országos Széchenyi Könyvtár, az Iparművészeti Múzeum és a Magyar Természettudományi Múzeum főigazgatóját, írja 24.hu. A döntés a kulturális háttérintézmények átfogó átvilágítása után született. A menesztett vezetők Berner Zsolt, Rózsa Dávid és Cselovszky Zoltán. Sári Zsolt közgyűjteményi és örökségvédelemért felelős államtitkár közölte, ezzel párhuzamosan megkezdik a Magyar Nemzeti Múzeum közgyűjteményi központ decentralizációjának előkészítését, és a folyamatba bevonják az intézmények dolgozóit és az érdekképviseleteket is. Pánikba esett a Velencei tó közepén, a vízi rendőrök mentették ki azt a férfit, aki a velencefürdői szabadstrand felől gyalogosan akart átkelni a napokban a tó északi partjára. Terve azonban meghiúsult, amikor a parttól mintegy másfél kilométerre a víz hirtelen mélyülni kezdett, ráadásul többször is belesüppett a vastag iszapba, amelyből csak nehezen tudott kiszabadulni.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió DIK hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Húzd rá cigány a 100.3 Rádió DIK-ben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóton.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió DIK.
4: Rúg a rigó.

0: Ébrácigány. Kávéházi zenék csak a Rádió Digben.
1: Jegeny fán, fészket rak a csóka, barna legény tanított a csókoron.

minden olyan kovár, aki összekalapálja, de mivel, hogy ketté szakad.

éjszakázó ember vagyok, és ha egyszer majd meghalok, hát éjjel te mesetem. Úgy tegyetek le a sírba, hogy az senki meg ne tudja, hogy most kit temettem. És a keresztfámra majd csak azt írják, hogy Isten véled, de csúnya világ.

tettem, réges régen minden nagy öröm lett. Isten előtt megjelenek, szép csendesen letémlenek, és a bocsánatát kérem. Hely, megkérem az egek urát, bocsássa be szegény fiát magához a menny. Mert én csak egy szegény zenész voltam, s én mindig csak nótát adtam.

és a lelkemet meggyötörték, és kikacagtak érted. Mert én csak egy koldus szegény zenész voltam, én mindig csak nótát adtam, hely a világ életemben. De a szívemet összetörték, s a lelkemet meggyötörték, és kikacagtak.

rejtejben, mégis beleesett egy nagy szerelemben. Azóta a bánat mézket rakott a szívembe, hely mert mézes mázos szóval becézgetett engem, mégis beleesett a nagy szerelemben. Azóta a bánat mézket rakott a szívembe. Elmegyek messzire, elvisz engem a búrba. Itt hagyom kis falut, hogy a hűtlen sosem látok. Mert többé nem nézek a csalfa két szemébe. Már nem fog áltatni a hazug szerelmébe. Az ilyen szerelem tönkre teszi az én szívbe. Hely, mert többé nem nézek a csalfa két szemébe. Nem fog áltatni a hazug szerelmébe. Az ilyen

szeretek én. Erre gyere csak, majd megcsókollak, úgy is tudom, hogy az enyém vagy. Erre gyere csak, majd megcsókollak, úgy is tudom, hogy az enyém.

0: Hallgass Budapesten és környékén a 100.3 Rádió Diket. Romákról nem csak romáknak.
1: Néked olyan asszony kell, a beteg is kelljen fel, süssövőzöm a csorán, úgy várja, várja az urán. Adom a tédőjel, a édes uram, mit tettél? A kocsmába bementél, a pénzedet mindent elhittad, hogy a szívemet szomorítsad. Adom a tédéjel, a tédéjel, a tédéjel, a tédéjel, a tédéjel, a tédéjel, a tédéjel, a tédéjel, a tédéjel, a tédéjel, a tédéjel, a tédéjel, a tédéjel, a tédéjel, a tédéjel, a tédéjel, a tédéjel, a tédéjel, a tédéjel, a tédéjel, a tédéjel, a tédéjel, a tédéjel, a tédéjel, a tédéjel, a tédéjel, a tédéjel, a tédéjel, a tédéjel, a tédéjel, a tédéjel, a tédéjel, a tédéjel, a tédéjel, a tédéjel, a tédéjel, a tédéjel, a tédéjel, a tédéjel, a tédéjel, a tédéjel, a tédéjel, a tédéjel, a tédéjel, a tédéjel, a tédéjel, a tédéjel, a tédéjel, a tédéjel, a tédéjel, a tédéjel, a tédéjel, a tédéjel, a tédéjel, a tédéjel, a tédéjel,

0: tudni minket jobb. Sogyanak a kivinál, sogyanak egyikből át a zsebénre. Túl a Dunán nem messze, van egy barna benyecske. Úgy szerettem a fülát, majd kirúgta két belőről a polgár. Majd úgy szerettem a Dunán. Ahamira, pahamira, hopp, csi-csi-csi-csi-csi. Majd kirúgta két belőről a polgár.
1: Ez a Húzdrá cigány. Ikonikus dallamokkal, felejthetetlen dalszövegekkel. 100.3 Rádiódik.

De piros, de nékem tilos, nékem hazamenni, aj, de tilos. Ha idej az icipici szádat, a csokolyat rajta százat. Ha idej az icipici szádat, a csokolyat rajta százat.

0: Délben ismét jelentkezünk. Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Rendkívüli kamattámogatást hirdetett meg a kormány a tejpiaci válság kezelésére. Elindult a főszezon a diákalbérletek piacán, Budapesten a legdrágább a bérleti díj. 76 milliárd forintos fejlesztésre készül Esztergomi gyárában a Suzuki. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Rendkívüli kamattámogatást hirdetett meg a kormány a tejpiaci válság kezelésére. Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter rendelete szerint a tejhasznú szarvasmarha tenyésztők és a tejfeldolgozók likviditási helyzetének javítására kiemelt támogatási programok indulnak. A szarvasmarha tenyésztők az MFB agrárforgóeszköz hitelprogramban 100%-os kamattámogatást kaphatnak, állatonként legfeljebb 1 millió forint hitelösszegre a teljes futamidőre. A tejfeldolgozó vállalkozások számára pedig 77%-os kamattámogatást biztosít az állam az élelmiszeripari forgóeszköz hitelprogram keretében. A kedvezményes konstrukciók a rendelet hatályba lépésétől 2026 végéig érhetők el. Elindult a főszezon a diákalbérletek piacán, a fővárosban 200 ezeres havidíj alatt nem találni lakást az egyetemi központok közelében, Miskolcon viszont már 100 ezer forinttól vannak ajánlatok. A most következő időszakban akár 5%-kal is nőhetnek a bérleti díjak, mondta Molnár Zsolt, az egyik hazai bank területi vezetője. Az érdeklődések száma közvetlenül a felvételi ponthatárok kihirdetése után 30%-kal ugrik meg, a piac pedig majd csak októberre mérséklődik, amikor 2-4%-os csökkenés is jöhet. Budapesten az egyetemi központok közelében 205 és 304 ezer forint közötti havidíjakkal lehet számolni. A legolcsóbb a 7. kerület, míg a legdrágább a 9. kerület. A vidéki egyetemi városokban a fővárosinál ugyan alacsonyabbak az árak, de a legjobb ajánlatok órák alatt elkelhetnek. A Suzuki 76 milliárd forintos fejlesztésre készül Esztergomi gyárában. A beruházás az elektromos járművek és akkumulátorcsomagok gyártását is érinti, közölte a gazdaság és energetikai miniszter Facebook oldalán. Kapitány István emlékeztetett arra, hogy a héten Magyar Péter miniszterelnökkel közösen fogadták Budapesten Suzuki Toshihirót, a Suzuki Motor Corporation elnök vezérigazgatóját, akivel a vállalat magyarországi terveiről is egyeztettek. A miniszter posztja kitért arra is, hogy a Suzuki Esztergomi gyára mindegy 2800 embernek ad munkát, termelésének csaknem 90%-a exportra kerül. Hangsúlyozta, a kormány célja, hogy a 76 milliárd forintos beruházás több magyar beszállítót, több magyar mérnököt, több kutatásfejlesztést és szorosabb egyetemi együttműködést hozzon a környezetvédelmi előírások maradéktalan betartása mellett.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. Időjárás.
2: Vasárnap napközben nyugat, délnyugat felől már többfelé megnövekszik a felhőzet, és délután a Dunán túlon már záporok, zivatarok alakulnak ki, melyek később keletebbre is áttolódnak majd. Élénk és erős lesz ma a szél, egyébként pedig délután 25 és 32 fokra van kilátás, de a csapadék megérkeztével jelentősebb mértékben visszaeshet a csúcshőmérséklet. Szép napot kívánok mindenkinek!
0: Közlekedési hírek.
2: Kiemelt autópálya felújítások és terelések lesznek a hétvégén. Az M7-es autópályánál fontos könnyebbség, hogy az M0-ás Balatonvilágos közötti szakaszon a főszezoni hétvégén egyik irányban sincsenek előre tervezett munkálatok, hogy a balatoni forgalmat ne akadályozzák. Kisebb lokális javítások vagy balesetek miatti torlódás azonban bármikor kialakulhat. Az M3-as autópályánál több szakaszon zajlik a tavasz óta tartó aszfaltozási program, így szűkített sávok és terelések lassítják a haladást a keleti ország rész felé. Balesetmentes közlekedést, drága Rádió Dick hallgatók!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.
2: 100.3 Rádió Dick, romákról, nem csak romáknak. Nagyon szép napot nektek, drága Rádió Dick hallgatók, vasárnap van, és nagyon szépen köszönöm, hogy a mai napon is bennünket választottatok. Remélem készen álltok arra, hogy jó kis dalokat hallgassunk meg együtt, friss infókat osszak meg veletek az időjárásról, közlekedésről, és persze a jó hangulat szerintem mindig adott, úgyhogy érdemes lesz velem tartani egészen.

0: Nick Junior Sheffield.
1: Mi a helyeteket? Ki vagyok idegileg?
0: Jó van, üljél már be idegileg.
1: Gyere
0: üljél be.

Hol van a mi hangunk szóljon? Szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: 100.3 Rádiódik.
1: Ez itt a Rádiódik 100.3. Sziasztok, én pedig Patai Anna vagyok, és nagyon sok szeretettel üdvözöllek titeket. Hát én tényleg alig vártam, hogy visszajöjjek hozzátok, viszont most azonban jönnek a hírek, közlekedés, időjárás, rengeteg hasznos információ. Érdemes lesz velem tartani.
0: Időjárás.
1: Vasárnap napközben nyugat, délnyugat felől már többfelé megnövekszik a felhőzet, és délután a Dunán túlon már záporok, zivatarok alakulnak ki, melyek később keletebbre is áttolódnak majd. Élénk és erős lesz ma a szél, egyébként pedig délután 25 és 32 fokra van kilátás, de a csapadék megérkeztével jelentősebb mértékben visszaeshet a csúcshőmérséklet. Szép napot kívánok mindenkinek!
0: Közlekedési hírek.
1: Kiemelt autópálya felújítások és terelések lesznek a hétvégén. Az M7-es autópályánál fontos könnyebbség, hogy az M0-ás Balatonvilágos közötti szakaszon a főszezoni hétvégén egyik irányban sincsenek előre tervezett munkálatok, hogy a balatoni forgalmat ne akadályozzák. Kisebb lokális javítások vagy balesetek miatti torlódás azonban bármikor kialakulhat. Az M3-as autópályánál több szakaszon zajlik a tavasz óta tartó aszfaltozási program, így szűkített sávok és terelések lassítják a haladást a keleti ország rész felé. Balesetmentes közlekedést, drága Rádiódik hallgatók!

0: Minden, ami rólunk szól. Ez a Rádió Dix.
1: Ez itt a Rádió Dix 100.3, Patai Anna vagyok, és gyönyörű napot kívánok nektek. Hát az első óránkat le is zárjuk, úgyhogy szeretném megköszönni a megtisztelő figyelmeteket, drága Rádió Dixesek, de az első óránk az ennyi volt, úgyhogy majd hamarosan folytatjuk. Minden szombaton, vasárnap 13 órától 18 óráig várlak titeket itt a Rádió Dixen.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió DIK-ben.
2: Zonnevent Pál egyetemi tanárt jelöli alkotmánybírónak a TISZA frakció. Mobil tímekkel és krízisközpontokkal segítenék a közterületi problémák kezelését. Nem állapított meg jogszerűtlenséget a rendőrség belső vizsgálata a 100 halombattai haláleset ügyében. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Zonnevent Pál egyetemi tanárt jelöli alkotmánybírónak a TISZA frakció Hende Csaba megüresedett helyére, jelentette be Bujdosó Andrea frakcióvezető. A jelölt az ELTE állam és jogtudományi karának korábbi dékánja, nemzetközileg elismert alkotmány és nemzetközi jogász, aki korábban Sólyom László és Mádl Ferenc köztársasági elnökök tanácsadójaként is dolgozott. Emellett Magyarországot képviselte a hágai nemzetközi bíróság előtt. Magyar Péter hangsúlyozta, a TISZának olyan független szakemberre van szüksége a testületben, aki kizárólag a jog és a lelki ismerete alapján dönt. Zonnevent Pál szakmai felkészültsége és elkötelezettsége pedig megkérdőjelezhetetlen. A Szociális és Családügyi Minisztérium mobil tímekkel és krízisközpontokkal segíteni a közterületi problémák kezelését, olvasható a tárca által a kormány.hu felületén megosztott közleményben. Mint írják, a kormány a budapesti belső kerületek közbiztonságának javítása érdekében július 20-ától 30 napos fokozott rendőri ellenőrzést rendelt el. A helyzet kezelésében a Szociális Tárca is aktívan részt vesz. A rendőrséggel együttműködve olyan megoldásokon dolgozik, amelyek a közterületeken jelentkező szociális és szenvedélybetegséggel összefüggő problémák hatékony kezelését szolgálják. Találkozóra hívta a tárca a belügyminisztérium és a rendőrség, valamint az alacsony küszöbű szenvedélybetegekkel, drogprevencióval, drogellátással, illetve hajléktalanokkal foglalkozó szolgáltatók képviselőit. Nem állapított meg jogszerűtlenséget a rendőrség belső vizsgálata a 100 halombattán történt haláleset ügyében, közölte az országos rendőrfőkapitányság. A július 8-ai esemény során a járőrök egy zavartan viselkedő ellenálló sofőrrel szemben alkalmaztak kényszerítő eszközt, majd mentőt hívtak hozzá. A férfi a kórházban napokkal később elhunyt. Az intézkedés körülményeit a budapesti regionális nyomozóügyészség büntető eljárásban vizsgálja. A roma nemzetiségi képviselők közös közleményükben hangsúlyozzák, a rendőrségnek minden esetben az arányosság és az emberi méltóság tiszteletben tartásával kell eljárnia, és gyors, teljes körű független kivizsgálást várnak az ügyészségtől. Egy hét alatt csak nem 6 fokot hűlt a Balaton vize, míg múlt hétvégén 26, szombat reggel már csak 20 fok volt a víz hőmérséklete, közölte a Hungaromet. A szakemberek szerint a jövő heti kánikulában ismét gyors melegedés várható.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió DIK hírei. Időjárás.
3: Vasárnap napközben nyugat, délnyugat felől már többfelé megnövekszik a felhőzet, és délután a Dunán túlon már záporok, zivatarok alakulnak ki, melyek később keletebbre is áttolódnak majd. Élénk és erős lesz ma a szél, egyébként pedig délután 25 és 32 fokra van kilátás, de a csapadék megérkeztével jelentősebb mértékben visszaeshet a csúcshőmérséklet. Szép napot kívánok mindenkinek!
0: Közlekedési hírek.
3: Kiemelt autópálya felújítások és terelések lesznek a hétvégén. Az M7-es autópályánál fontos könnyebbség, hogy az M0-ás Balatonvilágos közötti szakaszon a főszezoni hétvégén egyik irányban sincsenek előre tervezett munkálatok, hogy a balatoni forgalmat ne akadályozzák. Kisebb lokális javítások vagy balesetek miatti torlódás azonban bármikor kialakulhat. Az M3-as autópályánál több szakaszon zajlik a tavasz óta tartó aszfaltozási program, így szűkített sávok és terelések lassítják a haladást a keleti ország rész felé. Balesetmentes közlekedést, drága rádiódik hallgatók!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
4: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió DIK, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió DIK-ben.
5: Most a rádióban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.
3: Ez itt a 100.3 Rádió Dik, romákról, nem csak romáknak. Patai Anna vagyok, és gyönyörű napot kívánok nektek. Ebben van is mindenképpen foglalkozunk majd azzal, hogy milyen időre számíthatunk jövő héten. Azt gondolom, hogy eléggé változékony ez a történet, de hát nem baj, ez így van jól. Ha minden igaz, akkor jön újra a jó idő, visszatér a kánikula is, de erről majd szerintem akkor a következő órában beszélek nektek. Most azonban zenéljünk egyet.

0: Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
1: Ez itt a Rádió D-k 100.3. Sziasztok, Patai Anna vagyok, és ahogy ígértem, lecsekkoljuk, hogy milyen idő lesz, mire számíthatunk, illetve a közlekedést is szeretném megnézni, úgyhogy ha lát valamit az utakon, akkor bátran írjatok nekem SMS-t a 0630 30 30 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: Vasárnap napközben nyugat, délnyugat felől már többfelé megnövekszik a felhőzet, és délután a Dunán túlon már záporok, zivatarok alakulnak ki, melyek később keletebbre is áttolódnak majd. Élénk és erős lesz ma a szél, egyébként pedig délután 25 és 32 fokra van kilátás, de a csapadék megérkeztével jelentősebb mértékben visszaeshet a csúcshőmérséklet. Szép napot kívánok mindenkinek!
0: Közlekedési hírek.
1: Kiemelt autópálya felújítások és terelések lesznek a hétvégén. Az M7-es autópályánál fontos könnyebbség, hogy az M0-ás Balatonvilágos közötti szakaszon a főszezoni hétvégén egyik irányban sincsenek előre tervezett munkálatok, hogy a balatoni forgalmat ne akadályozzák. Kisebb lokális javítások vagy balesetek miatti torlódás azonban bármikor kialakulhat. Az M3-as autópályánál több szakaszon zajlik a tavasz óta tartó aszfaltozási program, így szűkített sávok és terelések lassítják a haladást a keleti ország rész felé. Balesetmentes közlekedést, drága rádiódik hallgatók!

0: 100.3 Rádiódik. Fogod?
1: Ez itt a Rádiódik 100.3. Sziasztok, Patai Anna vagyok, és nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok. A következő órát kifejezetten azzal fogjuk tölteni, hogy elmondom nektek, hogy jövő héten milyen időre számíthatunk. Szerintem ez azért nagyon fontos, mert azért már úgy jó előtte egy nappal tudni, hogy mire készülj, mit vegyél fel, hogy öltözzél fel, és a többi, és a többi. Ezek nagyon-nagyon fontos dolgok, úgyhogy a következő órát természetesen ezzel indítjuk majd.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódíkben.
1: Tudományos testületet hoz létre az Agrárminisztérium a jégkármérséklő rendszer vizsgálatára. Budai kerületekben ötszörösére nőtt a vízfogyasztása a hőhullám alatt, taxisokat ellenőriztek a rendőrök Budapesten. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Tudományos testületet hoz létre az Agrárminisztérium a jégkármérséklő rendszer átfogó vizsgálatára, emellett a gazdatársadalom véleményét is felmérik, jelentette be Bóna Szabolcs miniszter Budapesten. A döntés előzménye, hogy civil szakértőket csoportja 12 000 aláírással ellátott petícióban kérte a rendszer leállítását, meteorológiai és gazdálkodói aggályokra hivatkozva. A tárcavezető felkérte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarát egy gyors, reprezentatív és ellenőrizhető felmérés lefolytatására. Bóna Szabolcs hangsúlyozta, a felmerült szakmai kérdéseket független tudósok bevonásával értékelik. Ugyanakkor hozzátette, ahol a gazdák többsége úgy dönt, hogy nem kéri a szolgáltatást, ott a szükséges feltételek biztosítása mellett leállítják a jégkármérséklést. A budai kerületekben ötszörösére nőtt a vízfogyasztása a hőhullám alatt, míg a lakótelepeken alig változott. A fővárosi vízművek a hőségnapokon csúcsfogyasztást regisztrált, de területenként nagyon eltérő volt, hogy mennyivel növekedett meg az átlagos fogyasztás. A tömbházas lakótelepi területeken csak néhány százalékos volt a különbség, de budai kerületekben voltak olyan részek, ahol az ötszörösére emelkedett a fogyasztás az átlagoshoz képest, ami összefüggést mutat az ingatlanok zöld felületeivel is. A melegben nagyon sokféle lehet a vízfelhasználás. A kertek locsolásától kezdve a medencék töltésén át a betonfelületek hűtéséig bármi előfordulhatott, írja a Telex. Az jól látszik, hogy a jelenlegi vízdiak egyáltalán nem ösztönzik az embereket arra, hogy visszafogják a fogyasztásukat, és az is, hogy olyan célokra is ivóvizet használunk, amikre más minőségű víz is megfelelő lenne. Közel 70 taxist ellenőrzött a fővárosban a múlt hétvégén a budapesti rendőrfőkapitányság a közlekedési hatósággal és a BKK-val karöltve. A rendőrségi tájékoztatás szerint az ittas vezetés ellenőrzése során minden sofőrnél negatív lett az alkoholszonda eredménye. Egy sofőrt ugyanakkor elfogtak, mert szabálysértési körözés volt érvényben ellene, míg egy másik taxissal szemben a biztonsági öv hiánya miatt intézkedtek. 10 esetben pedig eltérő tarifa használat, viteldíj problémák vagy kártyaterminál hiánya miatt vettek fel jegyzőkönyvet a hatóságok. A rendőrség közölte, a jövőben is folytatják a hasonló ellenőrzéseket.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. Időjárás.
2: Vasárnap napközben nyugat, délnyugat felől már többfelé megnövekszik a felhőzet, és délután a Dunán túlon már záporok, zivatarok alakulnak ki, melyek később keletebbre is áttolódnak majd. Élénk és erős lesz ma a szél, egyébként pedig délután 25 és 32 fokra van kilátás, de a csapadék megérkeztével jelentősebb mértékben visszaeshet a csúcshőmérséklet. Szép napot kívánok mindenkinek!
0: Közlekedési hírek.
2: Kiemelt autópálya felújítások és terelések lesznek a hétvégén. Az M7-es autópályánál fontos könnyebbség, hogy az M0-ás Balatonvilágos közötti szakaszon a főszezoni hétvégén egyik irányban sincsenek előre tervezett munkálatok, hogy a balatoni forgalmat ne akadályozzák. Kisebb lokális javítások vagy balesetek miatti torlódás azonban bármikor kialakulhat. Az M3-as autópályánál több szakaszon zajlik a tavasz óta tartó aszfaltozási program, így szűkített sávok és terelések lassítják a haladást a keleti ország rész felé. Balesetmentes közlekedést, drága Rádiódik hallgatók!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
3: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
2: Ez itt a 100.3 Rádiódik, romákról nem csak romáknak. Patai Anna vagyok, és ígértem nektek, hogy ez az óraindítás az időjárásról fog szólni. Na nézzük meg, milyen időre számíthatunk. Hétfőn záporra számíthatunk, hidegfront lesz erős széllel, mindeközben pedig kedden, 28-án már elkezd melegedni a hőmérséklet, itt már 29 fokra számíthatunk, és esőre kevésbé. Szerdán csütörtökön pedig már iszonyatos melegre számíthatunk, 34 fokig melegszik majd fel. Az idő aztán pedig a hétvégén, ha minden igaz, augusztus 1-én és 2-án képzeljétek el, hogy 37 fokos hőségre számíthatunk zavartalan napsütéssel. Na hát erre mondom én, hogy változékony, ugyanis egy hét alatt gyakorlatilag, hát uram, atyám, nagyon-nagyon sokat melegszik fel az idő. Úgyhogy kitartás, drága rádiódikesek, hogyha valaki frontérzékeny, akkor már lehet inni olyan gyógynövényes teákat, amelyek a fejfájás szédülést egy picit enyhítik, és akkor fel lehet készülni előre erre a megterhelő frontos időszakra. Most azonban a zenékre készüljünk fel itt a 100.3 rádiódike.

0: neked.
1: Janna vagyok, sziasztok! Gyönyörű napot nektek! Hát nagyon boldog vagyok, hogy itt vagytok velem, nagyon hálás vagyok amiatt, hogy velem töltitek tényleg ezt a gyönyörű szép napot. Nézzük meg, hogy mi újság a közlekedéssel, aztán pedig jövök hozzátok vissza. Hálásan köszönöm nektek, drága rádiódik hallgatók, csodálatosak vagytok!
0: Időjárás.
1: Vasárnap napközben nyugat, délnyugat felől már többfelé megnövekszik a felhőzet, és délután a Dunán túlon már záporok, zivatarok alakulnak ki, melyek később keletebbre is áttolódnak majd. Élénk és erős lesz ma a szél, egyébként pedig délután 25 és 32 fokra van kilátás, de a csapadék megérkeztével jelentősebb mértékben visszaeshet a csúcshőmérséklet. Szép napot kívánok mindenkinek!
0: Közlekedési hírek.
1: Kiemelt autópálya felújítások és terelések lesznek a hétvégén. Az M7-es autópályánál fontos könnyebbség, hogy az M0-ás Balatonvilágos közötti szakaszon a főszezoni hétvégén egyik irányban sincsenek előre tervezett munkálatok, hogy a balatoni forgalmat ne akadályozzák. Kisebb lokális javítások vagy balesetek miatti torlódás azonban bármikor kialakulhat. Az M3-as autópályánál több szakaszon zajlik a tavasz óta tartó aszfaltozási program, így szűkített sávok és terelések lassítják a haladást a keleti ország felé. Balesetmentes közlekedést, drága rádiódik hallgatók!
2: Imádom a szerelmes számokat.
3: Ne, vegyük újra!
2: Már nem.

0: Rádiódi.
1: Janna vagyok, sziasztok! Én nagyon-nagyon köszönöm, hogy ezt az órát velem töltöttétek, most azonban le kell zárnom ezt az órát, és a következő órában találkozunk egymással, ahol kifejezetten roma hírekkel foglalkozunk.

hirtele vagyok. Mindig visszahúz. Nem megy. Pedig reménykedtem. Azt hittem, megöltem a régi énemet. De amikor meglátom őt,

0: 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Nekem az életben megadott

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió DIK-ben.
2: Folytatódik a Gazdasági és Energetikai Minisztériumhoz tartozó állami vállalatok átvilágítása. Új IC motorvonatok állnak forgalomba jövőre a Gyesevnél. Csaknem 4000 új hallgató kezdheti meg tanulmányait a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Folytatódik a Gazdasági és Energetikai Minisztériumhoz tartozó állami vállalatok átvilágítása, közölte a tárca vezetője közösségi oldalán. Kapitány István azt írta, egyenként alaposan minden esetben dokumentumok alapján vizsgálják meg a szerződéseket és a korábbi döntéseket, amit pedig feltártak, továbbítják az illetékes hatóságoknak. Jövőre a Gyesevnél 11 korszerű IC motorvonat áll forgalomba a Budapest-Győr-Szombathely és a Budapest-Győr-Sopron vonalon, írt a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. A klímás, alacsonypadlós, büféautomatákkal és kerékpártárolókkal felszerelt vonatokban első és másodosztályú helyek is lesznek, közölte Vitézi Dávid hozzátéve. A bővíteni tervezett IC szolgáltatáshoz szükség lesz mozdonyos, vagonos szerelvényekre is. Ezek fejlesztése és újak beszerzése egyaránt szerepel a tervekben. Elkezdődik a régi dízeles járművek cseréje akkumulátoros és felső vezetékes motorvonatokra, amelyek többek között Salgótarján, Szekszárd és Baja felé közlekednek majd. A miniszter megerősítette, hogy a nagyobb kapacitású 4-500 ülőhelyes motorvonatok 2030-tól állhatnak forgalomba, az új hévszerelvények gyártása pedig 2028-ban kezdődhet. Közel 4000 új hallgató kezdheti meg tanulmányait Budapesten a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen a szeptemberben induló tanévben, ami 12%-os növekedés a tavalyi számokhoz képest. A bölcsészettudományi karon idén is a pszichológia volt a legnépszerűbb, míg a legnagyobb ugrást a gyógypedagógia érte el, ahol a ponthatár csak nem 150 pontot emelkedett. A jogi karon az állami ösztöndíjas képzéshez 464 pontra volt szükség, ami az egyik legmagasabb az országban. Az információs technológiai és bionikai kar mérnök informatikus szakára pedig csak nem négyszeres volt a túljelentkezés. Idén 76 mentési kivonulás során 133 ember életét mentették meg a vízi rendőrök a Balatonon, közölte a rendőrség. A vízbefulladás megelőzésének világnapján felhívták a figyelmet. A fürdőzések előtt érdemes tájékozódni arról, hogy milyen mély a víz, vannak-e áramlások vagy sodrás. Kerülni kell az extrém melegben a fürdőzést, az alkoholfogyasztást, továbbá nem tanácsos egyedül a parttól távol kerülni. Az úszni nem tudóknak azt tanácsolják, hogy mentőmellény nélkül ne menjenek a vízbe, valamint mindenki vegye komolyan a viharjelzéseket.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. Időjárás.
3: Vasárnap napközben nyugat, délnyugat felől már többfelé megnövekszik a felhőzet, és délután a Dunán túlon már záporok, zivatarok alakulnak ki, melyek később keletebbre is áttolódnak majd. Élénk és erős lesz ma a szél, egyébként pedig délután 25 és 32 fokra van kilátás, de a csapadék megérkeztével jelentősebb mértékben visszaeshet a csúcshőmérséklet. Szép napot kívánok mindenkinek!
0: Közlekedési hírek.
3: Kiemelt autópálya felújítások és terelések lesznek a hétvégén. Az M7-es autópályánál fontos könnyebbség, hogy az M0-ás Balatonvilágos közötti szakaszon a főszezoni hétvégén egyik irányban sincsenek előre tervezett munkálatok, hogy a balatoni forgalmat ne akadályozzák. Kisebb lokális javítások vagy balesetek miatti torlódás azonban bármikor kialakulhat. Az M3-as autópályánál több szakaszon zajlik a tavasz óta tartó aszfaltozási program, így szűkített sávok és terelések lassítják a haladást a keleti ország rész felé. Balesetmentes közlekedést, drága rádiódik hallgatók!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió DIK, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió DIK-ben.
4: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió DIK.
3: Sziasztok, ez itt a Rádió Dix 100.3, Patai Anna vagyok, és ahogy ígértem, ebben az órában kifejezetten romákkal foglalkozunk majd. Mit is jelent ez? Roma híreket szeretnék nektek hozni. A héten egyébként nagyon-nagyon nehéz mindig kiválogatni a legjobb roma híreket, éppen ezért úgy döntöttem, hogy a mai napon a következő óra is roma hírekről fog szólni, de erről majd később beszélek nektek. Most is jönnek a roma hírek, előtte azonban zenélünk egy kicsit, figyeljetek!

neked. 100.3 Rádiódik.

0: Rádiódik.
1: Hója tu menge!
0: Ez itt a Rádiódik 100.3. Sziasztok, én Patai Anna vagyok, és azonnal indítom a roma friss híreket itt a 100.3 Rádiódiken. Most első körben kettőféle hírt hoztam nektek, a következő órában pedig majd folytatjuk ezt a jó kis tevékenységet. Na figyeljetek! A cigányzene évszázadok óta meghatározó része a magyar és az európai zenei kultúrának. Amikor a cigány zenéről beszélünk, legtöbben olyan világhírű művészek nevét említik, mint Robi Lakatos, Szifra György vagy a száztagú cigányzenekar, ugyanakkor számos olyan kiváló művész, zenész és prímás élt, akik óriási hatással voltak a cigányzene fejlődésére, mégsem váltak annyira ismerté a nagy közönség körében. Munkásságuk nélkül azonban a cigányzene ma egészen másképpen hangzana. Az egyik ilyen kiemelkedő személyiség Boka Károly prímás volt, akit a magyar cigányzene egyik meghatározó alakjaként tartanak számon a szakmai körökben. Zenekarával hosszú éveken keresztül magas színvonalon képviselték cigányzenét, és különösen a kifinomult hegedű játéka miatt tisztelték. Előadás módja rendkívül érzelmes volt, miközben technikai tudása kiemelkedőnek számított. Szintén fontos megemlíteni ifjabb Berki Lászlót, aki a generációjának egyik legtehetségesebb prímása volt. Bár a szakma kiváló muzsikusként tartotta számon, neve kevésbé ismert azok számára, akik ritkábban találkoznak cigányzenével. Játékára a virtuózitás mellett a finom dallamformálás és a közönséggel való közvetlen kapcsolat volt jellemző. Számos fiatal zenész tekintette példaképének. A cimbalom történelmében különös helyet foglalt el Balogh Kálmán, bár a népzene és a világzene kedvelői jól is

0: szakmai színvonala miatt nem csak Magyarországon, hanem külföldön is nagy tisztelet övezte. A cigányzene történetében jelentős szerepet töltött be Boros Lajos prímás is. Játéka rendkívül kifinomult volt, nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy a hagyományos magyar cigányzene eredeti stílusát megőrizze. Számos rádiófelvétel és koncert őrzi emlékét, amelyek ma is fontos dokumentumai ennek a gazdag zenei örökségnek. A női cigányzenészek közül érdemes megemlíteni olyan előadókat, akik ugyan nem váltak nemzetközi sztárokká, de közösségeikben meghatározó szerepet játszottak. Sok cigány családban az éneklés generációról generációra öröklődött, és ezek az asszonyok őrizték meg a régi dallamokat, baladákat és népdalokat. Nekik is köszönhető, hogy számos hagyományos cigányének fennmaradt napjainkig. Ezek a művészek nem feltétlenül a hírnevük miatt váltak korszakalkotóvá, hanem azért, mert tudásukat átadták tanítványaiknak, megőrizték hagyományaikat és folyamatosan gazdagították a cigányzenei kultúrát.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei.
0: Mi a legfontosabb a cigány emberek számára? A cigány közösségek életében számos olyan érték létezik, amely generációkon át meghatározta mindennapjaikat és identitásukat. Bár minden ember és minden család más, ezért nem lehet minden cigány emberre ugyanazokat az értékeket rávetíteni. Sok közösségben kiemelt szerepet kap a család, az összetartás, a hagyományok tisztelete, a közösséghez való tartozás és a kulturális örökség megőrzése. Ezek az értékek segítettek abban, hogy a cigányság évszázadokon keresztül megőrizze a saját kultúráját, nyelvét, szokásait és identitását. A legtöbb cigány család életében a család áll a középpontban. A szülők, nagyszülők, testvérek és távolabbi rokonok között olyan gyakran szoros kapcsolat alakul ki, a családtagok igyekeznek támogatni egymást a nehéz helyzetekben, legyen szó anyagi segítségről, gyermeknevelésről vagy érzelmi támogatásról. Sok családban természetes, hogy több generáció is rendszeresen találkozik és együtt ünnepel, és fontos döntéseket beszélnek meg. Ez az összetartás biztonságérzetet ad és hozzájárul ahhoz, hogy a közösség tagjai számíthassanak egymásra. A hagyományok tisztelete szintén meghatározó szerepet játszik sok cigány közösség életében. A népzene, a tánc, a mesék, a népviselet, a kézművesség és a különböző ünnepek mind hozzájárulnak a kulturális örökség megőrzéséhez. Az idősebb generáció gyakran adja tovább a fiataloknak ezeket a hagyományokat, hogy azok a jövőben is fennmaradhassanak. A kulturális örökség nem csak múltat jelent, hanem identitást is, amely összeköti a közösség tagjait. A cigányzene világszerte ismert és elismert. Számos cigány származású zenész járult hozzá Magyarország és Európa kulturális életéhez. A zene nem csupán szórakozás, hanem az érzelmek kifejezésének egyik legfontosabb eszköze. Eseményeken és közösségi rendezvényeken gyakran központi szerepet kap, erősítve az összetartozás érzését. Sok cigány közösség számára fontos a kölcsönös tisztelet és az egymás iránti felelősségvállalás is. A fiatalokat gyakran arra nevelik, hogy tiszteljék az idősebbeket, figyeljenek a családtagjaikra és segítsenek azoknak, akik rászorulnak. Az idősek tapasztalatát és bölcsességét sok helyen nagyra becsülik, őrzik a család történetét és hagyományait. Napjainkban egyre nagyobb hangsúlyt kap az oktatás. Sok cigány család számára nagyon fontos cél, hogy a gyermekek tanuljanak, szakmát szerezzenek, vagy felsőfokú végzettséget érjenek el. Az oktatás lehetőséget biztosít a fejlődésre, az önálló élet kialakítására, és arra, hogy a fiatalok megvalósíthassák álmaikat. Egyre több olyan példa van, amely bizonyítja, hogy kitartással és tanulással jelentős eredmények érhetőek el. A közösségi élet szintén fontos szerepet tölt be. A különböző kulturális rendezvények, romanapok, zenei fesztiválok és hagyományőrző programok lehetőséget teremtenek arra, hogy a közösség tagjai együtt ünnepeljenek, ápolják hagyományaikat és bemutassák kultúrájuk szépségeit másoknak is.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei.

engem 4 évesen megszólított az Isten, egy igazi fegyvert adott a kezembe. Tudtam, csak ő vigyázhat rám, többet gyakoroltam vele, mint egy szamuráj. Benne bízhatok, mindig az igazat mondja, vele sírhatok, de az utat mutatja, egy olyan szövetség, ami marad örökké, fel nem áldozható. Ő a legfőbb kincsem.

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódíkben.
1: Hétfőn tart egyeztetést a kormány a hazai üzemanyagellátás helyzetéről. Szeptembertől nyilvánosan elérhetők lesznek a kórházi fertőzések friss adatai. Több fővárosi múzeum vezetőjét is elbocsátották a napokban. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Hétfőn tart egyeztetést a kormány a hazai üzemanyagellátás helyzetéről az iparág szereplőivel, köztük a Független Benzinkutak Szövetségének képviselőivel, közölte a szövetség. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium közlése szerint a tárca újabb egyeztetést tart az iparági szereplőkkel Budapesten, amelynek során a minisztérium elsődleges célja a hazai fogyasztók ellátás biztonságának megőrzése. A szövetség szerint az egyetlen hosszabb távon is biztonságos megoldás a piaci folyamatok felismerése és elfogadó alkalmazása. Számon kell az ország méreteivel, adottságaival vagy azok hiányával és a nemzetközi hatásokkal, az árakat pedig nem lehet ársapkával szabályozni, mert abban a kis benzinkutak mennek tönkre. Szeptembertől nyilvánosan is elérhetők lesznek a kórházi fertőzések friss adatai, már kész is ehhez a módszertan. A dokumentum határozza meg a szeptember elején induló nyilvános adatközlési rendszer szakmai kereteit, az alkalmazott alapelveket, a közzétételre kerülő adatok körét és azok értelmezésének szempontjait. A módszertan kidolgozását szakmai egyeztetés kísérte, aminek a célja az volt, hogy a nyilvános adatok egységesek, szakmailag megalapozottak és értelmezhetők legyenek. Több fővárosi múzeum vezetőjét is elbocsátották. Azonnali hatállyal felmentették az Országos Széchenyi Könyvtár, az Iparművészeti Múzeum és a Magyar Természettudományi Múzeum főigazgatóját, írja 24.hu. A döntés a kulturális háttérintézmények átfogó átvilágítása után született. A menesztett vezetők Berner Zsolt, Rózsa Dávid és Cselovszky Zoltán. Sári Zsolt közgyűjteményi és örökségvédelemért felelős államtitkár közölte, ezzel párhuzamosan megkezdik a Magyar Nemzeti Múzeum közgyűjteményi központ decentralizációjának előkészítését, és a folyamatba bevonják az intézmények dolgozóit és az érdekképviseleteket is. Pánikba esett a Velencei tó közepén, a vízirendőrök mentették ki azt a férfit, aki a Velencefürdői Szabadstrand felől gyarogosan akart átkelni a napokban a tó északi partjára. Terve azonban meghiúsult, amikor a parttól mintegy másfél kilométerre a víz hirtelen mélyülni kezdett, ráadásul többször is belesüppett a vastag iszapba, amelyből csak nehezen tudott kiszabadulni.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. Időjárás.
2: Vasárnap napközben nyugat, délnyugat felől már többfelé megnövekszik a felhőzet, és délután a Dunán túlon már záporok, zivatarok alakulnak ki, melyek később keletebbre is áttolódnak majd. Élénk és erős lesz ma a szél, egyébként pedig délután 25 és 32 fokra van kilátás, de a csapadék megérkeztével jelentősebb mértékben visszaeshet a csúcshőmérséklet. Szép napot kívánok mindenkinek!
0: Közlekedési hírek.
2: Kiemelt autópálya felújítások és terelések lesznek a hétvégén. Az M7-es autópályánál fontos könnyebbség, hogy az M0-ás Balatonvilágos közötti szakaszon a főszezoni hétvégén egyik irányban sincsenek előre tervezett munkálatok, hogy a balatoni forgalmat ne akadályozzák. Kisebb lokális javítások vagy balesetek miatti torlódás azonban bármikor kialakulhat. Az M3-as autópályánál több szakaszon zajlik a tavasz óta tartó aszfaltozási program, így szűkített sávok és terelések lassítják a haladást a keleti ország rész felé. Balesetmentes közlekedést, drága Rádiódik hallgatók!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egyre kellik szó nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádiódik. 100.3 Rádiódik, romákról, nem csak romáknak. Patai Anna vagyok, és hatalmas mosolyal az arcomon vártalak benneteket, mert hogy mindig nagyon boldog vagyok, hogy minket hallgattok és minket választotok, akár munkában, akár otthon, bízom benne, hogy otthon pihenés közben, sütés, főzés, vacsora készítés közben, most már azért így lassan. Hát ebben az órában is kifejezetten roma hírekkel szeretnék foglalkozni, mielőtt azonban jönnének a hasznos információk, ugyebár a hírek, azelőtt zenélünk egyet, úgyhogy érdemes lesz fülelni. És persze lehet bulizni is a következő dalokra.

0: 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Mámoros éj, Diablo van. Még a

0: Ez itt a Rádió Dix, sziasztok! Katai Anna vagyok, és már is indítom a roma híreket itt a 100.3 Rádió Dix-en. Füleljetek! Már is lehet jelentkezni a roma népismereti hagyományőrző táborba. Megnyílt a jelentkezés a Romano Traio 2, a Marodrom népismereti hagyományőrző táborba, amelyre szeretettel várják a 8-tól 14 éves gyermekeket. A résztvevők egy élményekkel, hagyományőrző programokkal, közösségi élményekkel és sok-sok játékkal teli hetet tölthetnek együtt. A tábort augusztus 3-a és 7-e között rendezi meg a Pralipe Hódmezővásárhely. A programok minden nap zajlanak. A részvétel ingyenes, a szervezők teljes ellátást biztosítanak a gyermekek számára. Egy családból legfeljebb 2 gyermek vehet részt a táborban, mely létszáma korlátozott, ezért érdemes mielőbb jelentkezni. A jelentkezéssel a résztvevők vállalják, hogy a tábor teljes időtartamán hétfőtől péntekig részt vesznek a programokon. A roma hagyományőrzés kiemelkedően fontos szerepet tölt be a cigány közösségek életében, hiszen segít megőrizni azt a gazdag kulturális örökséget, amely évszázadokon keresztül formálta identitásukat. A hagyományok nem csak a múlt emlékeit őrzik, hanem összekötik a különböző generációkat, erősítik az összetartozás érzését, és hozzájárulnak ahhoz, hogy a roma kultúra a mai világban is élő és értékes maradjon. A hagyományőrzés nem csupán a régi szokások ápolását jelenti, hanem egy olyan értékrend továbbadását is, amely meghatározza a közösség mindennapjait. A roma kultúra rendkívül gazdag, sokszínű és különleges. A hagyományok közé tartoznak a népdalok, a táncok, a mesék, a viseletek, az ünnepek, a családi szokások, valamint a közösségi összejövetelek. Ezek mind olyan értékek, amelyek hosszú évszázadokon át fennmaradtak, és ma is meghatározó szerepet játszanak sok roma életében. A hagyományok segítségével a fiatalok megismerhetik őseik történetét, életmódját és szokásait. Ez azért fontos, mert így alakul ki bennük az identitástudat, büszkék lehetnek származásukra, és megtanulják tisztelni azokat az értékeket, amelyeket elődeik hagytak rájuk. A roma közösségekben a család mindig is fontos, mert így alakul bennük az identitástudat, büszkék lehetnek származásukra, és megtanulják tisztelni azokat az értékeket, amelyeket elődeik hagytak rájuk. A roma közösségekben a család nagyon központi szerepet tölt be. A hagyományok legnagyobb részét a szülők, nagyszülők és idősebb rokonok adják tovább a gyermekeknek. A közös ünnepek, családi összejövetelek, zenélések és beszélgetések során a fiatalok természetes módon sajátítják el a roma kultúrát. Az idősek tisztelete szintén fontos hagyomány. A nagyszülők bölcsessége, tapasztalata és történetei pedig hozzájárulnak ahhoz, hogy a múlt emlékei fennmaradjanak, és a fiatalabb generációk is megértsék gyökereiket. A hagyományőrzéshez szorosan kapcsolódik a roma nyelv megőrzése is. Sok roma család ma is beszéli a romani vagy a beás nyelvet. A nyelv nem csupán kommunikációs eszköz, hanem a kultúra egyik legfontosabb hordozója is. A nyelven keresztül fennmaradnak a régi mesék, mondások, dalok és történetek. Ha a fiatalok megtanulják őseik nyelvét, közelebb kerülnek saját kulturális gyökereikhez, és hozzájárulnak ahhoz, hogy ezek a nyelvek ne tűnjenek el. A hagyományok segítenek abban, hogy a roma emberek megőrizzék identitásukat a modern, gyors változások mellett is.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dix roma hírei.
0: A cigány ételek és a hagyományaik. A cigány gasztronómia a roma kultúra egyik legfontosabb és legkülönlegesebb része. Az ételek nem csupán a mindennapi táplálkozást szolgálják, hanem szorosan kapcsolódnak a családi élethez, a közösségi összetartozáshoz és a hagyományok továbbadásához. A roma emberek évszázadokon keresztül sok országban éltek, így konyhájukra különböző népek ízei és szokásai is hatással voltak. Ennek ellenére a cigány ételek megőrizték sajátos jellegüket, laktatóak, ízletesek, egyszerű alapanyagokból készülnek, és gyakran nagyobb társaság számára főzik őket. A cigány ételek története jól tükrözi a roma emberek életmódját és alkalmazkodó képességét. Sok hagyományos fogás abból alakul ki, hogy a családok mindig abból készítettek ételt, ami éppen rendelkezésre állt. Ezért a roma konyhát a leleményesség, a takarékosság és a kreativitás is jellemzi. Miért ilyenek a cigány ételek? A cigány ételek

0: kialakulását elsősorban a történelem és az életkörülmények befolyásolták. Sok roma család hosszú időn keresztül vándorló életmódot folytatott, ezért olyan fogásokat készítettek, amelyek kevés eszközt igényeltek, gyorsan elkészültek, mégis táplálóak voltak. A bográcsban főzött ételek ezért különösen népszerűvé váltak, hiszen szabad tűzön is elkészíthetők voltak. A roma családok számára mindig fontos volt, hogy egyetlen alapanyag se vesszen kárba. Amit felhasználhattak, azt felhasználták, zöldségeket, burgonyát, tésztát, különféle húsokat és belsőségeket is. Ezekből olyan ételek születtek, amelyek egyszerre voltak gazdaságosak és ízletesek. A cigánykonyha másik fontos jellemzője a gazdag fűszerezés. A paprika, a fokhagyma, a vöröshagyma, a bors és egyéb fűszerek intenzív ízt adnak az ételeknek. A fűszerezés nem csak az ízeket gazdagítja, hanem sok esetben a tartósításban és az ételek élvezeti értékének növelésében is szerepet játszott. A legismertebb cigány ételek. A legismertebb cigány fogások közé tartozik a cigánypecsenye. Ez a fokhagymával ízesített sült sertés hús, amelyet gyakran sült szalonnával és burgonyával tálalnak. Egyszerű, bár mégis rendkívül ízletes étel, amely sok családi összejövetelen is az asztalra kerül. Nagyon kedvelt a bográcsgulyás és a különféle pörköltek. Ezeket gyakran nagy adagban készítik, hogy minden családtagnak és vendégnek jusson belőle. A bográcsban főzésnek közösségépítő szerepe is van, hiszen a családtagok együtt készítik az ételt, közben pedig beszélgetnek, énekelnek és együtt töltik az időt. Egyes közösségekben hagyományos étel a káposztás bab, a babgulyás vagy különféle belsőségekből készült fogások is. Ezek elkészítése generációról generációra öröklődik, és minden családnak megvan a saját receptje. A család szerepe az étkezésekben. A roma kultúrában az étkezés sokkal több, mint egyszerű táplálkozás. A közös ebédek és vacsorák a család összetartozását erősítik. Ünnepeken, keresztelőkön, lakodalmakban vagy születésnapokon mindig bőséges étel készül, mert a vendégszeretet kiemelt érték. A roma családokban gyakran több generáció él vagy találkozik együtt, ezért az ételeket nagy mennyiségben készítik el. Fontos, hogy senki sem maradjon éhes, és minden vendéget nagy szeretettel fogadnak.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dik roma hírei. Rádió Dik. Rólunk neked.

0: Ez itt a Rádió Dix. Sziasztok, Patai Anna vagyok, és már az a helyzet, hogy csak egy búcsúzkodásra maradt időnk, úgyhogy engedjétek meg nekem, hogy megköszönjem a megtisztelő figyelmeteket. Minden szombaton és vasárnap találkozunk egymással 13 órától 18 óráig. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok velem. Sziasztok!
1: Rádió Dix.
2: Vorba, vorbassa.
1: Rólunk, neked! Azt

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
1: Rendkívüli kamattámogatást hirdetett meg a kormány a tejpiaci válság kezelésére. Elindult a főszezon a diákalbérletek piacán, Budapesten a legdrágább a bérleti díj. 76 milliárd forintos fejlesztésre készül Esztergomi gyárában a Suzuki. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Rendkívüli kamattámogatást hirdetett meg a kormány a tejpiaci válság kezelésére. Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter rendelete szerint a tejhasznú szarvasmarha tenyésztők és a tejfeldolgozók likviditási helyzetének javítására kiemelt támogatási programok indulnak. A szarvasmarha tenyésztők az MFB agrárforgóeszköz hitelprogramban 100%-os kamattámogatást kaphatnak, állatonként legfeljebb 1 millió forint hitelösszegre a teljes futamidőre. A tejfeldolgozó vállalkozások számára pedig 77%-os kamattámogatást biztosít az állam az élelmiszeripari forgóeszköz hitelprogram keretében. A kedvezményes konstrukciók a rendelet hatályba lépésétől 2026 végéig érhetők el. Elindult a főszezon a diákalbérletek piacán, a fővárosban 200 ezeres havidíj alatt nem találni lakást az egyetemi központok közelében, Miskolcon viszont már 100 ezer forinttól vannak ajánlatok. A most következő időszakban akár 5%-kal is nőhetnek a bérleti díjak, mondta Molnár Zsolt, az egyik hazai bank területi vezetője. Az érdeklődések száma közvetlenül a felvételi ponthatárok kihirdetése után 30%-kal ugrik meg, a piac pedig majd csak októberre mérséklődik, amikor 2-4%-os csökkenés is jöhet. Budapesten az egyetemi központok közelében 205 és 304 ezer forint közötti havidíjakkal lehet számolni. A legolcsóbb a 7. kerület, míg a legdrágább a 9. kerület. A vidéki egyetemi városokban a fővárosinál ugyan alacsonyabbak az árak, de a legjobb ajánlatok órák alatt elkelhetnek. A Suzuki 76 milliárd forintos fejlesztésre készül Esztergomi gyárában. A beruházás az elektromos járművek és akkumulátorcsomagok gyártását is érinti, közölte a gazdaság és energetikai miniszter Facebook oldalán. Kapitány István emlékeztetett arra, hogy a héten Magyar Péter miniszterelnökkel közösen fogadták Budapesten Suzuki Toshihirót, a Suzuki Motor Corporation elnök vezérigazgatóját, akivel a vállalat magyarországi terveiről is egyeztettek. A miniszter posztja kitért arra is, hogy a Suzuki Esztergomi gyára mindegy 2800 embernek ad munkát, termelésének csaknem 90%-a exportra kerül. Hangsúlyozta, a kormány célja, hogy a 76 milliárd forintos beruházás több magyar beszállítót, több magyar mérnököt, több kutatásfejlesztést és szorosabb egyetemi együttműködést hozzon a környezetvédelmi előírások maradéktalan betartása mellett.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
3: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dik nóta.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dik.
4: Üdvözlöm a Rádió Dik hallgatóit. Kökény Anna vagyok. Július 26-a vasárnap van, és 18 óra múlt. A következő két órában remek zenékkel és az elmúlt hét legizgalmasabb beszélgetéseivel várom önöket, egészen ünnepélyesre sikeredett Baranyi Roland Regeneráció című műsora héten, hiszen adásban köszöntötte Olá János Prémást. Ma este az ő beszélgetésüket hallgatjuk, illetve ahogy ígértem, fantasztikus zenéket válogattam mindezek közé.
0: 100.3 Rádió Dik,
2: ahol a mi hangunk hallatszódik.
5: Nagyon kíváncsi vagyok arra, hogyha már születésnap, akkor így az idő múlásával szokták azt mondani, a gyerekkorban a legszebb a születésnap, stb. Utána valamennyire múlik a varázsa, de mindenki egy kicsit másképp van ezzel, ez emberfüggő. Te hogy éled meg a születésnapjaidat az idő múlásával?
6: Az idő múlásával, hát ebben igazad van, gyerekkor azért másképp látja az ember. Nagy felhajtás, ajándék, torta, hát szinte reggeltől én is emlékszem, hogy ahogy kinyitottam a szemem, gyereknek izgalom volt, izgultam, hogy most mit fogok kapni, és milyen sok minden ajándékot fogok kapni a rokonoktól, nagyszülőktől, nagybácsiktól, testvérektől. Ez egy csodálatos nap. Hát ahogy múlik az idő, az ember, én magamról tudom azt mondani, hogy nagyon sokat külföldön voltam, és sokszor voltam a család nélkül, így születésnapomon, de ott is voltak barátok, kollégák, akik köszöntöttek, ugyanúgy a család is, hát most már van ez a social media, ahol egyszerű beszélni is. Amikor itthon vagyok, akkor meg mindig összejön az egész család, és együtt ünnepelünk.
5: Ha gyerekkorodba visszamehetném, mondjuk régebbi születésnapjaidra, stb. Igen. Jó egyébként, hogy ilyen mélyen kezdjük ezt az egészet.
6: Jó, hát benne lazán. Vagyok, hát most figyelj.
5: Mi az a dolog, amit tudnál, hogy ugye megváltozott sokat a világ. Mi az, ami számodra leginkább megváltozott, hogyha mondjuk a 18. születésnapodra gondolnál vissza, mit üzennél önmagadnak, hogy mi az, amire a mai világban már jobban kell figyelni, mi az, amit így az előző énednek így üzennél, vagy amire fölhívnád a figyelmét, hogy merre fog változni a világ, mi az, ami a leginkább eszedbe jut erről?
6: Igen, ez érdekes téma, mivel én nálam ez a 18. születésnapomról jutott eszembe, hogy nálam ez kimaradt az a varázsa, ami például én lányaimnak mondtam, hogy 18 évesen mehet majd diszkóba először, és mit tudom, én tudom, van ez a 18, amikor már felnőtt korba lép az ember, és akkor úgymond engedékenyebb, és akkor mindenki várja, hogy fú, mikor leszek már 18, mert 18. Nálam ez valahogy kimaradt, mert én nagyon hamar beleestem a vendéglátói szakmába, és éjszakáztam is 13 éves korom óta, és ez valahogy kimaradt. Tehát nem volt az, hogy majd ha 18 lesz, persze volt egy életcélom, van is, de úgy kimaradt ez a majd ha 18 lesz, és akkor felnőtt leszek. Tehát, hogy mi változott? Igazából szerintem nagyon sok minden változott, mert ahogy elnézem így a fiatal generációt, 15-16 éveseket, ők is elég sűrűjében benne vannak az éjszakába. Látom őket szülők nélkül, unokatestvérek nélkül eljárni, fiúkat, lányokat, és azért rendesen kimaradoznak, amivel nekem semmi bajom, csak úgy veszem észre, hogy ez a generáció hamarabb elkezdi a felnőtt életet, úgymond. A zenében mi változott? Szerintem minden ugyanolyan. Diszkó, az diszkó maradt. Annyi, hogy a ránk való tekintettel, hogy az élőzenei része, az már nem nagyon megy, úgymond. Tehát nincs egy olyan hely, ahova el tud menni az ember, egy pár zenekaron kívül, és akkor azt mondja, hogy jól érzi magát, és mit tudom, van a születésnapom, és akkor ott most megünnepeljük, ha csak nem fogadunk zenészt.
5: Ugye említetted, egy kicsit kanyarodjunk akkor erre rá, hogy a 18. életévet lőtted be úgy a lányaidnak, hogy akkor már úgy viszonylag biztonságosabb, meg felnőttként tudnak elmenni valahova. És ennek ellenére mondtad, hogy te már 13 évesen voltál.
6: Igen.
5: Mennyit változott szerinted, mennyivel biztonságosabb volt, amikor te voltál 13 éves, elmenni valahova éjszakázni, mint most? Van a kettő között nagy különbség?
6: Hát nem voltam egyedül soha, már 13 évesen estem bele a zenei világba, úgymond akkor már előadóként muzsikáltam a testvéreimmel, bátyáimmal, mindig odafigyeltek rám. Ha mentünk is szórakozó helyre, akkor sosem mentem egyedül, voltak mellettem barátok, rokonok, ismerősök, tehát nem idegen helyre ment az ember. Ezért én biztonságban éreztem magam. Szerintem most nagyon sokat romlott, mert akkor nem volt még úgy annyira elterjedve ez a kábítószer, amiket most látunk, hogy megvadulnak tőlük az emberek, a fiatalok, a középkorosztály, és akkor is voltak balhés helyek, de tudtuk, hogy melyik a balhés hely. Most már nem tudjuk, mert nyilvánosan az utcán is úgy belekötnek az emberbe, és hallok olyat a híradóban, látom, hogy gyilkolóznak. Szerintem akkor egy kicsit lassabb volt a világ, nem volt olyan nagyon-nagyon biztonságos, de biztonságosabb volt, mint most.
5: Mikor ezt a kérdést felteszem, akkor mindig azt is szokták említeni, hogy általában akár abba a kerületbe, ahol laktak, akár azok az éjszakai helyeken, ahova lementek esetlegesen, akár többen, nem nagyon volt olyan, hogy valakit nem ismertek.
6: Így van.
5: Tehát ez egy ilyen összetartó, mindenki mindenkit ismert, ha kifejezetten mondjuk fiatalok nem ismerték egymást, akkor az apjuk ismerte egymást, hasonló.
6: Így van, így van.
5: Úgy látod, hogy a mai világban ez is megszűnőben van, tehát hogy nincsenek ilyen összetartó közösségek, nem tartják úgy egymással a baráti kapcsolatot, hasonló ezek van a közösségekben. De,
6: és ebben igazad van, nincsenek, mert az internetes platformok annyira felgyorsultak körülöttünk, és tehát már nincs az, hogy mit tudom én, átmegyünk egymáshoz, vagy felcsöngetünk a barátunknak, hogy lejön labdázni, vagy felemeljetek gyakorolni például, hanem megoldják ezt Messengeren, Viberen, WhatsAppon, és akkor így fel van gyorsulva. Az, hogy lemennek egy-két helyre, biztos ismerik egymást a fiatalok, mert mindenki ismeri egymást, úgymond, de akkor több volt az olyasmi jellegű hely is, ahova lejárhattunk, mint fiatalok. Tehát lejárhattunk, például ott volt a Csokonai, le tudtunk menni biliárdozni. És ha nem is mindenki, de a 8. kerület, én a 8-ban nyögtem fel, a 8. kerületi fiatalok ismertük egymást. Uh-huh. Ott volt a Napház. A Napház diszkó, tehát most csak ide tudok visszamenni, amiket én megértem. Péntekenként volt a Napház diszkó, ha nem akarok hazudni, vagy hülyeséget mondani, én úgy emlékszem, hogy ilyen 9:30 volt talán 6 órától, és aki oda lejárt, az mindenki ismerte egymást.
5: Aha.
6: Az mindenki. Uh-huh. És már én úgy látom, hogy biztos vannak ilyen helyek, ahova én most nem járok, csak a fiatalok, ők is biztos ismerik egymást, de akkor szerintem több volt a lehetőség az, hogy voltak olyan rendezvények, olyan bálok, összejövetelek, élőzenés helyek, hogy bementünk, és akkor tudtunk egymásra beszélgetni, vagy hogyha szerettünk volna vele beszélni, akkor nem írtunk, hanem tudtuk azt, hogy holnap le fog jönni erre és erre a helyre, és akkor átmentünk oda a zenekarostól, és akkor beszélgettünk, tehát jobb volt, egyszerű volt.
5: Nosztalgiázol sokat arról az időszakról, és hogyha felteszik ezt a kérdést, amit mindig fel szoktak tenni, amikor az idő múlásáról van szó, hogy régen minden jobb volt, akkor te arról így mit gondolsz?
6: Hát régen minden jobb volt. Nem tudom, mert én szerintem most is jó minden. Uh-huh. Egészségesek vagyunk. Boldogok. A hétköznapi problémát meg tudjuk oldani. Szerintem akkor is voltak ilyen hétköznapi napi nehézségek, hogy jobb volt? Biztos jobb volt, mert több lehetőség volt, mint zenész érvényesülni és dolgozni. Most nem panaszkodom jelen pillanatban, én is itthon vagyok 2 éve. Nem, 1 éve most már. Bocsánat, kint voltam 4,5 hónapot tavaly. Ha a lehetőséget talál, és él az ember a lehetőséggel, akkor jó minden. Én azt mondom.
5: Hogyha már említetted, hogy 13 évesen kerültél bele ebbe a vendéglátói világba, vagy a zenei világba, az éjszakai világba, nyilvánvalóan az első élményed a hangszerrel, az még sokkal korábban volt. Mesélj nekünk erről a zenei kezdetekről. Mi volt az első olyan élményed, milyen évszámot írunk, mennyi idős voltál, amikor először megtetszett a hangszer, mi az első élményed a zenével kapcsolatosan, kihez kötődik, mesélj nekünk egy kicsit erről.
6: Amikor elkezdtem tanulni 8 évesen, zeneiskolába beirattak a szüleim, és tanultuk a kottát, szolfést, hegedű tanárhoz jártam hetente 4-szer, és mellette a családban mindig tanultam a másik oldalát a zenének, magyar nótát, csárdást, ez az első időszakok voltak, és akkor azt vettem észre, hogyha például a nagymamám vagy a nénikém énekelt mellettem, akkor én, amikor mindig nekem szóltak, hogy Jancsika, hát vedd elő a hegedűt, és ez nekem jól esett, hogy ő énekel, mondjuk főzés közben, akkor én tudtam velük muzsikálni. És voltak a családban idősebb zenészek, akikkel már egy idő után tudtam muzsikálni. Nekem ez egy élmény volt, hogy ők kísérhettek engem, és akkor úgy megmozdult bennem valami, hogy ez milyen jó, hogy engem kísérnek, és akkor úgy kísérnek, ahogy én csinálom. Tehát ahogy én megszabom a tempót, az egészet. Tehát ez nagyon tetszett. Én hamar megszerettem a hegedűt, és utána volt egy nagyon jó mérföldkő az életemben. 17 évesen megkaptam a Szingapurba egy szerződést, egy 5 hónapos szerződést, ahova kimehettem édesapámmal muzsikálni. Az unokabátyám az esztergomi kökény Tamás volt a cimbalmos, apám volt a nagybőgős, Olá Csaba, a gitáron volt az édes testvérem, Olá Csabi volt. Tehát egy családi zenekarra kimentünk, és 17 éves voltam az első szerződésem úgymond életemben, ahol a nagy közönség előtt tudtunk muzsikálni, és zeneértő emberek voltak, hála Istennek. És akkor volt egy olyan este, hogy tényleg ilyen nagykövetek voltak, meg külügyminiszterek, politikusok, újságírók, rádiótól kint voltak. Akkor egy kicsit megszeppentem, itt 17 éves fejemmel, hogy fúha, most mit fognak kérni, mert a nagykövet úr bemondta angolul, hogy bármit kérhetnek a zenekartól, el tudják játszani. Aha. Na hát most én 17 évesen gondolhatod, hogy jó, akkor is volt repertoárom, nyilván nem úgy mentem ki, hogy felkészületlenül készültem rá, és akkor volt egy hatalmas nagy körasztal, és akkor mindenki kért egyenként különböző dalokat, és hála a jó Istennek, tudtam. Egyenként, amit kértek, azt muzsikáltam, megmondom őszintén, akkor édesapám is meglepődött, láttam rajta a végén, hogy na, ez igen, nem is gondoltam volna, úgyhogy ez jól esett, és onnantól kezdve tényleg úgy beindult körülöttem minden, hála a jó Istennek. Minél annál többet gyakoroltam, megtetszett a sikerélmény, felléphettünk az Expon, a szingapúri Expon, hatalmas sikerünk volt a szingapúri Ocseroldon, a híres utcáján, ki voltunk plakátolva, rádiótól jöttek hangfelvételt csinálni, akkor a szingapúri szimfonikusokból jártak be hozzánk hegedűművészek, és hallgatták a játékunkat is. Ott azt mondtam, hogy ezt tényleg még komolyabban kell venni, mert nem csak a úgymond magamnak kell muzsikálni, hanem kifelé is úgy, hogy előadásmód, tisztaság, precizitás, tehát most egy hegedű művész előtt nem hegedülhetünk úgy, mit tudom én, egy humoreszket, hogy össze-vissza vonóval, tehát akkor tényleg komolyan vettem a dolgokat, és akkor minden kottában megtanultam normálisan, ahogy szépen haladtam vele, úgyhogy ez egy nagyon jó szerződésem volt.
7: Amennyire a szavaidból ki tudom venni, ugye akkor édesapukától jött leginkább a zenei tanítás, meg a zenéhez való viszonyulás, a zene szeretete leginkább, akkor ő volt a legközelebbi kapcsolódás neked ehhez a műfajhoz.
6: Igen, édesapám és az édes testvérem, a Csabi gitáros.
7: Ő mennyivel idősebb?
6: Csabi 4 évvel.
7: 4 évvel. Igen. Igen, amikor akkor 17-től már 21 volt valamivel.
6: Igen.
7: Mennyire voltak, ugye az általánosságban lehet azt mondani, nem mindenkinél, de azért az egy jellemző dolog szerintem a muzsikus cigány családoknál, hogy amikor zenéről van szó, és mondjuk a fiúgyereknek karriert akarnak választani, akkor azért elég nyomatékosan ajánlják neki azt, hogy zenész legyen. És elég szigorúak gyerekkorban, nem mindig így van. Nálatok hogy volt ez, mennyire voltak szigorúk a szülők, a család?
6: Hát édesapám szigorú volt, úgymond, hogy figyelmeztetett dolgokra, amit most így 41 éves fejjel köszönök is neki, mert észrevette, hogy mit kell gyakorolnom, hogyan, és kijavított. Tehát figyelte a gyakorlásomat is, hallgatta, ha nem is volt a szobában, akkor a konyhából beszólt, hogy figyelj erre, figyelj oda, arra figyelj oda. Csabinak ugyanúgy köszönhetek nagyon sok mindent, mert amikor én például tanultam a kottát, a klasszikust, illetve tanultam a Száva Jenő bácsihoz jártam tanulni, tanultam tőle a variációkat, kadenciákat, magyar nótákat. Akkor mondjuk letettem a hangszert a szobába, gyakorlás után átmentem a másik szobába, és akkor a Csabit hallottam például nagyon szépen játszani gitáron, jazz számokat, örökzöld dalokat, jazz tendereket, akkor megnéztem vele. Tehát nem volt szünet. Uh-huh. Elszívtam mondjuk egy cigit, vagy megittem egy üdítőt, és akkor vele is megnéztem, mert mondta, hogy gyere el tanulj, mert ez is kell. Uh-huh. Jó, ha tudod, meg hát amúgy is hegedűs vagy, hegedűsnek nyitottnak kell lenni repertoárban, zenei stílusokban, zenei műfajokban, és akkor vele meg ezeket a dolgokat gyakoroltam, úgymond.
7: Uh-huh. Műfajban otthon ugye említetted, hogy a bátyád jazzvonalon is fiatalon már sok mindent tudott. Otthon, mikor még tényleg gyerekek voltatok, még ismerkedtetek a hangszerrel, akkor műfajilag mi volt az, ami otthon nagyon népszerű volt, ami szólt otthon? Vegyes volt, vagy kifejezetten mondjuk csak káviázi cigányzene? Mik az emlékeid erről?
6: Vegyes volt. Nagyon vegyes volt. Nagyon jól esett, mai napig is jól esik, hogyha együtt muzsikálunk, vegyesen muzsikálni. Tehát az azt jelenti, hogy csináljuk a cigányzenét, a kávéházi cigányzenét, magyar nóta, csárdás, különböző valcerek, nagyon szép énekek, bulanzsék, és ez a kávéházi cigányzenében, ami benne van, különböző klasszikus darabok. De jól esik elővenni egy jazz tender számot is. Tehát vegyesen muzsikálunk. Tényleg, mi így nőttünk fel egymásra. Ő átjött az én szobámba, akkor ő azt tanulta meg, amit én épp akkor például gyakoroltam, mondjuk egy Toszelli szerenádat például, meg mit tudom, a Marica grófnét, vagy a Csárdás királynő, és akkor ő azt nézte meg. Utána én raktam le a hangszert, átmentem az ő szobába, és akkor ott meg néztük a jazz tendereket. Tehát ez így mentünk, rázottunk bele a zenébe. Hmm. És mai napig ez így is van, hogy ha együtt muzsikálunk, akkor vegyesen muzsikálunk.
7: Hogyha a mai generációra mondjuk ránézünk, mert így az idő múlása az, ami vezeti szerintem most a témát itt nálunk. Hogyha a mai generációra mondjuk ránézel, és ugye amit meséltél, hogy a bátyáddal voltak ott nagyszülők, apukád, stb., és így mindenkit tanulni lehetett egymástól. Hogyha a mai generációra ránézünk, szerintem ez nem jellemző. Mennyire tartod ezt jó dolognak, mennyire furcsálod, hogy ez a fajta gyerekkor, amit most elmeséltél, ez már egyre inkább nem jellemző ma. Egyetlen egyetértesz azzal, hogy nem jellemző ma, mert ezt se lehet készpénznek venni.
6: Nem jellemző, nem, sajnos, mert ez a generáció már másabb. Lehet, hogy nem furcsálom, lehet, hogy már ők modernebbek, lehet, hogy arra a zenei műfajra nincs annyira nagyon nagy igény, amit mi csináltunk. Mi gyakoroltunk. Én imádtam gyakorolni csárdásokat, gyors csárdásokat, cimbalmossal, bőgőssel, az a hangzás. És már nem nagyon hallom, meg látom ugye az interneten is, hogy összejönnének, és akkor muzsikálnának fiatalok ebbe a műfajba. Lehet, hogy azért, mert nincs rá most jelen pillanatban nagyon-nagyon nagy igény, és azért ment át mindenki gitára, szintetizátorra, mert csak szintetizátorosokat látok szinte, hogy mindenki, minden házban van úgy szintetizátor, mint nálunk volt például mindenkinek gitár akkoriba. És akkor elővesz, és mindenki tud egy kicsit szintetizátorozni, tehát változott a világ. Mi haladunk vele, hát hogy a fiatalok meg hogy melyik zenei műfaj felé orientálódnak, az meg az ő választásuk.
7: Uh-huh. Uh-huh. Az jutott eszembe, hogy ugye mondtad, hogy volt egy baráti kör is ott, amikor mindig elmentetek este, napházat említetted.
6: Például, igen.
7: Így a fiatalok között, te korosztályod között voltak akkor, akik más műfajokat hallgattak, más műfajokat szerettek muzsikálni, mint például, nem tudom, most van, ha nagyon gondolkoznánk, szerintem meg tudnánk nevezni 50 darab zenei műfajt, mit tudom én is, mindenkit, persze, aki persze azt akarja, vagy azt gyakorolja.
6: Voltak, persze, hát rengeteg volt olyan, aki nem csak, nem zenész volt, aha, de akkor is ismertük egymást, és barátok voltunk, haverok, úgymond, hogy nem csak zenészek haverkodtam, hanem volt ugyanúgy, aki nem zenész, aki például szakmára ment, volt, aki sajnos nem szakmára ment, hanem rosszabb útra tévedt, mert az élet rávitte őt, de mai napig megismerjük egymást, beszélünk. A 8. kerület azért elég vegyes, azt tudjuk, hogy egy iskolába jártunk, és nem csak zenészek voltak, nem csak zenész diákok, hanem vegyesen voltunk, és volt, aki nem csak cigánzenét tanult, nem kávéházi cigánzenét, volt, aki akkor csak klasszikust, és elég sikeres klasszikus zenészek lettek a például az osztálytársaimból is, uh-huh, vagy az évfolyam társaimból is lettek nagyon jó jazzisták, hát vegyesen.
7: Uh-huh. Egyébként fiúk, ti ketten vagytok testvérek a bátyáddal,
6: igen,
7: a Csabival?
6: Igen.
7: Hogy jött nektek a hangszerválasztás?
6: Édesapánk választotta.
7: Igen?
6: Igen. Nem tévedek, a Csabi magától kezdett el gitározni. Én nekem a dédnagymamám mondta, hogy irassanak be hegedűre. Uh-huh. Egy kicsit ilyen hiperaktív gyerek voltam, úgy mondta, hát nem is hiperaktív, lehet, hogy rossz gyerek voltam.
7: Hát,
6: és akkor le akartak kötni engem. Szerettem focizni, biciklizni.
7: Hát normális
6: fiú
7: gyerek
6: voltam, persze, szerettem játszani, hát most egy normál fiú, kisfiú, aki szeret játszani, rosszalkodni a suliba, ez az amaz. És akkor a dédmamám mondta a nagyszüleimnek, meg apáméknak, hogy hát írassanak be hegedűre, és akkor, mert azért volt fülem, nyilván azért észrevettek valamit, biztos apujék, hogy konyítok a zenéhez, és akkor meg, hogy tehetséges vagyok, és akkor beirattak hegedűre. A Csabi először cimbalmozni kezdett el tanulni, de nem fogta meg őt, és magától rátért a gitára. Volt a sarokban egy gitár, úgy, mint az imént elmondtam, hogy szinte minden lakásban volt egy gitár, úgy, mint most szintetizátor. És akkor megfogta, és akkor elkezdte pengetni, és akkor úgy foglalkozott vele.
7: Jó, hogy említetted ezt, hogy a gyerekkorban ugye szaladgálni, focizni, stb. Mellette beírattak hegedűre, hogy igen, az energiádat ott hasznosítsd.
6: Igen, igen.
7: Lehet így mondani. Arra lennék kíváncsi, hogy mondjam, mikor volt az a pont, mert én is már nagyon korán tanultam pont hegedűt, 6 éves koromtól, és mikor jött el számodra az a pont, hogy mondjuk a gyakorlás, meg az, hogy a következő órára mit kell megtanulni, meg mondják, hogy most mellé kéne venni a hegedűt, stb. Ez a fajta, hát nem akarom azt mondani, hogy kényszer, de ez a fajta ilyen kötelezettség, ez mikor, igen, ment át abba, hogy már te örömmel vetted a kezedbe, és tényleg az volt a fejedbe, hogy te tényleg ezzel szeretnél komolyan foglalkozni.
6: 14 éves koromban, 13, hát inkább 14. Uh-huh. 14 éves koromban, mert zeneiskolátban még jártam, közben jártam magántanárhoz is, és akkor már stabilan muzsikáltunk egy helyen, és akkor ott minden nap meg kellett néznem valamit. Ott minden nap volt egy repertoár bővítés, mert hát nem muzsikálhattam minden nap ugyanazt, nem is, uh-huh, szerettem volna, és akkor ráálltam komolyabban gyakorolni, akkor komolyabban vettem, mert tudtam, hogy napközben gyakorolok, azt nekem este el kell muzsikálnom. Uh-huh. Bent a vendégeknek. És meg hát akik kísértek, hát nem lehetett bohockodni, meg össze-vissza muzsikálni, mert azért voltak ott zeneértő emberek, meg hát meg a kollégák is, akik idősebbek voltak nálam, és akkor volt egy elvárás, hogy mit nyújtsak. Uh-huh. És ez rávitt arra, hogy igen, el kell gyakorolni, ki kell gyakorolni, muzsikálni kell is, és a napi szinten hegedű a kézbe kell, hogy legyen, mert este bemegyek muzsikálni, vagy holnap, akkor azt tudnom kell. Uh-huh. Nem szeretnék leégni, beégni. Úgyhogy ez így történt.
7: Van neked gyerekkorodtól fogva, vagy akár szintén ez korszakokra bontható zenei példaképed? Akit így meg tudnál nevezni, vagy példaképeid, akik inspiráltak, akár közeli ismerős, akár nem tudom, CD-ről hallgatva.
6: Persze, rengeteg. Hát a hegedű tanáromat tudom mondani, Száva Janő bácsit, aki úgy inspirált engem, mindig olyan nagyon kreatív volt, mindig újat tudott mutatni, és ő engem annyira megszeretett, nagyon szépen hegedűt, nagyon jó hegedűt, klasszikust is, komoly szinten, és Fájza volt tanár még annó, akkor fiatal volt, nagyon jó jazzelt, a kávéházi cigányzenét is nagyon szépen muzsikálta, nagyon jól, jó stílussal, és hozzákerültem 14 évesen tanulni, és akkor megtetszett az benne, hogy mindig másképp csinálja a dolgokat, nem ezeket a... Tehát mindig tudott újat mutatni. Ha például megtanultam egy magyar nótát például, holnap átmentem hozzá, és másképp hegedült el, de nagyon jól. És ez engem arra tanított, hogy hát tényleg hát nem lehet ugyanúgy muzsikálni. Hát, és akkor ez így belevitt engem ebbe a kreativitásba, és nagyon őt nagyon szerettem például hallgatni, gyakorolni vele, tanulni tőle. Ő is megszeretett engem, mert az első fél évben még tiszteletdíjat tanított, utána már mondta, hogy nem szeretne engem, nem szeretne tőlem pénzt kérni, csak menjek, és akkor naponta jártam át hozzá. Hát így eltelt egy jó pár év, ugye 4-5 évet ott gyakoroltam. Hát, hogyha élne, még mindig átjárnék hozzá, megmondom őszintén, mert magasfokú művész volt. Imádtam őt hallgatni, szerettem vele muzsikálni, tanulni tőle. Nagyon szerettem hallgatni Járóka Sándort, ifjabb Járóka Sándort. Nagyon szerettem, mikor mentem cigánybálóba muzsikálni, vagyis ő muzsikált, és akkor mindig ott voltam, amikor tehettem, szerettem, ahogy élőben hallgatni őt. Később nagyon megszerettem Lakatos Robit.
7: Ő is színes volt, még mindig az, igen. Hát műfajilag.
6: Igen. Nagyon színes, kreatív. Hát tudjuk, hogy
7: Hogyha már szeretem ezt a témát, a régi cigánybálokat, hogyha már erre kitértél, te még benne voltál abban az időszakban fiatal felnőttként, amikor ezeknek a cigánybáloknak, hogy mondjam, a fénykoruk volt? Tehát...
6: Én a fénykorban már nem estem bele sajnos, amikor a férfiak smoking, csokornyakkendő, a hölgyek estébe, és akkor mit tudom én, melyik szállodába, Hilton, meg itt ott, ott Báltervé, és sajnos nem estem bele. Beleestem már a végébe, de akkor már lazább stílusúak voltak ezek a bálok, de viszont a zenekarokat nagyon érdemes volt hallgatni, nagyon szerettem, nagyon jó muzsikusok muzsikáltak. Hát változott minden a korral. Én jártam nagyon sokat a Járóka Sanyi bácsi után, még talán voltam egy ilyen 2-3 bálba, ahol a Boros Lajos bácsit is volt szerencsém hallgatni. Nagyon elegáns bál volt. Ilyen nagyon elegáns bálokban én még beleestem egy ilyen 2-3 bálba, de akkor még fiatal volt, igen.
7: Tehát a végében. Még pont. Hogyha én igazából már, hogy mondjam, tehát az utóbbi 10 évben voltam cigánybálnak mondott bulikban. Összehasonlítható a kettő, vagy ez egy teljesen más világ volt?
6: Teljesen más világ volt. Én szerintem. Nem hasonlítható össze. Nem.
7: Mi volt a fő különbség szerinted? Más volt a hangulat, nagyobb volt a létszám, vagy mi az, amit így ki tudnál
6: mondani? Nagyobb létszám volt, más volt a hangulat, mert elegánsabb bulik voltak. Nagyobb volt én szerintem a tisztelet egymás felé, mindenki, most nem csak a muzsikus, mindenki. És szebben és jobban tudtak szórakozni az emberek. Járok ki cigánybálokat muzsikálni, hála Istennek Szlovákiában volt szerencsém, és elmondhatom, hogy Szlovákiában még mindig az a feeling van, hogy az asszonyok estéibe, a férfiak elegánsan, nem farmerbe, nem pólóba, nem sportcipőbe, lakcipő, csokornyakkendő, smokingig, ahogy kell, a zenekart megtisztelik, amivel meg kell, és ott még mindig adnak erre, hogy egy kicsit nívósabb. Kicsit nívósabb a hangulat is, a körülmény, ezáltal a közérzete is az embernek sokkal jobb.
7: Igen, ezt sokszor hallottam már, ezt a szlovák cigánybál hasonlatot, és ezek szerint akkor tényleg igaz, hogyha tényleg már ennyi ember mondja. Hát, kedves hallgatók, írjatok nekünk SMS 06303030-as telefonszám, hogyha van hozzászólnivalótok a zenei világ változásához az idő múltával. Most elmegyünk egy nagyon rövid zeneszünetre, de ne menjetek messzire, mert nem sokára jövünk hozzátok vissza. Maradjatok velünk!

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
1: Zonnevent Pál egyetemi tanárt jelöli alkotmánybírónak a Tisza frakció. Mobil tímekkel és krízisközpontokkal segítenék a közterületi problémák kezelését. Nem állapított meg jogszerűtlenséget a rendőrség belső vizsgálata a 100 halombattai haláleset ügyében. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Zonnevent Pál egyetemi tanárt jelöli alkotmánybírónak a Tisza frakció Hende Csaba megüresedett helyére, jelentette be Bujdosó Andrea frakció vezető. A jelölt az ELTE állam és jogtudományi karának korábbi dékánja, nemzetközileg elismert alkotmány és nemzetközi jogász, aki korábban Sólyom László és Mádl Ferenc köztársasági elnökök tanácsadójaként is dolgozott. Emellett Magyarországot képviselte a hágai nemzetközi bíróság előtt. Magyar Péter hangsúlyozta, a Tiszának olyan független szakemberre van szüksége a testületben, aki kizárólag a jog és a lelki ismerete alapján dönt. Zonnevent Pál szakmai felkészültsége és elkötelezettsége pedig megkérdőjelezhetetlen. A Szociális és Családügyi Minisztérium mobil tímekkel és krízisközpontokkal segíteni a közterületi problémák kezelését, olvasható a tárca által a kormány.hu felületén megosztott közleményben. Mint írják, a kormány a budapesti belső kerületek közbiztonságának javítása érdekében július 20-ától 30 napos fokozott rendőri ellenőrzést rendelt el. A helyzet kezelésében a szociális tárca is aktívan részt vesz. A rendőrséggel együttműködve olyan megoldásokon dolgozik, amelyek a közterületeken jelentkező szociális és szenvedélybetegséggel összefüggő problémák hatékony kezelését szolgálják. Találkozóra hívta a tárca a belügyminisztérium és a rendőrség, valamint az alacsony küszöbű szenvedélybetegekkel, drogprevencióval, drogellátással, illetve hajléktalanokkal foglalkozó szolgáltatók képviselőit. Nem állapított meg jogszerűtlenséget a rendőrség belső vizsgálata a 100 halombattán történt haláleset ügyében, közölte az országos rendőrfőkapitányság. A július 8-ai esemény során a járőrök egy zavartan viselkedő ellenálló sofőrrel szemben alkalmaztak kényszerítő eszközt, majd mentőt hívtak hozzá. A férfi a kórházban napokkal később elhunyt. Az intézkedés körülményeit a budapesti regionális nyomozóügyészség büntető eljárásban vizsgálja. A roma nemzetiségi képviselők közös közleményükben hangsúlyozzák, a rendőrségnek minden esetben az arányosság és az emberi méltóság tiszteletben tartásával kell eljárnia, és gyors, teljes körű független kivizsgálást várnak az ügyészségtől. Egy hét alatt csak nem 6 fokot hűlt a Balaton vize, míg múlt hétvégén 26, szombat reggel már csak 20 fok volt a víz hőmérséklete, közölte a Hungaromet. A szakemberek szerint a jövő heti kánikulában ismét gyors melegedés várható.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
3: Gyere, fiú, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dik.
4: Üdvözlöm a hallgatókat, július 26-a vasárnap van, és 19 óra múlt Kökény Annát hallják, illetve válogattam önöknek remek dalokat a következő órába is, és folytatódik Olá János és Baranyi Roland beszélgetése.
0: Rádió Dik, a rádió romákról, romákról, nem csak romáknak.
5: Nagy-nagy szeretettel köszöntelek titeket ismét, kedves Rádió Dik hallgatók, ígéretünk összeíven visszajöttünk a zeneszünetről, még mindig Baranyi Rolandot és Olá Jánost hallhatjátok. Egyrészt arról, hogy ő a gyerekkori élményeiről mesél, másrészt kicsit elkezdtük elemezni a zenei világ változását napjainkig. Ha jól emlékszek, valahol ott hagytuk abba, hogy gyerekkorodban kik voltak a példaképeid, valahol itt szakítottuk meg a szünettel. Arra lennék kíváncsi, hogy emlékszel-e arra még, hogy mi volt az első konkrét zenei sikerélményed, amikor azt mondtad, hogy ez a gyakorlás, amit otthon beletettél, az kifizetődött, tapsot kaptál, jól esett a dicséret, visszaigazolást kaptál. Emlékszel-e még erre az első jó zenével kapcsolatos élményedre?
6: Igen, mint ahogy az imént említettem, a szingapúri fellépéseim során nagyon nagy siker élményem volt 17 évesen, ahol a családom volt a zenekar, úgymond apám, unokabátyám és a bátyám. Elég nívós helyeken muzsikáltunk, nagyon jó koncerteket adtunk, és az egy sikerélmény volt.
5: Hogyha kitérünk még egy kicsit az újabb generációra, ugye a muzsikus cigány családokra vonatkozóan, rengeteg szülő, hogyha megkérdezik, hogy a gyerekkel szeretné-e, hogy zenész legyen, akkor akár mekkora zene szeretete, nekem ez a megtapasztalásom, és akármennyire szeretik azt a világot, akármennyire jó szívvel adnák át azt a tudást, azokat a tapasztalatokat, amiket ők megszereztek az évek alatt a gyereküknek, akkor sem teljesen jó szívvel tanácsolják azt, hogy a gyerekük zenész legyen a világváltozása miatt. Mennyire tapasztalott ezt? Hogy állsz ez a kérdéshez? Szerinted helyes döntése azt, hogy ezeket a hagyományokat a világváltozása miatt valamennyire el kell hagyni a megélhetés érdekében, hogy legyen B opció? Mit gondolsz erről a kérdésről?
6: Azt gondolom, hogy mivel nagyon sokat változott a világ, és egy zenésznek nem elég az már az életében, hogy egy nagyon jó muzsikus lesz, egy nagyon jó zenész. Oda kell egy nagyon jó kapcsolat, egy nagyon jó kapcsolatrendszer, ami feljebb és feljebb tolja őt. Mivel változott a világ, nincsenek azok az emberek már, akik felfigyelnek a jóra, tehát vannak, de kevesebb. Én ezt úgy érzem. Ebben már van minden, ebben van üzlet, hiába valaki jó zenész, de lehet, hogy az egyszerűbb, gyengébb zenész jobban el lehet adni, mert mit tudom én, milyen a haja most például, vagy milyen cipőt visel, mert merészebb az öltözkedés. Hát nagyon sok minden múlik ma már.
5: Szebben köszön.
6: Így van, ez is szóba jöhet. Ezt lehetne sorolni reggelig. De viszont régenben én szerintem, ha visszanézünk, egy zenész tényleg zenész volt. Egy énekes, egy előadó művész, egy szólista énekes volt. Tehát ahhoz, hogy kiálljon a színpadra és énekeljen, oda kellett egy készültség, egy tudás, hogy kiálljon a nagy színpadra. Ma már elég, ha az embernek van egy kis rajongótábora, mert például feltöltötte otthonról a konyhából a TikTokra, és megnézték mondjuk 150 ezeren, és kimegy az utcára, és azt fogják rá mondani, hogy hát fú, hát ő az énekes. És akkor megcsinál egy felvételt, és ezáltal elhívják őt különböző rendezvényekre, mint énekes, de közben kiderül, hogy előbb-utóbb, hogyha nem fejleszti magát, és nem figyel magára oda, valaki nagyon jól csinálja. Vannak, akik nagyon jól csinálják, de vannak, akik elesnek ezen a pályán, mert előbb-utóbb kibukik, hogy nincs a háta mögött az a kellő felkészültség.
5: Igen. Nekem is ez a megfigyelésem, hogy ma, aki nagy népszerűségnek örvend a közösségi média platformokon, nyilván itt is van olyan, aki 10 plusz évig fent tud maradni, népszerű tud maradni, meg tud élni ebből, koncertjei vannak, de szerintem ez a kivétel.
6: Igen.
5: Inkább az a jellemző, hogy egy-két évig futnak ezek.
6: Igen.
5: Ezek a zenék, ezek az előadók, aztán pedig lecserélődnek. Lehet, hogy ez az oka ennek.
6: Lehet, hogy ez az oka. Nagyon sokat számít az internetes platform, a közösség, az internetes közösség, hogy ki hogy áll épp ahhoz az előadóhoz, és ez meghatároz szerintem mindent a mai világban. Szerintem ezt nem kellett volna így felgyorsítani. Most itt van például ez az AI zene.
5: Aha.
6: Jó. Nem lehet rászólni, hogy rossz, mert jó a hangzása. Tényleg az ember beír egy-két mondatot, és akkor a ChatGPT megfogalmaz neki egy nagyon komoly szöveget, csak bemásolja, beilleszti, elmondjuk az AI-nak, hogy milyen hangszerelésbe szeretnénk, ő azt megcsinálja, hogy nagyon komoly szinten, de valaki ezt nem okosan használja fel. Tehát épp a minap írtam ki a Facebookra, és ez nagyon sokszor szembe jött velem, ez az AI-os magyar nóta feldolgozás R&B-be, funky-ba, és teljesen más dallammal, teljesen más akkordizálással, tehát amit mi tanultunk, én úgy gondolom, hogy meg kéne adni a tiszteletet, hogyha van egy magyar nóta, azt arra nem kéne táncolnunk, mert az magyar nóta, annak van egy hangzása, egy hagyománya, szép, de hát hogyha már hozzá lehet nyúlni zenéhez, akkor mi nem egy másfajta stílusú zenéhez nyúlunk hozzá, szerintem. most tényleg olyat hallok, hogy táncolnak a magyar nótára, amit mi hallgattunk kazettán, örültünk, hogy meg tudjuk szerezni, és hogy kielemeztük, hogy a bőgős mit csinál, a cimbalmos mikor, mit üt, hogyan, mit, mire, Brácsos, egy zenekar, hogy mit is muzsikálnak, és hogyan, és miért. Tehát mi ezt tanultuk. Azt most berakják egy AI programba, és funkit csinál belőle.
5: Uh-huh. Neked, mint előadónak, vagy bármilyen előadónak, hogyha most nem kifejezetten rólad beszélünk, szerinted mennyire szabad művészként alkalmazkodni a közönség elvárásához? Tehát, hogyha valaki gyerekkorától mondjuk tanult egy zenei stílusban egy hangszeren, és abban tényleg jó arra azt tudja mondani, hogy ekkor és ekkor ott leszek, és ezt megcsinálom, és azt én vállalom azt a részt, és az jó lesz. Viszont, hogyha azt látja mondjuk egy művész, hogy ez már a mai közönség szemében nem annyira népszerű, elavult, valami újat szeretnének, akkor egy művésznek szerinted az-e a jó, hogy mondjam, intelligens viselkedés, hogyha alkalmazkodik a közönség elvárásaihoz, vagy te azt mondod, hogy ezt autonóman a saját műfaját kellene folytatnia mindenkinek, és nem felvenni ezeket az újításokat?
6: Én azt mondom, és magamon tudom tapasztalni, hogy mindenféleképp haladni kell a korral, és a közönségnek a fülének muzsikálni, és az elvárásainak. Uh-huh. Én is például, amikor luxushajón vagyok kint, és 1500 férőhelyes, vagy 2000 férőhelyes koncertet adunk, kétszer ültetőset, és az heti szinten kétszer-háromszor, és ott csak klasszikus filmzene, elegánsabb zenét muzsikálunk, hazajövök, és azzal szembesülök, hogy ez nem megy itthon, de kint megy. Kint kérik, elvárják, hogy olyan stílusú, olyan műfajt muzsikáljunk, ami elegáns, könnyebb klasszikusok, zeneszerzőktől, filmzenéket, hegedű darabokat. Itthon hazajövök, és akkor itthon meg erre már nagyon szűk kör kíváncsi, úgymond. Itthon meg tánczenével többet megyek például. Uh-huh. Sokkal többet megyek a másik zenekarommal, ezért van 2-3 zenekarom. Mert próbálok haladni és megfelelni a közönségnek. Tehát én hiába muzsikálok, elmegyek egy lakodalomba, hiába kezdek el tangot muzsikálni, vagy egy nagyon szép valcert a mennyasszonyi táncnál, amikor itthon nem az kell. Uh-huh. Itthon kell, mulatni szeretnének, és azt kell csinálni. Tehát én azt csinálom, hogy akkor itthon csinálom azt. Uh-huh. Uh-huh. Nagyon fontos, hogy a közönségnek jó legyen. Például tánczenekarral a Csabika az énekes, az unoköcsém, ő szokta hangszerelni a számokat, és a testvérem a gitárosban, a Csabi, ott már popposabb hangzás van, csináljuk ezt a romásabb, esztamos hangzást is, és azt vettük észre most utóbbi két évben, hogy mondjuk csinálunk egy igényes vempet, egy bekezdést, és mondjuk, hogyha 5 vagy 6 másodpercnél több a zenei bevezető a számnak, és utána jön az ének, amit mondjuk a zenekarhoz be hegedű gitár vagy zongora is, akkor az fel van építve, hogy akkor most erre rájön az ének, azt veszük észre, hogy minél hosszabb, annál kevesebben hallgatják meg. Tehát ott most már ebbe is megvan az, hogy egyből az ének, mert akkor hallgatják. Tehát ennyire kicsit le van butítva ez az emberi fül, hogy egyből a lényegre kell törni.
5: Igen. És ami érdekes, egy kis kitekintés, hogy más fajta foglalkozásokban, másfajta művészeti irányokban is egyébként ez jellemző. Amikor például filmesekkel beszélgetek, akkor elmondják, hogy a filmekben is, mondjuk egy filmrendező, már nem csinálhatja azt meg, hogy 10-15 percig a filmben nem történik semmi, pedig mondjuk a régi filmek, amik 3-4 órások voltak, van, hogy fél óráig csak lassan kezdett el döcögni a film, azt se tudtad, hogy miről szól még. Igen, tehát ez megfigyelhető, ez a felgyorsulás rengeteg téren. Úgyhogy egy kicsit mondjuk úgy, hogy kritikát fogalmazunk meg a világnak a zenei ízlése iránt. Úgy gondolod, hogy az elvárások azok alacsonyabban vannak zeneileg?
6: Szerintem igen. Igen. Nem minden esetben, de a hétköznapi fül, úgymond, a hétköznapi embereknek a, ahhoz, hogy megfeleljen az ember, oda nem kell ez a nagyon-nagyon magas fokú muzsika. Egyszerű legyen, dúdolható, fütyülhető, és tempós. Ez megy. A hétköznapi embereknek. Ha egy kicsit vannak zeneírtő emberek, és igényesebb emberek, akik másfajta zenei stílust, műfajt igényelnek, nekik is meg kell tudni felelni. Elég nehéz. Nehéz dolog az, hogy itt is alakítson, nyújtson az ember, ott is. Például én volt, amikor egy vidéki lakodalomból, ahol elkezdtünk délben muzsikálni, és hajnali 4-kor még mindig táncoltak. Én onnan mentem ki klasszikus koncertet adni, Portugáliába például, hazament a Lagziból. Elkészültem, átöltöztem, stb. Indult a gépem, és akkor másnap egy ilyen könnyebb klasszikus, meg ez az elegánsabb zene, hegedű zongora koncert. És akkor ott egyből váltani kellett, ott egyből másképp kell kezelni a hangszert is. Tehát érdekes ez a zenei zenész élet. De hát ezért szép.
5: Igen, igen. Hogy veszed észre egyébként, hogyha már így belementünk abba is, hogy mi az, amire vevők zeneileg az emberek, stb. Mi szerinted az a fajta zenei, akár műfaj, akár zenei tulajdonság, amire most mindenki vevő? Szerinted mi megy leginkább? Hogyha mondjuk valaki olyan műfajban indul el, vagy nem tudom, olyan tulajdonságai vannak, mi az, amire most vevők az emberek, hogyha zenét hallgatnak? Nyilván valamennyire műfajon belül.
6: Hát én szerintem a pop. Pop, R&B és a rap. Aha. Most azt látom, hogy azt hallom és látom, hogy most mindenki rappel. Ami jó, tehát feldolgoznak ilyen nagyon régi számokat, például Karádi Katalin számot, vagy Csóri Béla számot, feldolgoznak egy kicsit tempósabbra, és akkor alá kell rappelni, mert a rappel miatt jobban meghallgatják a zenét. Aha. Tehát van ebben egy kis rafináltság is, ami jó, de most, ahogy hallom, mindenki úgy szövegel, meg rappel, és inkább az ének. Az ének is a szöveg, tehát az, hogy instrumentál, hogy a hangszerek is érvényesüljenek, hogy az arra már nem nagyon van igény.
5: Azért kérdezem csak, mert egy jó pár évvel ezelőtt az volt a vélekedés, hogyha akár külföldiek, akár olyan honfitársaink, akik annyira nem szoktak, hogy mondjam, éjszakázni, zenét hallgatni, stb., akkor mindenkinek felcsillan a szeme. Mondjuk, hogyha a kávéházi cigány zené van, és valaki előveszi a cimbalomverőt, és ízé, stb., és arra mindenki megmozdul. Úgy érzed, hogy ma már nem ez a trendi? Hogy valamennyire lement ennek a népszerűségéből?
6: Az az igazság, hogy szeretik. Én azt tapasztalom, hogy szeretik, de ez olyan, hogy ő nem trendi. Aha. Sajnos. Nem trendi. Szeretik, mert nem lehet rá azt mondani, hogy nem szeretik. Akárhol, ha megyünk mondjuk cigányzenekarra, megyek muzsikál, mindenhol értékelik, becsülik és szeretik, és tudnak rá mulatni, tudnak rá elegánsan is, tehát háttérzenébe is, tudnak rá örjöngeni is, ha arról van szó. Szeretik. A magyar nép szereti ezt. De valahogy felcserél, én szerintem ez itt a szintetizátor. Felcserélt mindent. Ha nincs szinti, akkor még mindig vannak zenekarok.
5: Neked se szimpatikus a szintetizátor. Nekem.
6: Szeretem. Nincs ezzel baj, mert járok szintivel is, tehát tánzenét is muzsikálok, de tudod, ott is van az, hogy valaki nagyon jól tud zongorázni, tudja kezelni a hangszert, lehet vele muzsikálni, ez egy nagyon jó dolog a szintetizátor. De amikor olyat hallunk különböző vendéglátó egységekben, hogy tök mindegy, hogy mit fog, milyen basszust csinál a bal kéz, mit csinál a jobb kéz, és akkor csak szól az ének meg a dob, és mégis kell, ott azért elgondolkodik az ember, mi lenne, ha nem lenne szinti.
5: Uh-huh. Vagy sokszor csak megnyomnak egy gombot.
6: Megnyomnak egy gombot is, és kiderül, hogy nincs is hangszerismeret, tudod, és akkor most az ember lemegy különböző jobb nevű hotelekbe, ott is nem minden esetben, de hát látjuk, tudjuk most, ezzel mellett nem menjünk el, és ezek hangot is adok, hogy olyan emberek is zenészek lettek, sajnos, aki megvett egy szintetizátort, megtanult egy picit énekelgetni, ez nagyon jó, mert csinálja, de figyelj, ez nem elég ahhoz, hát én se ülök be a villamosba, és akkor azért, mert tudom, hogy melyikkel kell megnyomni a pedált, azért nem merek elvezetni egy villamost, azért nehéz.
5: Egyetértünk ebbe. Még egy kérdés a zenei fejlődésről, ami igazából a technika fejlődése. Milyen szemmel tekintesz arra, pozitív vagy inkább negatív szemmel, hogy ugye arra is kitértél, hogy amikor a kedvenc zenészednek, valamelyik példaképednek az egyik CD-t meg tudtad szerezni, az mennyire jó volt, meg mennyire őrizgettétek, gondolom, mennyire nagy kincs volt.
6: Hát, kincs volt, persze, hát a kazetták, akkor még lemezem is volt, hogyne. Hát azt őriztük. Mm. Hát volt, amikor volt egy felvételem, és akkor csak úgy másolhatta át a barátom, hogy én ott vagyok, hogy tényleg visszaadja, tehát hogy ne maradjon nálam, mert őriztem, féltettem, hát hallgattam. Mm-hmm. Ez jó volt. Kicsit lassabb volt a világ. Most már egyszerűbb. Egyszerűbb tanulni zenét, egyszerűbb magad fejleszteni, bekapcsoljuk a YouTube-ot, a Facebook-ot felvegyünk, és akkor tudunk onnan úgymond tanulni. Ez jó dolog.
5: Erre irányult volna igazából a kérdésem, mert szerintem az, hogy a zenei elvárások alacsonyabban vannak mi szerintünk, vagy akár arra következtetve, hogy megnyomni egy gombot, vagy akár az, hogy nem kell, egyre kevesebb helyre kell élőzene. Nyilvánvalóan ez a technikai fejlődésnek köszönhető.
6: Igen, igen.
5: Inkább szerinted több pozitív vagy negatív oldala van. Ugye a tanulás pozitív oldala mindenképp, a negatívum pedig az, hogy az élőzenét valamennyire kiszorítja. Milyen
6: ez
5: szemmel tekintesz erre?
6: Ugyanígy látom én is, hogy tanulni, fejlődni, tényleg elérhető most már szinte minden, ne lehet lassítani, fel lehet gyorsítani. Az ember olyan előadóktól is meg tud hallgatni felvételeket, ami régen ritka volt, tehát ez jó. Önfejlesztésre meg hallgatni a nagyokat, ez tök jó, mert gyorsabb, elérhetőbb. De viszont megvan a hátránya is, mert annyira fel van gyorsulva, hogy elhaladunk az értékek mellett, tudod, amikor vendéglátó helyiségebe bemegy az ember is, tudod, nincs meg az a feeling, hogy, uh-huh. hogy most nem muszáj mindenki, nem azt mondom, hogy mindenki legyen profi zenész és szuper kiváló muzsikus, de azért halljuk már azt, hogy hát tényleg, hát ő tanult, tudja ezt a számot is, a kis magas stílusába azt is, hát ügyes. De hát tudjuk már ezt mondani. Csak ne szédítsuk el azzal, hogy van egy technikánk, és akkor a gép muzsikál helyettünk. Uh-huh. És akkor előadjuk magunkat zenésznek, zenész gázsit kapnak, tudod, ez valahogy meg van fordulva. Ezért nem jó felgyorsulni a gépekkel, uh-huh. a technikával, uh-huh. mert ez elveszi a lehetőséget. Attól, aki gyakorolt, tanult, fejlesztette magát. Hát most például most nagyon divat, nagyon trendik ezek a normálisabb elit helyeken a DJ. Engem szoktak hívni, én voltam, hát volt rá lehetőség, hogy DJ-vel elektromos hegedűn. Hát most mit mondjak? Jó.
5: Nálam én szeretem, hogyha kritikusak dolgokra az emberek. Én nagyon sokat szoktam kritizálni egyébként ezt a DJ-s műfajt.
6: Nem bántom, mert tényleg jó, az is egy szakma, meg kell egy befektetést csinálni, meg minden, de tudod, amikor úgy elmegy az ember, jó, csinálja, meg minden, meg tényleg ott is élvezem a zenét, de hogyha belegondol az ember, akkor hát nem ezt tanultuk.
5: Igen, meg valamennyire tudod, igazságtalan, most még én egy kicsit kritikusabb legyek, hogy tegyük fel, hogy én vagyok a DJ,
6: igen.
5: és te pedig a zenész, és eljátszom azt, amit te muzsikáltál fel, és én kapom érte a tapsot. Valamennyire igénytelen, meg olyan stílustalan lesz, nem? Vagy hogy vagy én túl kritikusan gondolkodok
6: erről? Én szerintem, nem, jól gondolod, de valahova elfér. Én azt mondom, a DJ valahova elfér, mondjuk egy buliba, egy lakodalomba, szülenzenében, oké, zenekar pihen, jön a DJ, és akkor nem ül le a táncnép, úgymond, akik táncolnak, hanem csinálja, vagy egy diszkóba. Oké. De egy ilyen étterembe, vagy teraszon, vagy egy lunchba, vagy egy bárba szerintem nem kéne, mert ott elférne simán egy énekesnő. Most nem kell csak pont a kávéházi cigánzenéről beszélni, hanem vannak nagyon jó énekesnőink, vannak szuper jazzistáink, zongoristáink, dobosaink, pőgőseink, hát most itt nem csak hegedűsök vannak ebben az országban, nagyon jó komoly tánczenészek is vannak, jazzisták, akik örömmel mehetnének ilyen bárokba, háttérbe, például egy szóló zongorán, és bárcsak tudnám azt mondani, hogy nem csak 3 vagy 4 helyen van zongorista minden nap, hanem 50, ahol ezek a DJ-sek muzsikálnak, vagyis muzsikálnak, hát berakják a számokat.
5: Igen.
6: Tehát lehetne ez felváltva is.
5: Hogyha kicsit kitérünk arra, ugye említetted, hogy azért te egy csomó helyen jártál külföldön.
6: Voltam, hála Istennek, igen.
5: Van-e olyan emléked arról, hogy annak a fajta zenének, amelynek te az egyik nagyon jó képviselője vagy, azt országonként hogyan fogadták, mennyire szerették, mik ott a tipikus zenei műfajok, akár hogyha valaki elmegy szórakozni, vagy akár más közösségben, másfajta környezetben megszólal bármilyen zene. Mi a tapasztalatod a külföldi országok viszonylatához képest Magyarországról, mik a különbségek, amik így szembetűnőek?
6: Az a különbség, én szerintem, hogy külföldön jobban értékelik. Én az imént is említettem, hogy a komolyabb zenét és a szebb zenét, úgymond, hogy filmzene, tangó, könnyebb klasszikusok jobban igénylik. Uh-huh. Jobban igénylik, és kérik, és szeretik. És mert itt van, belegondolunk, a nagyobb réteg, a mulató szereti ezt a popot. Kint azért szeretik a filmzenéket, tangókat, szép zenét, klasszikusokat.
5: Ami még eszembe jutott, ugye említetted kifejezetten a szlovákokat.
6: Igen.
5: És az jutott eszembe egyébként, hogy mi lehet a különbség Magyarországon a cigányzenekarok között, meg Szlovákiában a cigányzenekarok között, és ami eszembe jutott egyből, hogy sokkal több fajta hangszer van autentikusabban benne mondjuk egy szlovák cigányzenekarban. És hogyha mondjuk eszembe jut nekem, vagy egy román zenekarban mondjuk igen, most pont mondjuk a Krisztinuka nagyon igen, szeretem, eszembe jutott, például bent van a szaxofon mondjuk egy zenekarban,
6: igen. Igen.
5: És az is annak a népnek a zenéje, ami cigányok muzsikálnak.
6: Igen, igen.
5: Láttál több országban cigányzenekarokat? Mi az, ami neked feltűnt, vagy milyen élményeid vannak akkor, hogyha máshol szólal meg a cigányzene?
6: Hát Mexikóban voltam, és azelőtt ezeket a mariachi zenészeket, nagy kalap, tudod, és akkor gitár, ének, őket csak tévében láttam, és sétáltam Cozumelben, Mexikóban, és akkor a mariachikat hallgattam a teraszon, beültem, hallgattam őket, hát tényleg olyan szépen énekeltek, meg olyan szépen muzsikáltak, terc, mindenki szólt, nagyon tetszett. A Krisztinukáik meg hát nagyon komolyak, hát halljuk a cimbalmot, még mindig megvan, a cimbalom, a szaxofon, úgy, ahogy mondtad, a hegedű. Uh-huh. Ott már modernizálva van ez a hagyományos ottani cigányzene, kicsit felfrissítették, de elég jó, és nagyon szeretem őket.
5: Mesélj nekem egy kicsit Mexikóról, ezt tetszett ez a téma. Mikor volt ez a látogatásod? Mennyi időt voltál ott? Mesélj nekünk erről, mi ez, ami még megragadt. Egyébként a mexikóiak azok kifejezetten technikás gitárosok, és hallottál olyanokat?
6: Technikás gitárosokat Spanyolországban hallottam,
5: aha,
6: meg Franciaországban. A mexikói körútam az úgy történt, hogy egy ilyen karib térségben volt 6,5 hónapos szerződésem. Körbe mentünk egy ilyen luxus hajóval, Jamaica, Cozumel, Mexiko, Fort Lauderdale, Florida, Miami, Bahamák, Szent Tomás, hát ilyen szigetek voltak. Karib térség volt, és ott például még volt élőzenekar. Emlékszem, hogy bementem Miami-ba egy ilyen bárba, és ott egy ilyen nagyon-nagyon jó zongorista volt Puerto Rico-ban. Ott emlékszem, hogy kimentünk a kikötőbe, és ott volt egy Sheraton szálloda, oda bementünk, mert kaszinó ott volt, és akkor nem tudtunk hova menni este, mert kikötött a hajó, hát mert beréztünk, hát az ember nézelődik, és akkor nagyon jó latin zenekar, ilyen latin jazz-t játszottak, komplet zenekar volt, bőgő, szaxofon is volt, gitár, zongor és egy énekesnő volt, dob is volt, nagyon jól szóltak.
5: Aha.
6: Ott tényleg ezt a latin zenét játszották. Franciaországban hallottam Django stílt, Grappelli, ott is elég ugye zenészek voltak. Hát jó volt így hallgatni őket, azért nagy élmény volt. A mariachik, ők tényleg nagyon szépen énekeltek, egyéni stíl.
5: Meg ott, hogy mondjam, valamennyire ugyanúgy benne van a generációkban ez az egymásnak átadjuk a zenei stílus, stb. Tehát azok is olyan, mint zenészek.
6: Hát,
5: zenészek.
6: Hát azt tegyük ide, hogy hát cigányok ők is. Hát ez van. ez él a vérünkbe, hála a jó Istennek, úgyhogy igen.
5: Műsor vége felé haladva, a legtöbb vendégemtől művészeti témában meg szoktam azt kérdezni, meg még egy csomó témában egyébként, sport témában is, ez mindenre kivetíthető. Mi szerinted a kapcsolata a szorgalomnak és a tehetségnek? Melyik a fontosabb? Össze lehet-e vetni így a kettőt? Mi a tapasztalatod azzal, hogyha valakinél az egyik megvan, a másik nincsen? Vagy fordítva, vagy mindkettő megvan. Melyik az, ami hangsúlyosabb lehet, hogyha valaki sikeres zenész akar lenni, vagy mi által tud sikeres zenész lenni? A tehetség nyomja el és utat tör a szorgalom felett, vagy a szorgalom felől tudja múlni?
6: Hát én azt mondom, hogy mind a kettő egyben nagyon fontos. Mert hiába van tehetség, ha nincs meg a kellő felkészülés mögötte. És ez, hogy meglegyen, szorgalmasnak kell lenni. És hogy utat törjön, a szorgalom visz előre, kevés a tehetség. Ha van tehetség, ez így egybe, szerintem a kettő kell. Szorgalom és tehetség, mert kevés a tehetség, mert hiába van tehetség, hogyha az ember nem szorgalmas, hanyag, majd lesz valahogy, majd elmuzsikálom valahogy, ahogy esik, úgy puffon, ezt már nem lehet megengedni. Én szerintem nem fér bele, hogyha az ember tényleg szépen akarja és jól csinálni, amit csinál, az a muzsikálást, az éneklés, vagy a hangszeren lévő játszás. Szerintem mind a kettőkkel egyben, szorgalom és tehetség, illetve nagyon jó kapcsolatrendszer és szerencse. Nagyon fontos.
5: Így adnád a sorrendet, tehát a szorgalom, tehetség mellé a hát kapcsolatrendszer, szerencse, az is egy kicsit egybefügg.
6: Igen,
5: igazából.
6: Igen.
5: Ez az, amit harmadiknak meg lehetne nevezni, hogy sikeres tudjon zeneileg lenni az ember?
6: Szerintem igen. Kell hozzá egy nagyon jó. Jó, akkor jó időben. Ha ott van az ember, akkor élni vele, nem visszaélni, hanem élni vele, és tartani. Kezünkben a dolgokat. Ez nagyon fontos.
5: Záró kérdés. Hogyha tudnál valamit mondani a fiatal generációnak, mint te sok zenei műfajban járt a sok helyen.
6: Most egy picit öregnek érzem magam, most tényleg.
5: Igen. Nálad még fiatalabb generációnak, akkor úgy mondom, akkor mi lenne számukra a te hasznos tanácsod?
6: Én azt mondom, hogy aki szereti a zenét is, és abban gondolkodik, és érzi, hogy zenét szeretne tanulni, legyen kitartó, szorgalmas, és mellette azért tanuljon egy szakmát. Mindenféleképp. Amit érez.
5: Azt szokták mondani, hogy könnyebb csinálni az A-t, akkor is, hogyha van mellette egy B,
6: így
5: akkor
6: van.
5: Valamennyi biztonság.
6: Így van. Ha megnézzük a legnagyobb sztárokat, nagyon sok sztárt, nem is akarok nevet mondani, amerikai jazzisták, nagyon sok olyan van, hogy például fogtechnikus, és úgy zongorázik, hogy világsztár. Például. Igen. Tehát ez nem szégyen. Mellette egy nagyon szép kis szakmát megtanul az ember, annál több lesz. Mellette nagyon szépen lehet muzsikálni is, komoly szinten, úgyhogy ezt tanácsolom a fiataloknak.
5: Hát kedves hallgatók, 06303030-as SMS számra küldhettek nekünk SMS-t, hogyha van gondolatotok az elmúlt két órában elhangzottakról. Még egyszer Isten éltessen sokáig, és nagyon szépen köszönöm Olá Jánosnak, hogy elfogadta a meghívást, ezért még gyere legközelebb, hogyha van.
6: Örömmel jövök hozzátok is, köszönöm szépen.
5: A hallgatóknak üzenem, hogy jövő héten ugyanitt ugyanekkor találkozunk, mivel csütörtökön este 8-kor jövő héten is lesz regeneráció, addig is ne felejtjétek el hallgatni a 100.3 rádiódikket, Baranyi Rolandot és Olá Jánost hallhattátok, legyetek jók, vigyázzatok magatokra, sziasztok!

0: A műsor termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Tudományos testületet hoz létre az Agrárminisztérium a jégkármérséklőrendszer vizsgálatára. Budai kerületekben ötszörösére nőtt a vízfogyasztása a hőhullám alatt, taxisokat ellenőriztek a rendőrök Budapesten. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Tudományos testületet hoz létre az Agrárminisztérium a jégkármérséklőrendszer átfogó vizsgálatára, emellett a gazdatársadalom véleményét is felmérik, jelentette be Bóna Szabolcs miniszter Budapesten. A döntés előzménye, hogy civil szakértőket csoportja 12 000 aláírással ellátott petícióban kérte a rendszer leállítását, meteorológiai és gazdálkodói aggályokra hivatkozva. A tárcavezető felkérte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarát egy gyors, reprezentatív és ellenőrizhető felmérés lefolytatására. Bóna Szabolcs hangsúlyozta, a felmerült szakmai kérdéseket független tudósok bevonásával értékelik. Ugyanakkor hozzátette, ahol a gazdák többsége úgy dönt, hogy nem kéri a szolgáltatást, ott a szükséges feltételek biztosítása mellett leállítják a jégkármérséklést. A budai kerületekben ötszörösére nőtt a vízfogyasztása a hőhullám alatt, míg a lakótelepeken alig változott. A fővárosi vízművek a hőségnapokon csúcsfogyasztást regisztrált, de területenként nagyon eltérő volt, hogy mennyivel növekedett meg az átlagos fogyasztás. A tömbházas lakótelepi területeken csak néhány százalékos volt a különbség, de budai kerületekben voltak olyan részek, ahol az ötszörösére emelkedett a fogyasztás az átlagoshoz képest, ami összefüggést mutat az ingatlanok zöld felületeivel is. A melegben nagyon sokféle lehet a vízfelhasználás. A kertek locsolásától kezdve a medencék töltésén át a betonfelületek hűtéséig bármi előfordulhatott, írja a Telex. Az jól látszik, hogy a jelenlegi vízdiak egyáltalán nem ösztönzik az embereket arra, hogy visszafogják a fogyasztásukat, és az is, hogy olyan célokra is ivóvizet használunk, amikre más minőségű víz is megfelelő lenne. Közel 70 taxist ellenőrzött a fővárosban a múlt hétvégén a budapesti rendőrfőkapitányság a közlekedési hatósággal és a BKK-val karöltve. A rendőrségi tájékoztatás szerint az ittas vezetés ellenőrzése során minden sofőrnél negatív lett az alkoholszonda eredménye. Egy sofőrt ugyanakkor elfogtak, mert szabálysértési körözés volt érvényben ellene, míg egy másik taxissal szemben a biztonsági öv hiánya miatt intézkedtek. 10 esetben pedig eltérő tarifa használat, viteldíj problémák vagy kártyaterminál hiánya miatt vettek fel jegyzőkönyvet a hatóságok. A rendőrség közölte, a jövőben is folytatják a hasonló ellenőrzéseket.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termékmegjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick. Indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

valóban a mi hangunk szóljon. Szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

Hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: Ébren minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Digben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Digben.
1: Folytatódik a Gazdasági és Energetikai Minisztériumhoz tartozó állami vállalatok átvilágítása. Új IC motorvonatok állnak forgalomba jövőre a Gyesevnél. Csaknem 4000 új hallgató kezdheti meg tanulmányait a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Folytatódik a Gazdasági és Energetikai Minisztériumhoz tartozó állami vállalatok átvilágítása, közölte a tárca vezetője közösségi oldalán. Kapitány István azt írta, egyenként alaposan minden esetben dokumentumok alapján vizsgálják meg a szerződéseket és a korábbi döntéseket, amit pedig feltártak, továbbítják az illetékes hatóságoknak. Jövőre a Gyesevnél 11 korszerű IC motorvonat áll forgalomba a Budapest-Győr-Szombathely és a Budapest-Győr-Sopron vonalon, írt a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. A klímás, alacsonypadlós, büféautomatákkal és kerékpártárolókkal felszerelt vonatokban első és másodosztályú helyek is lesznek, közölte Vitézi Dávid hozzátéve. A bővíteni tervezett IC szolgáltatáshoz szükség lesz mozdonyos vagonos szerelvényekre is. Ezek fejlesztése és újak beszerzése egyaránt szerepel a tervekben. Elkezdődik a régi dízeles járművek cseréje akkumulátoros és felsővezetékes motorvonatokra, amelyek többek között Salgótarján, Szekszárd és Baja felé közlekednek majd. A miniszter megerősítette, hogy a nagyobb kapacitású 4-500 ülőhelyes motorvonatok 2030-tól állhatnak forgalomba, az új hévszerelvények gyártása pedig 2028-ban kezdődhet. Közel 4000 új hallgató kezdheti meg tanulmányait Budapesten a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen a szeptemberben induló tanévben, ami 12%-os növekedés a tavalyi számokhoz képest. A bölcsészettudományi karon idén is a pszichológia volt a legnépszerűbb, míg a legnagyobb ugrást a gyógypedagógia érte el, ahol a ponthatár csak nem 150 pontot emelkedett. A jogi karon az állami ösztöndíjas képzéshez 464 pontra volt szükség, ami az egyik legmagasabb az országban. Az információs technológiai és bionikai kar mérnök informatikus szakára pedig csak nem négyszeres volt a túljelentkezés. Idén 76 mentési kivonulás során 133 ember életét mentették meg a vízirendőrök a Balatonon, közölte a rendőrség. A vízbefulladás megelőzésének világnapján felhívták a figyelmet. A fürdőzések előtt érdemes tájékozódni arról, hogy milyen mély a víz, vannak-e áramlások vagy sodrás. Kerülni kell az extrém melegben a fürdőzést, az alkoholfogyasztást, továbbá nem tanácsos egyedül a parttól távol kerülni. Az úszni nem tudóknak azt tanácsolják, hogy mentőmellény nélkül ne menjenek a vízbe, valamint mindenki vegye komolyan a viharjelzéseket.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.

0: Mit? Ki?
1: 100.3 Rádió Dik. A rádió romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Dikben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma folk. A 100.3 Rádió Dikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
2: Hétfőn tart egyeztetést a kormány a hazai üzemanyagellátás helyzetéről. Szeptembertől nyilvánosan elérhetők lesznek a kórházi fertőzések friss adatai. Több fővárosi múzeum vezetőjét is elbocsátották a napokban. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Hétfőn tart egyeztetést a kormány a hazai üzemanyagellátás helyzetéről az iparág szereplőivel, köztük a Független Benzinkutak Szövetségének képviselőivel, közölte a szövetség. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium közlése szerint a tárca újabb egyeztetést tart az iparági szereplőkkel Budapesten, amelynek során a minisztérium elsődleges célja a hazai fogyasztók ellátás biztonságának megőrzése. A szövetség szerint az egyetlen hosszabb távon is biztonságos megoldás a piaci folyamatok felismerése és elfogadó alkalmazása. Számolni kell az ország méreteivel, adottságaival vagy azok hiányával és a nemzetközi hatásokkal. Az árakat pedig nem lehet ársapkával szabályozni, mert abban a kis benzinkutak mennek tönkre. Szeptembertől nyilvánosan is elérhetők lesznek a kórházi fertőzések friss adatai, már kész is ehhez a módszertan. A dokumentum határozza meg a szeptember elején induló nyilvános adatközlési rendszer szakmai kereteit, az alkalmazott alapelveket, a közzétételre kerülő adatok körét és azok értelmezésének szempontjait. A módszertan kidolgozását szakmai egyeztetés kísérte, aminek a célja az volt, hogy a nyilvános adatok egységesek, szakmailag megalapozottak és értelmezhetők legyenek. Több fővárosi múzeum vezetőjét is elbocsátották. Azonnali hatállyal felmentették az Országos Széchenyi Könyvtár, az Iparművészeti Múzeum és a Magyar Természettudományi Múzeum főigazgatóját, írja 24.hu. A döntés a kulturális háttérintézmények átfogó átvilágítása után született. A menesztett vezetők Berner Zsolt, Rózsa Dávid és Cselovszky Zoltán. Sári Zsolt közgyűjteményi és örökségvédelemért felelős államtitkár közölte, ezzel párhuzamosan megkezdik a Magyar Nemzeti Múzeum közgyűjteményi központ decentralizációjának előkészítését, és a folyamatba bevonják az intézmények dolgozóit és az érdekképviseleteket is. Pánikba esett a Velencei tó közepén, a vízi rendőrök mentették ki azt a férfit, aki a Velencefürdői Szabadstrand felől gyalogosan akart átkelni a napokban a tó északi partjára. Terve azonban meghiúsult, amikor a parttól mintegy másfél kilométerre a víz hirtelen mélyülni kezdett, ráadásul többször is belesüppett a vastag iszapba, amelyből csak nehezen tudott kiszabadulni.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

Kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.

0: rádiónk.
1: A mi hangunk. A mi hangunk.
2: Rádió D, Rádió D, Rádió D, Rádió D.
1: Rádió D, romákról, nem csak romáknak. A Rádió D-ben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió D-ben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió D-ben.
3: Rendkívüli kamattámogatást hirdetett meg a kormány a tejpiaci válság kezelésére. Elindult a főszezon a diákalbérletek piacán, Budapesten a legdrágább a bérleti díj. 76 milliárd forintos fejlesztésre készül esztergomi gyárában a Suzuki. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Rendkívüli kamattámogatást hirdetett meg a kormány a tejpiaci válság kezelésére. Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter rendelete szerint a tejhasznú szarvasmarha tenyésztők és a tejfeldolgozók likviditási helyzetének javítására kiemelt támogatási programok indulnak. A szarvasmarha tenyésztők az MFB agrárforgóeszköz hitelprogramban 100%-os kamattámogatást kaphatnak, állatonként legfeljebb 1 millió forint hitelösszegre a teljes futamidőre. A tejfeldolgozó vállalkozások számára pedig 7%-os kamattámogatást biztosít az állam az élelmiszeripari forgóeszközhitel program keretében. A kedvezményes konstrukciók a rendelet hatályba lépésétől 2026 végéig érhetők el. Elindult a főszezon a diákalbérletek piacán, a fővárosban 200 000-es havidíj alatt nem találni lakást az egyetemi központok közelében, Miskolcon viszont már 100 000 forinttól vannak ajánlatok. A most következő időszakban akár 5%-kal is nőhetnek a bérleti díjak, mondta Molnár Zsolt, az egyik hazai bank területi vezetője. Az érdeklődések száma közvetlenül a felvételi ponthatárok kihirdetése után 30%-kal ugrik meg, a piac pedig majd csak októberre mérséklődik, amikor 2-4%-os csökkenés is jöhet. Budapesten az egyetemi központok közelében 205 és 304 ezer forint közötti havidíjakkal lehet számolni. A legolcsóbb a 7. kerület, míg a legdrágább a 9. kerület. A vidéki egyetemi városokban a fővárosinál ugyan alacsonyabbak az árak, de a legjobb ajánlatok órák alatt elkelhetnek. A Suzuki 76 milliárd forintos fejlesztésre készül esztergomi gyárában. A beruházás az elektromos járművek és akkumulátorcsomagok gyártását is érinti, közölte a gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán. Kapitány István emlékeztetett arra, hogy a héten Magyar Péter miniszterelnökkel közösen fogadták Budapesten Suzuki Toshihirót, a Suzuki Motor Corporation elnök vezérigazgatóját, akivel a vállalat magyarországi terveiről is egyeztettek. A miniszter posztja kitért arra is, hogy a Suzuki esztergomi gyára mindegy 2800 embernek ad munkát, termelésének csak nem 90%-a exportra kerül. Hangsúlyozta, a kormány célja, hogy a 76 milliárd forintos beruházás több magyar beszállítót, több magyar mérnököt, több kutatásfejlesztést és szorosabb egyetemi együttműködést hozzon a környezetvédelmi előírások maradéktalan betartása mellett.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádió D-ig hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
0: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió D-ig indul egy újabb óra a 100.3 Rádió D-ben.
2: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió D-ig. Korábbi adásunk ismétlése következik.
0: Roma művészet, roma kultúra. Akkor Roma Szalon.
1: A Rádió D-ig kulturális műsora.
0: Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Önök a Rádió D-ig FM 100,3 MHz-es frekvencián a Roma Szalon című kulturális műsorunkat hallják. A mai szerkesztő műsorvezető pedig még mindig dr. Suki András. Mai műsorunkban egy olyan előadóra emlékezünk, akinek hangja nem egyszerűen dalokat közvetített, hanem egy egész világot idézett meg. A cigánydal, a magyar nóta, a városi és falusi muzsikálás, a családi történetek, a mulatságok, fájdalmas vallomások és a büszke életkedv világát. Ő Horváth Pista, születési nevén Horváth István, akit sokan nem hivatalos művésznéven, nem teljes névvel, hanem egyszerűen csak így emlegetnek, Pista. Ez a név közvetlenséget sugall, mintha nem is távoli sztárról beszélnénk, hanem valakiről, aki belépett a szobába. Leült az asztalhoz, a zenészek felé biccentett, és már is megszólalt az a különös, egyszerre mosolygó és fájdalmas hang. Horváth Pista 1941-ben született Tiszakeszin. Életútja sok szempontból a 20. századi magyar cigány előadó művészek sorsát is példázza. Nem egy intézményes, akadémiai pályáról érkezett a színpadra. Nem úgy indult, hogy gyerekkorától kezdve a nagy nyilvánosságra készült. Dolgozott, családot tartott el, Budapestre került, és a zenei tehetség előbb a közösségi alkalmakon, majd egyre szélesebb körben vált nyilvánvalóvá. A róla szóló életrajzi összefoglalók egyik visszatérő mozzanata, hogy Csűri Edit nótaénekes fedezte fel egy kultúrházi rendezvényen. Ez a kép szinte filmszerű. Egy hétköznapi tér, egy rendezvény, ahol valaki énekelni kezd, és egyszer csak kiderül, hogy nem csupán jó hangú emberről van szó, hanem olyan előadóról, akiben ott van a műfaj ösztönös ismerete, a közönséggel való azonnali kapcsolat, és az a fajta drámai érzék, amely nélkül a nóta és a cigánydal csak dallam maradna, nem pedig sorsbeszéd. Az országos ismertséget az 1968-as televíziós Nyílik a rózsa vetélkedő hozta meg számára. A korabeli televízió erejét ma talán nehéz elképzelni. Egy-egy műsor után egész ország ismerhetett meg egy arcot, egy hangot, egy dalt. Horváth Pista esetében ez az áttörés valóban fordulópont lett. Ettől kezdve egyre több fellépés, rádiós és televíziós szereplés, valamint lemezfelvétel követte egymást. Mai műsorunkban nem lexikonszerűen szeretnénk végigmenni az életén, inkább azt próbáljuk megérteni, miért tudott ilyen erősen hatni. Mi volt az a hangban, az előadásmódban, a dalválasztásban, ami miatt a közönség nem csak hallgatta, hanem magáénak is érezte. Elsőként következzen az a dal, amelyet a legtöbben Horváth Pistához kötnek. Egy játékos, mégis nagyon karakteres cigánydal. Hey, rigó, rigó! Ebben benne van a humor, a lendület, a csípős életíz, és az a fajta közvetlenség, amely Horváth Pista előadásainak egyik legfontosabb sajátossága. Akkor most hallgassuk meg Horváth Pista talán legismertebb dalát, a közönség kedvenc Hey, rigó, rigót! Rúg a rigó,

Horváth Pista előadásában hallgathattuk meg a Hey Rigó Rigó című dalt. Horváth Pista éneklésében az egyik legfontosabb elem a beszédszerű természetesség. Nem úgy énekel, mintha minden hangot előre kimért, megcsiszolt, színpadi távolságból megszólaltatott hang volna. Inkább úgy, mintha a dal éppen most születne meg a történetből. Ez nagyon fontos a cigánydal és a magyar nóta előadásában. A klasszikus éneklésben gyakran a hangképzés kiegyenlítettsége, a nagy ív, a frazeálás, a tiszta vokális forma áll a középpontban. A nóta éneklésnél más a hangsúly. Természetesen ott is kell technika, légzés, frazírozás, pontos ritmusérzék, de az előadás ereje sokszor az adja, hogy az énekes mennyire tudja elhitetni, hogy a dal személyes ügy. Horváth Pista ebben volt különösen erős. A hangja nem steril, nem távolságtartó, van benne karc, beszédszerű fordulat, néha csibészes mosoly, máskor mély fájdalom. A szövegmondása különösen fontos. Nem egyszerűen elénekli a sorokat, hanem szinte elmondja, eljátsza, megéli őket. Egy-egy szó hangsúlya, egy-egy nyújtás, egy apró ritmikai késleltetés már önmagában jelentést hordoz. A cigánydalok világában a ritmus nem puszta tempó. A ritmikus karakter. Van benne lépés, tánc, vonulás, kocsmai lüktetés, családi mulatság, keserű tréfálkozás. Horváth Pista előadásaiban gyakran érezni azt, hogy a zenekar és az énekes egy élő beszélgetésben vannak. Nem mechanikus kíséretről van szó, hanem folytonos reagálásról. A hegedű, a cimbalom, a bőgő, a brácsa vagy a klarnét világa sokszor, mintha kommentálná az énekelt történetet. Az ilyen zene nem választható el a közösségi helyzetektől. A nóta és a cigánydal nem csak koncerttermi műfaj volt. Éttermekben, vendéglőkben, családi eseményeken, rádióban, televízióban, lemezeken élt. A hallgató sokszor nem elvont műalkotásként fogadta, hanem saját emlékei, veszteségei, szerelmei, indulatai, örömei felől. Horváth Pista népszerűségen részben abból fakadt, hogy a dalai egyszerre szólaltak egy konkrét közösséghez és egy szélesebb magyar hallgatósághoz. A cigány identitás, a szegénység, a kitaszítottság, a büszkeség, a mulatás, az anyához való családhoz kötődő fájdalom mind olyan motívumok, amelyek a dalaiban visszatérnek. Ezek közül több ma már érzékenyen kezelendő szövegvilágot is hordoz. A kor nyelvezete, a műfaj hagyománya, a cigánydal régi fordulatai néha olyan kifejezéseket használ, amelyeket ma más társadalmi figyelemmel hallgatunk. De éppen ezért fontos, hogy ne puszta a nosztalgiával, hanem kulturális tudatossággal közelítsünk hozzájuk. Horváth Pista művészete nem csak hangfelvételként érdekes, hanem társadalmi dokumentumként is. Megmutatja, hogyan jelent meg a cigány előadói hagyomány a magyar tömegkultúrában, a televízióban, a rádióban és a hanglemez korszakában. Megmutatja, hogyan válhatott egy vidéki születésű, munkás élethelyzetből érkező ember országosan ismert előadóvá. És azt is megmutatja, hogy a népszerűség mögött mennyi személyes sors, küzdelem és érzékenység húzódhat meg. Most egy olyan dalt választottam, amely egészen más oldalát mutatja meg ennek a világnak. A kimegyek a temetőbe már nem a csibészes, mulatós karakter felől közelít, hanem a gyász, az anya emléke, az árvaság, a veszteség felől. Ez a fajta fájdalmas vallomás a nóta egyik legmélyebb rétege. A vidámjátékos hang után most Horváth Pista lírai megrendítő oldalát halljuk. Kimegyek a temetőbe.

A vidám játékos hang után most Horváth Pista a lírai megrendítő oldalát hallhattuk, Kimegyek a temetőbe című nótát. Horváth Pista életútjának egyik legfontosabb tanulsága, hogy a tehetség gyakran nem intézményes keretek között bukkan fel. Tiszakeszi, majd Budapest, ez az út nem csak földrajzi mozgás, hanem társadalmi és kulturális átmenet is. A falusi háttérből érkező dolgozó ember egyszer csak a magyar televízió nyilvánosságában találja magát. A Nyílik a rózsa vetélkedő győzelme 1968-ban nem pusztán szakmai siker volt, hanem kapunyitás. Ettől kezdve Horváth Pista olyan közegbe került, ahol a cigánydal és a magyar nóta még a mindennapi médiakultúra része volt. A rádió és a televízió rendszeresen közvetített nóta műsorokat. A hanglemezeknek komoly szerepük volt, és a vendéglátóhelyi cigányzene is természetes része volt a városi szórakozásnak. Ebben a világban a jó énekes nem csak hangot adott a dalnak, hanem személyiséget is adott hozzá. A források szerint közel 70 lemeze jelent meg, és ezek több milliós példányszámban keltek el. Ez mai szemmel is hatalmas szám. Azt jelzi, hogy Horváth Pista nem szűk rétegnek énekelt. A közönség széles körben ismerte, vásárolta a lemezeit, hallgatta a műsorait. Az ő neve egy korszakban összeforrt a cigánydal népszerű rádió és lemezbarát formájával. Fontos ugyanakkor látni, hogy ez a műfaj sokszor határterületen mozog. A népdal, a magyar nóta, a cigánydal, a vendéglátós repertoár, a rádiós szórakoztató zene és a személyes vallomás határai nem mindig élesen különülnek el. Horváth Pista éppen ebben a határterületben mozgott otthonosan. Nem népdalénekes volt abban az értelemben, hogy egy népzenei gyűjtésben megszólaló paraszti adatközlőt értünk rajta. Nem is klasszikus értelembe vett operett vagy sanzonénekes. Inkább olyan előadó volt, aki a cigányzenei nótás hagyományból teremtett közönség közeli, erősen karakteres előadói világot. Rendszeresen szerepelt olyan nevekkel, mint Bangó Margit és Kovács Apollónia. Ez önmagában is jelzi, hogy a korszak meghatározó előadói mezőnyéhez tartozott. Bangó Margit neve a magyarországi cigánydal éneklés egyik ikonikus alakját idézi. Kovács Apollónia pedig a magyar nóta és cigánydal egyik legfontosabb 20. századi előadója. Horváth Pista ebben a közegben nem mellékszereplő volt, hanem saját karakterrel bíró, felismerhető hang. Előadás módjában a férfiasan érdes, olykor szinte szavalatszerű megszólalás mellett gyakran megjelenik a játékos önirónia is. Ez a kettősség különösen fontos. A dalokban nem csak panaszkodás van, hanem túlélő humor is. Nem csak fájdalom, hanem büszkeség. Nem csak sorscsapás, hanem az élet élvezetének vágya. A cigánydalok egyik nagy ereje éppen ez. A tragikus és a mulatságos sokszor egymás mellett áll. A következő dalban ez a társadalmi és identitásbeli réteg különösen erősen jelenik meg. A Nem szült engem anyám palatetős házba olyan dal, amely származásról, a szegénységről, a cigány identitásról és az emberi méltóságról beszél. Ma ezt a dalt érdemes külön figyelemmel hallgatni, ugyanis a szöveg régi nyelvi világa mögött ott van egy nagyon is aktuális kérdés. Hogyan lehet egy közösség fájdalmát, önérzetét és sérülékenységét dalban megfogalmazni? Most egy erős identitással következik, Nem szült engem anyám palatetős házba. Hallgassuk egyszerre történeti dokumentumként és személyes vallomásként.

nem szült engem anyám palatetős házba, amely egyszer egy történeti dokumentum és személyes vallomás is volt Horváth Pistától. Horváth Pista pályáját akkor értjük igazán, ha nem elszigetelt sztárként, hanem egy nagyobb hagyomány részeként látjuk. A magyar nóta és a cigány zene története bonyolult, sokrétegű kulturális jelenség. Egyszerre kapcsolódik a 19. századi városi zenekultúrához, a vendéglátós cigány zenekarokhoz, a polgári szalonokhoz, a falusi és városi mulatságokhoz, a rádió aranykorához és a szocialista időszak szórakoztató iparához. A cigányzenészek szerepe a magyar zenei életben különösen fontos. A 18-19. Századtól kezdve a magyar nemzeti zene képzetéhez sokszor cigányzenekarok hangja kapcsolódott. A verbunkos, a csárdás, a nóta, a vendéglői muzsika, a kávéházi és szalonbeli előadásmód mind olyan telepek voltak, ahol cigány muzsikusok generációi formálták azt, amit sokan magyaros hangzásként ismertek fel. Horváth Pista már egy későbbi korszak szereplője. Az ő pályája nem a 19. századi nemzeti romantika világában bontakozott ki, hanem a televízió, a rádió és a hanglemez korszakában. Ezért előadói karaktere egyszerre hagyományos és modern. Hagyományos, mert a cigánydal és a magyar nóta régi motívumaira épít. Modern, mert hangja tömegmédián keresztül vált országosan ismerté. A hangfelvételek világában az előadónak másképp kell hatnia, mint élőben. A mikrofon közel hozza a hangot. A rádióhallgató nem látja a gesztusokat, a mosolyt, a zenekar mozgását, a közönség reakcióját. Minden a hangon keresztül történik. Horváth Pista éppen ezért rádiós szempontból is hálás előadó. A hangjában benne van az arc, a mozdulat, a történet. Amikor ő énekel, gyakran úgy érezzük, hogy a dal nem egyszerűen szép akar lenni. Inkább hatni akar. Meg akar nevettetni, meg akar rendíteni, fel akar oldani, vagy éppen oda akar szúrni. Ez a közvetlen hatáskeltés a nagy nóta egyik sajátossága. A nóta nem fél az érzelmektől, nem rejti el a fájdalmat, nem ironizálja túl a szerelmet, nem finomkodja el a bánatot, éppen ellenkezőleg kimondja, felnagyítja, dallammá teszi. Ma, amikor sok zenei műfajban az önazonosság, az identitás, a társadalmi háttér vagy a kisebbségi tapasztalat újra központi téma, Horváth Pista felvételeit is lehet új füllel hallgatni. Nem csak a nosztalgikus, mulatós anyagként, hanem olyan kulturális örökségként, amelyben társadalomtörténet, előadó művészet és közösségi emlékezet találkozik. A következő zenei részlet könnyedebb, utazósabb karakterű. A Szabolcs felé megy a vonat című dalban ott van a mozgás, a vándorlás, a távolság, az úton levés érzése. A vonatmotívum a magyar nótában és népszerű dalban gyakran a sors, az elválás, a hazatérés vagy a vágyakozás jelképe. Horváth Pista előadásában ez a motívum ismét személyessé válik. Most induljunk el képzeletben egy vonattal, Szabolcs felé megy a vonat. Horváth Pista egyik sokat hallgatott felvétele.

0: Szabolcs felé megy a vonat, Horváth Pista egyik sokat hallgatott felvétele volt. Horváth Pista pályája nem magányos történet. A korszak magyar nóta és cigánydal életében sok olyan előadó működött, akik együtt alakították ki azt a hangzó világot, amelyet a közönség máig felismer. Bangó Margit, Kovács Apollónia, Csűri Edit és mások neve nem csak pályatársi környezetet jelent, hanem egy teljes előadói kultúrát. Ebben a kultúrában az énekes és a zenekar kapcsolata különösen fontos. A cigány zenekari kíséret nem háttér. A prímás, a cimbalom, a brácsa, a bőgő együtt lélegzik az énekessel. A bevezetők, közjátékok, lezárások sokszor ugyanannyit mondanak, mint maga a szöveg. A jó énekes tudja, mikor kell ráülni a zenekarra, mikor kell szabadabban mondani a sort, mikor kell kivárni, mikor kell egy szót megnyomni, mikor kell a fájdalmat visszafogni, és mikor lehet elengedni. Horváth Pista esetében az is érdekes, hogy az egyszerűség soha nem jelent igénytelenséget. A dalok gyakran közvetlenek, könnyen megjegyezhetők. A szövegek világosak, de az előadás nem egyszerűen eléneklés, hanem karakterformálás. A műfajban az előadó személyisége sokszor legalább annyira fontos, mint maga a kompozíció. Ugyanaz a dal más énekesnél egészen más súlyt kaphat. Horváth Pista halála 1998-ban lezárt egy pályát, de a felvételei tovább élnek. Ma már sok hallgató nem hanglemezről vagy rádióarchívumból, hanem a YouTube-ról találkozik vele. Ez új helyzetet teremt. A régi felvételek digitális közegbe kerülnek, új kommentek, új hallgatók, új értelmezések kapcsolódnak hozzájuk. Egy dal, amely valaha családi magnón, bakeliten vagy rádióban szólalt meg, majd telefonképernyőjén indul el. A hordozó megváltozott, de a hang érzelmi ereje sokszor ugyanaz marad. És talán ez Horváth Pista örökségének lényege. Nem csupán egy dal vagy néhány sláger marad utána, hanem egy hangfajta, egy előadói magatartás. Az a képesség, hogy a dal ne kívülről szóljon, hanem belülről. Hogy a hallgató úgy érezze, ez az ember nem szerepet játszik, hanem mesél. Olyan történetet, amelyben sokak sorsa, emléke, fájdalma és öröme is visszhangzik. A műsor zárásához egy erős karakterű dalt ajánlok. A Füstös képű Roma című felvétel már címében is jelzi azt a világot, amely Horváth Pista előadói identitásának egyik központi rétegét adja. Hallgassuk úgy, mint egy korszak hangját. A nóta, a cigánydal, az önvallomás és a szórakoztató zene találkozását. Zárásként Horváth Pista egyik karakteres cigánydalát halljuk most, Füstös képű Roma.
1: I love you, I am happy, Pippo. Az elején csak hopcsizok.

0: A Füstös képű Roma című nótát hallhattuk Horváth Pista előadásában. Horváth Pista művészete ma is megszólíthat bennünket. Ha nem csupán régi nótaként, hanem emberi dokumentumként hallgatjuk. Egy hang, amely egyszerre hordoz mulatságot és bánatot. Egy pálya, amely Tiszakeszitől a televíziós ismertségig, a kultúrházi felfedezéstől a több millió eladott lemezig vezetett. Egy előadó, aki a cigánydal és a magyar nóta közönség közeli világában találta meg saját hangját. A mai műsorban azt próbáltuk megmutatni, hogy Horváth Pista nem csak egy népszerű nótaénekes volt, hanem egy korszak jellegzetes hangja. Olyan előadó, akinek dalai mögött ott van a közösségi emlékezet, a szórakoztatás öröme, a személyes fájdalom, a társadalmi tapasztalat és a magyarországi cigányzenei hagyomány egyik fontos fejezete. Köszönöm, hogy velünk tartottak, a műsort Horváth Pista emlékének ajánlottuk. A Roma Szalon című kulturális műsorunk mai szerkesztő műsorvezetője dr. Suki András volt. Tartsanak velem holnap este is. A viszont hallásra!
1: Művészet, kultúra, hagyomány.
2: Ez a Roma Szalon.
1: A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallgatjuk.

0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádió Dickben minden hétvégén déltől Húzdrá cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a Húzdrá cigányban. 100.3 Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Már is lehet jelentkezni a roma népismereti hagyományőrző táborba. Megnyílt a jelentkezés a Romano Trajo 2, a Marodrom népismereti hagyományőrző táborba, amelyre szeretettel várják a 8-tól 14 éves gyermekeket. A résztvevők egy élményekkel, hagyományőrző programokkal, közösségi élményekkel és sok-sok játékkal teli hetet tölthetnek együtt. A tábort augusztus 3-a és 7-e között rendezi meg a Pralipe Hódmezővásárhely. A programok minden nap zajlanak. A részvétel ingyenes, a szervezők teljes ellátást biztosítanak a gyermekek számára. Egy családból legfeljebb 2 gyermek vehet részt a táborban, mely létszáma korlátozott, ezért érdemes mielőbb jelentkezni. A jelentkezéssel a résztvevők vállalják, hogy a tábor teljes időtartamán hétfőtől péntekig részt vesznek a programokon. A roma hagyományőrzés kiemelkedően fontos szerepet tölt be a cigány közösségek életében, hiszen segít megőrizni azt a gazdag kulturális örökséget, amely évszázadokon keresztül formálta identitásukat. A hagyományok nem csak a múlt emlékeit őrzik, hanem összekötik a különböző generációkat, erősítik az összetartozás érzését, és hozzájárulnak ahhoz, hogy a roma kultúra a mai világban is élő és értékes maradjon. A hagyományőrzés nem csupán a régi szokások ápolását jelenti, hanem egy olyan értékrend továbbadását is, amely meghatározza a közösség mindennapjait. A roma kultúra rendkívül gazdag, sokszínű és különleges. A hagyományok közé tartoznak a népdalok, a táncok, a mesék, a viseletek, az ünnepek, a családi szokások, valamint a közösségi összejövetelek. Ezek mind olyan értékek, amelyek hosszú évszázadokon át fennmaradtak, és ma is meghatározó szerepet játszanak sok roma életében. A hagyományok segítségével a fiatalok megismerhetik őseik történetét, életmódját és szokásait. Ez azért fontos, mert így alakul ki bennük az identitástudat, büszkék lehetnek származásukra, és megtanulják tisztelni azokat az értékeket, amelyeket elődeik hagytak rájuk. A roma közösségekben a család mindig is fontos, mert így alakul bennük az identitástudat, büszkék lehetnek származásukra, és megtanulják tisztelni azokat az értékeket, amelyeket elődeik hagytak rájuk. A roma közösségekben a család nagyon központi szerepet tölt be. A hagyományok legnagyobb részét a szülők, nagyszülők és idősebb rokonok adják tovább a gyermekeknek. A közös ünnepek, családi összejövetelek, zenélések és beszélgetések során a fiatalok természetes módon sajátítják el a roma kultúrát, az idősek tisztelete szintén fontos hagyomány. A nagyszülők bölcsessége, tapasztalata és történetei pedig hozzájárulnak ahhoz, hogy a múlt emlékei fennmaradjanak és a fiatalabb generációk is megértsék gyökereiket. A hagyományőrzéshez szorosan kapcsolódik a roma nyelv megőrzése is. Sok roma család ma is beszéli a romani vagy a beás nyelvet. A nyelv nem csupán kommunikációs eszköz, hanem a kultúra egyik legfontosabb hordozója is. A nyelven keresztül fennmaradnak a régi mesék, mondások, dalok és történetek. Ha a fiatalok megtanulják őseik nyelvét, közelebb kerülnek saját kulturális gyökereikhez, és hozzájárulnak ahhoz, hogy ezek a nyelvek ne tűnjenek el. A hagyományok segítenek abban, hogy a roma emberek megőrizzék identitásukat a modern, gyors változások mellett is.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dick roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dicknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Korábbi adásunk ismétlése következik. Művészet, kultúra, hagyomány. Ez a Roma Szalon. A 100.3 Rádió Dickben. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsor vezetőjét hallják a Rádió Dick FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. június 2-a hétfő van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Mai vendégem a Cifra György díjas, Varga Tivadar jazzzongora művész, tanár, és Gajer Ferenc jazz nagybőgő művész, a Magyar Jazz Szövetség elnöke, akikkel beszélgettem a Varga Tivadar trió új lemezéről, a Budapest Ragtime Bandről és a jazzzenéről általában. Tartsanak velünk a mai este folyamán is. Köszönöm, hogy elvállaltátok a beszélgetést.
4: Köszönjük a meghívást.
5: Így van, nagyon szépen köszönjük.
3: Az apropó pedig, ami miatt találkoztunk, az új lemezetek megjelenése, a Sunrise Nocturne, a Varga Tivadar trió előadásában. Beszéljünk egy picit kezdésnek a lemezről. Milyen összeállításban hallhatjuk itt a zenéket? Azt természetesen le is kell szögezni már az elején, hogy ez egy jazz lemez.
5: Igen, igen, hát révén, hogy jazz muzsikusok vagyunk, főleg. Most én is így rápillantok a lemezre. Az összetételét, hát ugye leginkább az én saját kedvenc jazz standardeim, és a hát pár olyan saját dal, amit úgy gondoltam, hogy méltó lesz erre a lemezre.
3: De egyébként szerepelnek olyan zeneszámok is, mint az Autumn Leaves, tehát egy igazi jazz standard, abszolút, vagy például a Csitári hegyek alatt.
5: Igen, igen.
3: Magyar népdal. Az hogy került rá?
5: Hát figyelj, megmondom őszintén, hogy gondolkodtam, hogy kéne rátenni valami olyan dolgot is, ami így, szóval, hogy magyar. Hogyha esetleg külföldi barátaink, kollégáink meghallgatják, akkor azt fel kell csak figyelmüket, hogy mi ez a szép dallamocska. És ezt kicsit meghangszereltük, ugye trióval megcsináltuk, és lett belőle ez a felvétel.
3: Emeljük ki Pleszkán Frigyes emlékére készül dallamot is.
5: Igen, ezt nem is tudom, mikor írtam már ezt a dalt, ezt talán 2020-ban írtam. Volt egy Pleszkán Frigyes zongoraverseny Monoron, amire ezt megírtam. Pont COVID után, COVID-os voltam, és utána volt ez a verseny, és ugye volt időm otthon gyakorolgatni, és ezt megírtam. És ott prezentáltam legelőször, aztán az ugye azóta talán egy picit változott, egy-két dallam, egy-két olyan akkordot átvariáltunk, amire úgy gondoltuk, hogy az jobb lenne oda. Igazából nekem a Friciről, nekem a Feri mesélt nagyon sokat, mert a Ferinek a, vagy hát nem tudom, hogy a Feri volt a Frici zongorista, vagy bőgőse, vagy fordítva.
4: A Fricinek voltam a bőgőse.
5: Igen.
4: Szóval, egyik, mert azért ő játszott másokkal is, de velem sokat, és én 1970, ha már előkerült a Pleszkán név, 1977, még kimondani is szörnyű, azóta játszom vele, vagy hát játszottam ügyemmel, mert nincs köztünk, úgyhogy különleges élmény volt a vele való együttlét, játszás, minden, és így tovább. Visszaadom a szót a Tivadar.
3: Tehát azért ő egy igazi legenda a jazzzenében, a magyar jazzzenében.
5: Én nagyon szerettem őt. Mai napig is, hogyha előkerül egy YouTube felvétel, akkor jó, megőrjöngjük. Van, hogy utazás közben, van, hogy otthon. Szóval, hogy én nagyon szerettem, és a magyar zenészek közül még, akit én nagyon-nagyon szeretek, és kiemelném. Mondjuk róla még nem írtam, de nem nagyon remélem, hogy nagyon sokáig fog élni, az a Botos Robi. Őt még nagyon-nagyon szeretem. Most így a magyar zenészekről, ha beszélek. És hát ugye a Pleszkán volt egy interjúja, ahol azt mondta, hogy ez nagyon nagy teher, hogy tulajdonképpen így Magyarországon ő képvisel az Oscar Peterson-t. És ez annyira így tetszett nekem, hogy ő ezt mondta, hogy valamilyen szintén is ezt érzem, és ez nekem egy jó leső teher. Mert ugye pont most elkezdtünk egy ilyen új koncertsorozatot, Oscar Peterson-est, egy fél év. Mikor kezdtük el, Feri?
4: Olyasmi.
5: Egy fél éve kezdtük el, és azóta már nem tudom, már 5-6 koncertet már adtunk így, és van is bediktálva pár koncert a naptárba, külföldön is és belföldön is. De hogy visszatérve a lemezre, ugye például az Autumn Leaves-ről beszéltél, ugye, ez is, ezeket a dalokat is meghangszerelve, saját stílusunkra, Trisce, You Stepped Out of My Dream, ezek mind olyan dalok, amiket szeretünk, és szerintünk jól is meghangszereltük. Picit ugye ilyen Peterson, nem azt mondom, hogy Petersonosan, hanem picit ezt a vonalat, ezt a Peterson köntöst, ezt úgy szoktam mondani, hogy ráadtuk a dalokra.
3: de olyan standardek is vannak, mint a Summertime Gershwintől.
5: Igen.
3: Tehát, hogy ezek mind tulajdonképpen egy ilyen egyedi hangzást kaptak.
5: Hát igen, igazából pont a Summertime az a dal, ami egy picit ráhatással abban a dalban a Botos Robi volt rám, ugye ez a kicsit grúvosabban dolgoztuk fel. Szóval talán pont az az egy dal, ami grúvos ebbe a számba, egy kicsit ilyen jazz is, improvizatív, egy kicsit meghangszerelve, egy-két aranzsal, hogy ilyen emészhető legyen.
3: A címadó dal viszont a Sunrise Nocturne. Erről mondj néhány gondolatot. Hogy keletkezett ez a mű?
5: Hát ez nagyon érdekes. Képzeld el, hogy én ezt november 1-én írtam ezt a dalt. Otthon voltunk a szüleimnél Békésen, és én hátramentem. Mert apunak van egy biliárd szobája. És én oda hátramentem, egy kicsit lögdöstem, nem tudok biliárdozni, de aztán ott ki volt téve az hangszerem, és leültem játszani, és így azt látom, hogy mindenki szomorú. És hát mondom, nem szeretem, hogyha az emberek szomorúk, és mondom, akkor egy picit akkor írok szándékosan egy olyan dalt, ami nagyon vidám. És szerintem sikerült, hát elég vidám, egy kicsit ilyen karácsonyi benyomása van a dalnak a témájának, majd hogyha eljátszuk, akkor majd meg lehet hallgatni, mármint hogy felvételről. Úgyhogy igazából így keletkezett, aztán változtattunk rajta elég sokat, ugye, ahogy bevittem a próbára, aztán így kb. Ennyi.
3: Meséljetek egy picit a triótokról, hogyan alakult meg, kik a tagjai, és milyen zenei irányzatban indultatok először?
4: Hát ez egy, ugye ezt már átbeszéltük, sokat vagyunk együtt, mert a Ragtime kapcsán is sokat vagyunk együtt, a trióval is játszunk egy állandó helyen, a Mazel Tovban, legalább 5-6-szor egy hónapban, sokat beszélgetünk, és hát a kérdés is tulajdonképpen oda datálódik, hogy ott én már játszottam ott különböző zongoristákkal, és akkor az adott pillanatban az adott zongorista nem tudott eljönni, és a Tivadart küldte el, ráfázott egy kicsit. mert onnantól kezdve a Tivadar lett a zongoristánk. Ezt ugye úgy mondják, a kémia működött, vagy valami ilyesmi dolog, és akkor elkezdtünk együtt játszani, hamarosan a Budapest Ragtime-ben zongoristája lett a Tivadar. de ez nem volt erőszakos, és nem volt, hogy mondjam, törtető ez irányba, hanem ez így kialakult, mert tényleg én szeretem nagyon, ahogy ő zongorázik, és nem beszélve arról, hogy emberileg is nagyon jó vele együtt lenni, mindenféle szempontból együtt, habár ugye elég nagy korkülönbség van köztünk, meg a dobos kollega és a Veszeli János, ő is annyi idős, mint én. Kimondani is szörnyű, 70 évesek vagyunk mindketten, de nincs meg az a generációs probléma, ami esetleg ezekből a korkülönbségekből adódhat, hogy mi is szívesen játszunk fiatalokkal, és hát remélem ő is szívesen játszik velünk. És aztán onnantól kezdve elkezdett a Tivadar gondolkodni, hogy neki kéne egy lemez, ugye fiatal tehetség, rendkívül jó adottságú és nagyon jó kis zongorista, ez így nem hallja ezt most ő természetesen, de szerintem tudja is. Úgyhogy így szépen kialakult, belementünk a sok együttjátszás során, hogy akkor csináljunk egy lemezt, és eljött el, nagyon jó számokat írt, nagyon jó meghangszerelte, és meg kell, hogy mondjam, hogy próbáltunk is rá eleget, tehát nem tudom, mi az elég, de sokat, ma maradjunk annyiba, meg ugye ott el tudtuk mindig játszani a Mazel Tovban, és kicsit érlelődött is a dolog, úgyhogy én szerintem is egy jó kis lemez sikeredett, amúgy meg manapság most már mindenki valamikire hivatkozik, tehát csinálnak magyar jazz zenekarok, ilyen-olyan tribute zenekarokat, ugye lemezze például, mit tudom én, John Coltrane, valami, van John Coltrane Legacy, nem mint akarom őket reklámozni, de ők is nagyon jók, és aztán nem probléma, hogyha egy kicsit valamilyen stílusra, vagy valakinek a nevével fémjelzett lemezt csinálunk. A Tivadar ezt szereti, ezt tudja nagyon, ezt is tudja nagyon, úgyhogy ez nagyon jó dolog, és nem utánzó lemez lett, mert hát a Petersont azért nehéz utánozni, ezt így még egymás.
5: Hát ezt lehetetlen, inkább azt mondanám.
4: Igen, de mégis ez egy olyan lemez, ami szerintem jó kis pályát fog befutni, mert vannak terveink vele külföldre is, és így tovább. Már a lemezzel magával is. Hát nagyjából ennyi a története.
3: Ez az első lemezetek egyébként?
4: Igen, így együtt az első lemez. De, már
3: régóta játszotok együtt.
4: Hát 6 éve.
3: 6 éve.
4: 6 és fél.
5: Hát igen, már igazából már hamarabb gondolkodtunk lemezen, csak aztán jött a Covid, ugye?
3: Igen.
5: Aztán én már nem is tudtam, hogy lehet pályázni. Aztán a Feri fejlte a figyelmet, hogy hát lehet pályázni, mert én mondom, akkor majd összegyűjtöm, hogy legyen pénzem lemezet. Aztán pályáztam, sikerült, és aztán most már van lemez.
3: És milyen platformokon lesz elérhető? Tehát lesz esetleg belőle nyomat is, CD, persze. Bakelit, vagy...
5: Hát bakelit az nem. Aha. Bár azt hallom, hogy az egyre jön vissza.
3: Egyre divatosabb.
5: Igen, divatosabb. Nem, hát igazából Spotify, YouTube, Apple Music.
3: Hát a zene megosztó alkalmazásokat.
5: És hát meg lesz a lemez, amit az ember otthon betesz a magnóba.
3: Fontos még ez manapság?
5: Erről szerintem Feri fog tudni most beszélni.
4: Szerintem képzeld el, hogy nekem is van egy műsorom egy kis tévében, ha bár országos lefedettségű, meg voltam a NK-ba is kurátor, könnyűzenei kurátor, meg a Jazz Szövetségben sokat ott elnök vagyok, most így el is mondtam mindent, amit nem kellett volna. Úgyhogy szerintem, és képzeld el, az a tapasztalat, hogy mindenki, ha új lemezt csinál, mindenki csinál. Alig-alig van olyan, aki nem csinál manifestumot, tehát kézzelfogható CD-t. És nagyon sokan csinálnak vinilt is, tehát korongot. Úgyhogy szerintem igen, mert mégis annak a varázsa azt, hogy ajándékba odaadhatod, vagy elhoztuk neked a CD-t. Ez egy fontos dolog, ráadásul meg még azért üzletileg is belefér, mert azért koncerten vásárolják. Szerintem egyértelműen a válasz, hogy igen.
3: Tehát akkor egyrészt promóciós anyag, másrészt pedig akkor a koncertekhez kapcsolódva tudják a zenészek memória, forgalmazni.
4: Igen.
5: Én ezt úgy szoktam nevezni egyébként, hogy ez egy jó névjegykártya.
4: Például, igen, a számból vetted ki a szót.
3: De alapvetően én azt gondolom, hogy manapság az emberek inkább akkor az online platformokon keresik ezeket a zeneforrásokat, ugye?
5: Leginkább igen.
3: Kik a célközönség?
4: Hát nem tudom, hogy az ember, amikor egy jazzlemezt csinál, már bocsánat, akkor azon gondolkodik, hogy most ki legyen a célközönség. Szerintem, aki megveszi, meg aki hallja a zenénket, meg aki ismeri a zenekart, aki látja a zenekart, az mind-mind. De már van előzetes érdeklődés például Japánba, meg visszük Brüsszelbe ki a koncertre ezt a produkciót, és hát bárki, aki szereti
5: a jazz. Igazából igen, hogyha van például egy fesztivál, amit úgy szeretnénk bekerülni, akkor érdemes oda egy lemezt, vagy egy linket elküldeni, hogy ezek vagyunk mi.
3: Nagyon érdekes, hogy több formációban is játszotok együtt, és mindegyik valahogy egészen más. Tehát ha erre a jazz formációra, vagyis a Varga Tivadar trióra gondolok, egészen más, mint a Budapest Ragtime Band, vagy a Shabazzon Klezmer Band. Tehát ez teljesen különálló.
5: A Feri nincs a Klezmerbe, ott én vagyok, de például igazából...
4: Ez a műsor a Varga Tivadarról
5: szól. Nem, igazából ebbe a kettőbe vagyunk talán együtt, igen. Meg még ugye kísérjünk énekeseket, például a Szulák Andit, a Kelemen Angelikát, a Csapó Krisztián pozanos énekest, kísértük már a Csonka Andrást, a Nára Erikát, szóval, hogy és mindenkinek van egy saját műsora, amit le kell kísérni, és igazából, hogyha...
4: Gájer Bálint,
5: igen, őt ki is felejtettem. És ugye, hogyha van egy jó ritmus szekció, akkor igazából bárkit nagyon, szóval hogy szeretik, hogyha kísérjük őket.
4: Mert van egy működő zenekar, akik együtt vannak, és sokkal könnyebb ahhoz beintegrálódni, mint hogy esetleg. Nyilván vannak nagyon jó zenészek, meg van kottát kiteszik, de azért van infrastruktúránk, van helyünk, ahol tudunk próbálni, ott tudunk nagyon szuper körülmények között. Ez mindig hozzátartozik egy ilyen dologhoz. Van értünk az informatikához.
5: És egyébként szerintem itt hoznám be a Budapest Ragtime Bandet, hogy igazából ugye a Ragtime, ő aztán 40 éve 45 éves a zenekar, és 40 éve próbáltok ugye az Óbudai Társas körbe, hogy igazából nekünk az a hely az olyan, mint hogyha így megyünk próbálni, és akkor ilyen evidens, hogy oda megyünk próbálni, szóval hogy ez nekünk az úgy megvan. az a kis helyünk, hogy ott próbálgattunk Rektájmal is, meg a mondjuk most benába a trióval talán igen, többet igen. próbálunk, uh-huh. de hogy most például van egy új műsorunk, egy Pixar, ahol meséknek, ilyen nagyon híres meséknek a zenéjét meghangszereltük, és azt adjuk elő, a Lecsó, meg a
4: Komoly sikere volt, teltházzal indult az újpesti rendezvényközpontban, és van ebben az évben még legalább 6 ilyen nagy, 5-6 nagy koncert. Úgyhogy, és hát azt is képzeljük el, ha egy vendég művészt, vagy egy művésznőt, nagyisten, hát akkor gyere el a próbahelyre. Nem az, hogy le kell menni a pincébe, akkor bedőlnek a falak, hideg van, igen, hanem egy elegáns, szép helyre oda visszük. Ezek szerintem nem is az, hogy hogy mondják. Ez hát fontosabb. Inspiráló, hát, mégis.
5: Hát mégis nem akárkivel osztozunk, ugye, a próbahelyen.
4: Ja, persze. Igen. A Liszt Ferenc Kamara zenekar, a Anima Muzicé, az is szintén egy vonós zenekar, budapesti vonósok, budapesti vonósok, igen, és hát mi vagyunk ott így otthon, ugye, ahhoz a társasághoz tartozunk. Természetesen ott számtalan más produkciós megfordul, de nekünk van külön raktárhelyiségünk, van büfénk.
6: Igen, ezt azért nem minden zenekar mondhatja el magáról. Bizony, ez egy különleges dolog.
4: Büszkék vagyunk.
6: Igen, ez kétségtelenül kiemelkedő. És milyen a próbák hangulata egyébként?
5: Fú, hát ez attól függ, hogy milyenek a hangszerelések.
6: Aha.
5: De egyébként jók szoktak lenni, meg hát ugye hát igazából ez egy kis család, amikor mi ott összejövünk, és így hozok egy dalt, és akkor most nézzük meg, hogy mi fog történni, és valakinek nem tetszik, és akkor az egy picit morcosabb, például valami nekem nem tetszik, például valami nem úgy szól, és akkor miért nem szól jól, tudod, és akkor nem, akkor nézzük meg így, és akkor úgy. Szóval, hogy általában jól szoktak telni, meg utána végén jól megveregetjük egymást, vállát, hogy ez akkor most sikerült, és ez egy jó dal lett.
6: Beszéljünk egy picit a Budapest Ragtime Bandről. Mit gondoltok, hogy a Ragtime és az Early Jazz különleges színfoltja a magyar zenei életnek? Szerintetek mi az oka, hogy ez a stílus még mindig képes megmozgatni a közönséget? Maga az előadóknak esetleg a varázsa, vagy kimondottan a Ragtime-ot
4: keresik? Nem, hát maga a zene szerintem olyan örökérvényű, olyan vidám, hogy a jó értelembe vett vidám, nem hülyéskedős, hanem és egy picit azt módosítanám a felvetésbe, a Ragtime az még nem jazz, az a jazznek az egyik gyökere volt.
6: Így van,
4: bocsánat. És viszont, ha már olyan előadásmódban adod elő, mint mondjuk a Budapest Ragtime-ben, azt már mondható az, hogy jazz. Mert sok benne az eredeti Ragtime-ban nincs improvizáció. Az abszolút leírt, hogy mitől mai napig divatos. Ez egy jó kérdés. Én amikor megkérdeznek a Ragtime-ról, mindig mondom azt, hogy a mai napig életben van, játszák klasszikus zenészek, játszák fuvós zenekarok, ne adj Isten, zenekarok alakulnak rá, mint a Budapest Ragtime-ben, de azt hozzá kell tenni, hogy a Ragtime az csak egy ilyen keret, egy ilyen stílus irányzat adó dolog valami, nagyon sok más egyebet játszunk. Tehát játszunk early jazz, korai jazz-t, játszunk feldolgozásokat, klasszikus zene, de mind-mind a jazznek, a korai jazznek a keretein belül stílusjegyeit ötvözi, és hát adottak a kiváló zongoristák, kiváló pozanosok, kiváló hegedűsök.
6: Említsük meg néhány tagot.
4: Elmondom mindjárt a tagot is, csak ez nagyon fontos, hogy jó zenészek legyenek, mert mi játszunk olyanokat is, ami ilyen vidám, kicsit humoros, kicsit közönségkedvenc teszi azokat a darabokat, az amúgy is ismert Kárment, vagy Telvil most, vagy a Hacsatúrjának a Kartáncát, de a zene az elsődleges. Fontos, hogy precíz legyen, jó is, és nagyon, nagyon ott legyen a szeren, ahogy ezt szokták mondani. Amit még előző gondolathoz, ha már megkaptam a szót, akkor ezt szeretném mondani, hogy a Tivadarral, meg a Ragtime Banddel is, meg mindenkivel az együttjáték, az együttutazás, az együttlét, az nagyon jó. Mm. Nagyon, bocsánat a kifejezés, elbolondozunk, elhülyéskedünk, kajálunk egyet, akárhol játszunk.
6: Kettőt. Ez hozzátartozik, ez nagyon fontos.
4: Beszélünk telefonon is, ha vannak közös ilyen messenger oldalaink, amin néha megosztunk olyan dolgokat. Szóval ez, ugye, mert megkérdezik tőlem, mint műsorvezető sokat, hogy hát mi a jó alapja egy jó zenekarnak. És nagyon sok zenész, 80%-a azt mondja, hogy a barátság is fontos. Igen. És ez nagyon fontos, igen, szerintem, és ezért is ez túlél minden olyan esetleges problémát. Persze nincs probléma, de ha lenne, de akkor ha lenne, túlélnénk. Szóval ezt még elszerettem volna. A Ragtime-ben meg egy örök darab, szeretik, és mindig meg tud újulni. Most két olyan tagunk van a Tivadar személyében és a Csapó Krisztián személyében, akik kiváló muzsikusok és a igazi színpadi emberek, tehát jó rájuk nézni is. Most nem morfológiailag mondom, hanem ahogy muzsikálnak. Hát nem... Úgyhogy lehetne erről, hogy mennyi fele jártunk, merre fele jártunk a világban, meg még tavaly voltunk Kínában már így együtt, és csodálatos érzés volt. Nagyon más világ, nagyon teljesen más, de mennénk máskor is, és fogunk is.
3: Igen, Tivadar erről beszámolt, és mondta, hogy milyen jól érezte ott magát, és hát természetesen a zenekarnak a hangulatáról is akkor is beszéltünk.
4: Állandóan vásárolt.
3: Van esetleg kilátásban megint valami ázsiai út? Vagy?
4: Hát a Kína az melegen van tartva, szép magyarsággal, úgyhogy mindenfele próbálkozunk, mindenfele vannak lehetőségek, amit majd ki kell aknázni, már az a lehetőséget úgy, hogy meg létrejöjjön a koncertsorozat, vagy akár a turné. Igen, vannak.
5: Hát most például én a Ferinek megemlítettem, nem tudom, egy fél évvel ezelőtt még télen, hogy mennyire szeretnék Rómába elmenni, és aztán mondta is, hogy van egy időpont, ahova valószínűleg el fogunk menni, és mondtam neki Amerikát, hogy Amerikába is mennyire szeretnék, úgyhogy ez is terve van, hogy egy kis amerikai túr.
4: Bocsánat. Képzeld el, hogy én már úgy elvoltam a dolgaimmal, és akkor, hogy mennyire érdekes az élet, mert jöttek olyan emberek az életemben, meg a zenekar, most a Budapest Legtermelőbbről beszélek, mert hát végül is 35 éve vezetem, és az egyes számú gyermekem, habár most már itt nagyon jön föl a Varga Tivadar trió is, az egyes számú posztér, de hát és úgy elvoltunk, voltak koncertek, de most így jött a két új tag, és ez nagyon fontos, hogy olyan löketet adjon nekem is személy szerint, aki beleteszi a fél életét, és hogy dolgozik rajta, mert magától semmi nem megy. De hát ezt pontosan tudod.
5: És egyébként szerintem a Ragtime-ba, ugye az, hogy mi játszunk a Ragtime-ba, és nagyon sok koncertünk van aránylag, ugye elég sokat játszunk, az nagyon sokat segített abba, hogy mi érezzük egymásnak a zenéségét is. Szóval nagyon sokat játszunk, én figyelem őt, ő figyel engem. Természetesen, amikor elkezdtem a Ragtime-ba játszani, akkor le se vetted rólam a szemedet, mert hogy én nekem kellett, hogy lássam, hogy ő mit játszik, meg hogy figyeli,
4: egy kis füle is. Hogy...
5: Igen, szóval igen, meg néztem a Janit, hogy ő a minden rezgését figyeltem, hogy egybe legyen, mert ugye ezek a dalok, például a Carmen, arról volt szó, van egy nagyon jó kis hangszerelés, és az akkor jó, hogyha jó, szóval hogyha ha jó, egybe van.
3: Hát...
5: Ha az nem jó.
3: De a kamarazenének ez az alapja, gondolom.
5: Igen, tehát, hát ugyanez, persze.
3: Hát, hogy ez, tehát enélkül nem megy.
5: Igen, csak ugye mi ezt átvittük a triót, ugye kivettük ugye ezt a ritmus szekciót, és ebből megcsináltuk tulajdonképpen ezt a Varga Tivadar triót, és ez ott ugyanez van. Szóval nagyon figyelünk egymásra.
4: És a trióban is nagyon fontos, meg a Ragtime-ban is, hogy elfogadjuk egymás zenei, meg mindenféle véleményét. Ez egy jó dolog. Meg próbálja az ember úgy vezetni a zenekart, mint most nem a Tivadar trióba, a Varga Tivadar a zenekarvezető, de a Ragtime-ben ez a zenekarvezető kérdés, ez egy nagyon nehéz. Ezt az ember a mai napig tanulja, mert mindig más-más személyiség jön be, másképp kell velük bánni, más bánni a jó értelemben, más kezelni, rendkívül sok türelem, alázat, hogy mondjam, intelligencia, ha van, de remélem, hogy van minden oldalról. Úgyhogy ez egy komoly kérdés. Nagyon a pénzügyeket nagyon egyenesen kell kezelni, nagyon tudni kell mindenkinek mindenről, és ezt próbálom. Szóval ez egy fontos dolog. Én hogyha felkérnének, hogy tanítsak zenekarvezetést, nem vállalnám, mert ez annyira személyre szabott, és annyira egyedi minden zenekar, és nagyon sok rosszat hallani a zenekarvezetőktől. Tehát nem egy hálás pozíció. Azt gondolom, ez erről a véleményem röviden.
3: Egy picit beszéljünk a Sabazzon Klezmer Bandről is, hiszen a klezmer zene érzelmi és kultúrális töltete egészen más, mint a jazzé. Hogyan kerültetek ezzel kapcsolatba?
5: Hát igazából az volt, hogy Ugye van a Sabacon Klezmer Band, ahol...
4: Amiben én nem vagyok.
5: A Feri nincs benne, igen. Abba én kerültem be 2 éve, talán 1,5 éve. Annyi volt, hogy az egyik nagyon jó barátom, szakszofonos barátom, a Kovács Laci beajánlott engem oda, mert az ottani zongorista egyéb dolgok miatt el kellett, hogy jöjjön 20 év után. És akkor igazából meghallgattam 1-2 dalt. Hát nyilván nem a kedvenceim között van a klezmer zene, de úgy meghallgattam, és hát van 1-2 olyan dal, ami azért nem rossz, és azóta már megszerettem tulajdonképpen, úgyhogy nagyon szívesen játszom velük, talán el is fogadtak, bízom benne, hogy el is fogadtak, szóval, hogy szeretnek velem játszani, talán hozok bele egy plusz energiát a zenekarba, hangszerelek, dalokat, úgyhogy így kerültem be.
3: Ahogy én alapvetően ismerlek, az a csillogó zongora játékod, ami egyébként néha még Petersonra is emlékeztet, emellett nagyon színes egyéniség vagy, hogy egyébként klezmer zenét is játszol, ragtime-ot is játszol, ami persze nem esik túl messze a jazztől, hiszen valóban a gyökere a ragtime a jazznek, de nagyon érdekes benned, hogy ilyen szerteágazó személyiséged van. Melyik az mégis, amelyik a legjobban közel áll hozzád?
5: Hát egyértelműen a jazz. A jazz. Uh-huh. Igen,
3: az a modern jazz és, és az útkeresések, azok milyen szerepet töltenek be a művészetben?
5: Ezt hogy érted?
3: Esetleg a mesterséges intelligencia használata.
4: Ide lyukadtunk. Én erre válaszolhatok?
3: Sőt.
4: Én a Tivadat ugye 6 év, majdnem 7 éve ismerem, és ilyen nyíl egyenes fölfelé a pályája, és a játékában most az, hogy emberileg meg mind, az egy más kérdés. De ilyen, tehát ő a Petersonból indult ki, de mi már játszunk néha úgy ott azon a helyen, amit említettem, ott megengedhető ilyen kísérletezni. És ezért nagyon fontos. Nem leszünk belőle milliómosok, de ott ezt szeretnek bennünket, jók a közeg, minden, és ott próbálkozunk ilyen modernabb dolgokkal ösztönösen, és ez nagyon jó dolog, mert valamelyre visz. Tehát a Tivadar se tulajdonképpen Peterson zongorista, hanem őt szereti, abból indult ki, így igen. Gondolom. Igen. Így gondolom, és mert ugye visszatérve még a Fricide azt a stigmát húzták, hogy Petersonos. Hát ő is tudott azért másféleképpen játszani, mert hát azért sosem legyen rosszabb stigma, mint hogy valaki az, azt mondják, hogy Peterson.
3: Ez igen. Így van. Visszatérve még mindenkire hatással volt Oscar Peterson, hát, tehát ő a 20. századnak az egyik legkiemelkedőbb jazz zongoristája, tehát ez teljesen természetes, hogy valaki ebből is építkezik.
4: Hát a nagy modern zongoristák, ikonok mind megemlítik.
3: Sőt.
5: Hát meg igazából ugye én 16 éves koromig én klasszikus zongoráztam, ugye Liszt második rapszódia, Édu legenda, ezeket a jó kis technikás dalokat mint játszottam, és ugye a technika nem, nekem adott volt, hogy azt átvigyem a jazzbe. És azért ezt ugye nyilván ezt szinten kell tartani, mert ugye egy idő után valamiért valahogy elustulnak az újak. És visszatérve most a Sabacongra, csak annyit fűznék még hozzá, hogy ugye én egy cigányzenés családból származom. Apu nagybőgős, az ő apja is nagybőgős, anyu felől brácsosok, hegedűsök, minden. És tulajdonképpen a Sabacongba ott nem az a fajta tudást kell nekem mutassam, amit például a ragtime-ba, hogy ott azért vannak leírt kották, oda kell figyelni ritmusok, hanem ott inkább a kísérletre. Egy kicsit ilyen szabad muzsika, szív muzsika, szóval, hogy kicsit szabadabb a dolog, mint hogyha cimbalmoznék a zenekarba kb.
3: Pont ez jutott eszembe közben, hogy valóban tulajdonképpen a zongora az inkább a cimbalomos szerepét tölti be egy cigány zenekarban.
5: Igen.
3: Ebben az esetben, hiszen a cigány zenekarok rendszeresen játszanak ilyen klezmer muzsikákat. Tehát, hogy az nem ártákot az ő repertoárjuktól. És akkor ez neked nagyon könnyen ment?
5: Hát,
3: gondolom, hiszen azért a gyökereinktől adódóan...
5: Igen.
3: Akkor
5: igen.
3: Ez nem okozott problémát.
5: Nem okozott. Hát nyilván fejlődöm kell, mert sok dal van, és mindegyiknek más... Szóval, hogy vannak az énekeseknek ilyen elképzelések, hogy kell kísérni, meg nekem is vannak elképzeléseim, aztán meg kell keresni az arany középutat.
3: De ha már így szóba jött a mesterséges intelligencia, mutattam nektek itt a műsor elején 1-2 dalt. Egyébként klezmert is tud generálni, csak úgy halkan mondom.
4: Ragtime-ot is?
3: Azt még nem próbáltam.
4: Na ugye.
3: De a klezmert kipróbáltam, és nagyon-nagyon jól szól, szerintem. Nektek mi a véleményetek erről? Nem volt egy kicsit ijesztő, amikor ezt először hallottátok?
4: én ezt a, hogy zenét is tud írni, szerezni, ezt most hallottam nálad először, vagy már most tapasztaltam meg egyből. Én elkezdtem használni, de főleg íromány szempontból fogalmazás, nem mintha nehezen menne, de, de segít abban talán egy fordítás, meg ilyeneket. Úgyhogy én most tanulom ezt a dolgot, nem tudom, hogy akarok-e ilyen zenét írni, amit itt mutattál. Ezt most, erre most nem tudok válaszolni, de lehet, hogy eljutok oda. Ennyit tudok erről. Csodálatos dolog, az biztos, és hogy hol a vége, és hogy hova vezet, ezt nem tudom.
3: Hát ez az.
4: Ezt nem tudom.
3: Kicsit ijesztő is valahol.
5: Én ennek inkább a másik oldalát erősíteném meg, hogy én most jelenleg ott vagyok, hogy ebből nem kérek. Uh-huh. Mert olyan ijesztően jól ír dalokat, meg olyan tökéletesen hangszerel, hogy én tudom, 5 évet tanultam az egyetemen, hogy nagyjából rájöjjek, hogy kell a szólamoknak mozogni, hogy jól szóljon. Ez meg csinál neked 3 perc alatt egy olyat, hogy ketté áll a füled.
3: Na jó, de ez az 5 év, ez azért nem 5 év volt, hanem előtte még plusz 15. Tehát, hogy azért
5: persze,
3: azt még nyilván adjuk persze hozzá, hiszen az egyetemig el kell jutni.
5: Igen.
3: És nem tudom, hogy mennyire lesz ez valóságos, hogy majd esetleg lecserélik a zenészeket egy ilyen programra.
4: Mint hát akkor esetleg mindenkit le lehet cserélni, le hát lehet cserélni bárkit. Le lehet az emberiséget cserélni, vagy a brént, az agyat, mindent. Tehát most ez a probléma ebben az egészben, vagy nem tudom, vagy ez csak egy vízió, fene tudja.
5: Bár nekem egy picit lélektelen, nyilván ez majd fog még alakulni, de most, hogy visszatérjek egy picit a lemezre, most ez volt a fejemben, hogy például fent van a lemezemen ugye az egyik kedvenc Jobin számom a Trisce. Például annak azt elég jól meghangszereltük, van benne intro, szerintem elég jó lett, a közepén egy kis ilyen aranzs, és a végén is aranzsokat tettünk, hogy például szerintem egy ilyen mesterséges intelligencia nem tudna, már nem azért, mert hogy ezt én csináltam, de nem tudna ilyen jót csinálni.
3: Hát nyilván neked is azért megvan az egyedi stílusod, amiről mi ismerünk téged, amiért szeretünk téged.
5: Igen, igen.
3: És nem csak a zenei stílusod, hanem az emberi stílusod is. A kiállásod, amiért megismertünk téged, rendszeresen nézünk. Én egyébként követlek a Facebookon is, tehát a közösségi oldalakon is. Úgyhogy a rajongók tulajdonképpen azért szeretnek, amilyen vagy. Mai vendégem a Cifra György díjas Varga Tivadar jazz zongora művész, tanár, és Gajer Ferenc jazz nagybőgő művész, a Magyar Jazz Szövetség elnöke volt, akikkel beszélgettem a Varga Tivadar trió új lemezéről, a Budapest Ragtime Bandről és a jazz zenéről. Tartsanak velünk holnap este is 10 órától a beszélgetés folytatásának érdekében. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszont hallásra!
0: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
7: Roma Szalon. Rádió Dik.
0: Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Budapesten és környékén a mi hangunk szól. Rádió Dick. Rólunk, neked. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Dickben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk.
1: Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig.
0: Roma folk.
1: A 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
0: Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádió Dickben.
2: Zonnevent Pál egyetemi tanárt jelöli alkotmánybírónak a Tisza frakció. Mobil tímekkel és krízisközpontokkal segítenék a közterületi problémák kezelését. Nem állapított meg jogszerűtlenséget a rendőrség belső vizsgálata a 100 halombattai haláleset ügyében. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Zonnevent Pál egyetemi tanárt jelöli alkotmánybírónak a Tisza frakció Hende Csaba megüresedett helyére, jelentette be Bujdosó Andrea frakcióvezető. A jelölt az ELTE állam és jogtudományi karának korábbi dékánja, nemzetközileg elismert alkotmány és nemzetközi jogász, aki korábban Sólyom László és Mádl Ferenc köztársasági elnökök tanácsadójaként is dolgozott. Emellett Magyarországot képviselte a hágai nemzetközi bíróság előtt. Magyar Péter hangsúlyozta, a Tiszának olyan független szakemberre van szüksége a testületben, aki kizárólag a jog és a lelki ismerete alapján dönt. Zonnevent Pál szakmai felkészültsége és elkötelezettsége pedig megkérdőjelezhetetlen. A Szociális és Családügyi Minisztérium mobil tímekkel és krízisközpontokkal segíteni a közterületi problémák kezelését, olvasható a tárca által a kormány.hu felületén megosztott közleményben. Mint írják, a kormány a budapesti belső kerületek közbiztonságának javítása érdekében július 20-ától 30 napos fokozott rendőri ellenőrzést rendelt el. A helyzet kezelésében a Szociális Tárca is aktívan részt vesz. A rendőrséggel együttműködve olyan megoldásokon dolgozik, amelyek a közterületeken jelentkező szociális és szenvedélybetegséggel összefüggő problémák hatékony kezelését szolgálják. Találkozóra hívta a tárca a belügyminisztérium és a rendőrség, valamint az alacsony küszöbű szenvedélybetegekkel, drogprevencióval, drogellátással, illetve hajléktalanokkal foglalkozó szolgáltatók képviselőit. Nem állapított meg jogszerűtlenséget a rendőrség belső vizsgálata a 100 halombattán történt haláleset ügyében, közölte az országos rendőrfőkapitányság. A július 8-ai esemény során a járőrök egy zavartan viselkedő ellenálló sofőrrel szemben alkalmaztak kényszerítő eszközt, majd mentőt hívtak hozzá. A férfi a kórházban napokkal később elhunyt. Az intézkedés körülményeit a budapesti regionális nyomozóügyészség büntető eljárásban vizsgálja. A roma nemzetiségi képviselők közös közleményükben hangsúlyozzák, a rendőrségnek minden esetben az arányosság és az emberi méltóság tiszteletben tartásával kell eljárnia, és gyors, teljes körű független kivizsgálást várnak az ügyészségtől. Egy hét alatt csak nem 6 fokot hűlt a Balaton vize, míg múlt hétvégén 26, szombat reggel már csak 20 fok volt a víz hőmérséklete, közölte a Hungaromet. A szakemberek szerint a jövő heti kánikulában ismét gyors melegedés várható.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
0: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dicknóban.
1: Romákról, nem csak romáknak.
0: Rádió Dick.
1: Korábbi adásunk ismétlése következik.
0: Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon.
1: A Rádió Dick kulturális műsora.
0: Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják. A Rádió Dick FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. június 3-a, kedd van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Mai vendégeim ismét a Cifra György díjas Varga Tivadar jazzzongora művész, tanár, és Gajer Ferenc jazz nagybőgő művész, a Magyar Jazz Szövetség elnöke, akikkel az interjú második részében beszélgettünk a Cifra György díjról, a mesterséges intelligenciáról és a jazzzene jövőjéről. Tartsanak velünk a mai este folyamán is! Február közepén megkaptad a Cifra díjat. Mit jelent ez számodra?
5: Hát ez hatalmas megtiszteltetés, ugyanis nekem Cifra és Oscar Peterson a két olyan idol, akik így mindig előttem vannak, és tudok hozzájuk nyúlni, hogyha például elakadok valahol, vagy ha így azt érzi az ember, hogy kifogyott
4: inspiráció.
5: Inspirációból, uh-huh. Igen, ez a jó szó rá. És igazából nekem a Cifra... Én 8 éves koromban hallottam először Cifrát, és én azt hittem, hogy ott fel van gyorsítva a fejvétel. Ezt talán beszéltük is, ugye a kromatikus galopot játszotta.
4: Ez egy elképesztő felvétel. Hát az... Cifrának az egy olyan felvétele, ami utánozhatatlan.
5: Az abszolút, igen, igen. Meg ugye a manók tánca, meg mit tudom én. És ugye ez annyira belém ivódott ez az egész zongorajáték, meg ez az egész, amit a cifra képvisel, hogy én belőle is írtam a szakdolgozatomat, és a másik kedvencemből az Oscar Petersonból, ez volt a pontos címe, hogy Cifra György és Oscar Peterson zongora technikája.
4: Mi volt a konklúzió? Mit vontál le következtetésként? Hasonlít a két előadónak a technikája a játék?
5: Képzeld el, amikor...
4: Mind a kettő olyan sziporkázó. Olyan
5: képzeld el, amikor be kellett, ugye meg kellett védeni a szakdolgozatot.
4: Igen.
5: És azzal zártam be, hogy ugye nagyon sokat beszéltem cifráról, de még többet beszéltem Petersonról, mert ugye jazz zongorista lévén azért jobban átlátom az ő zongorázását, lakordjait. És a végén, a legvégén ezt mondtam be, hogy egyetlen egy, ugye már cifrát már egy szándékosan így építettem fel, hogy egy jobb zongoristát ismerek Oscar Petersontól. És akkor igazából senki nem gondolta arra, hogy ki az. És akkor mondtam, hogy Cifra György. És ugye ezt így ezzel is mondtam, hogy igazából ilyen, hát mondhatna, ufók, hát most mit mondja? Hát nem tudok rájuk mit mondani, ilyen lehetetlen.
4: A Cifra György Fesztivál keretében kaptad ezt a díjat. Pontosan miről szólt ez?
5: Ez ennek a díjnak a pontos neve a Cifra György Fesztivál kreatív művész díja. Egyébként van több díja, és amit most nem tudok felsorolni, veszem 4 vagy 5 díj van, tehetségdíj, meg életműdíj, meg ilyenek. Én a kreatív művészdíjat kaptam. Szerintem ez élik talán úgy az én stílusomhoz, mert hát próbálok mindig kreatív lenni, talán ezt a szót ragadnám meg benne. Amit egyébként kicsit érdekes, de ezt a kreatívságot, ezt egy klasszikus műben fedeztem fel egyébként magamban, hogy én ezt meg tudom csinálni. És ugye biztos ismeritek, meg ismeri mindenki ezt a Cifrának van egy ilyen felvétele, ahol bemegy egy stúdióba, leveszi a zakóját, és akkor nem is tudom, Chopin-t és Lisztet improvizál.
4: Igen.
5: És ugye ez
4: elkezdi a Chopin eszméket, cédulát,
5: igen,
4: elkezdte, jól emlékszem.
5: Igen, igen, és aztán van benne minden.
4: Van. Hihetetlen improvizáció van benne, és ez egy klasszikus zenésztől egyébként nem is megszokott manapság.
5: Hihetetlen. És én ezt nyilván nem úgy, de ez az ember ugye próbál ugye inspirálódni belőlük, és én ezt a játszunk a Ragtime-mal egy művet, a kartáncot, és ott van egy ilyen kiállás, egy ilyen kis break, ahol a zongora megmutathatja, hogy mit tud tulajdonképpen, és akkor én ott próbálom ezeket a... De ott minden van, szóval, hogy ott van I Got Rhythm, mindenféle olyan Körség. Dolog. Igen. Manók táncát beleteszem. Chopin-t volt, hogy beletettem. Múltkor beletettem valami. Melyik az a híres... sorozat, az a például múltkor ez jött eszembe, és ezt tettem
6: bele.
5: Dallas, igen. Múltkor ezt tettem bele. Mindig úgy előtte egy órával elgondolom, hogy mik mehetnének bele, és tudod, ezeket úgy az embernekben valahogy beleívódik ez, hogy ő hogy csinálta, tudod, aztán annyit ad, hogy szóval igen.
6: Ezt fel is vettük most a Bartók Rádiónak a klasszikus és jazz koncertjén, ezt nagyon szereti a közönség.
5: Szóval, hogy nekem ugye Cifra és Peterson azok a két ember, akik a leginspiratívabbak a zongorázásuk. De nem csak a zongorázásuk, hanem maga, hogy a zongorához ül is.
4: De ez egy felelősséggel is jár, ez a fajta díj. Hiszen akkor most már ezek után tőled elvárunk valamit.
5: Ha várjátok is el. mert az inspirál engem, mindig az inspiráló szó, mindig hajt engem arra, hogy gyakoroljak és gyakorolok, ami ugye 4 gyerek mellett nem egyszerű, de azért ugye nekem van egy nagyon, nagyon kedves és nagyon jó feleségem, én el is csókoltatom,
6: és ezt nagyon hallgatja, szép.
5: Nagyon szép, és ő mindig, mondom neked, hogy kicsim gyakorolnom kéne, mert mit tudom én, holnap után lesz egy nagyon fontos koncert. És akkor jó, akkor menjél, és akkor adj nekem 2-3 órát, és addig ott küszködik a 4 gyerekkel. Úgyhogy ez csak úgy működik, ha ő szól, jön be partner, és általában az szokott lenni. Mert ő is ugyanúgy örül a sikereimnek, úgyhogy Máskülönben nem is működne.
4: Igen, ezek közös sikerek tulajdonképpen. Igen, igen. Kell a háttér támogatás, hiszen anélkül nem működne.
5: Úgyhogy ez, hogy cifra, az, hogy azt írom oda, mit tudom én, hogy nem szoktam, de hogyha majd azt írom oda, hogy Varga Tivadar, cifra, György Díjas, zongoraművész, ez nekem hatalmas dolog, és még talán még ma se fogtam fel.
4: Mi a helyzet manapság a jazzzel? Mennyire közkedvelt a műfaj?
6: Mindig is rétegzene volt, és szerintem mai napig is rétegzene, talán népszerűbb, de nincs még azon a polcon, így most támogatás meg ilyen szempontjából, ami talán megérdemelné azt a fajta tudást, azt a fajta színvonalat, amit a magyar jazzzenekarok és a magyar jazzzenészek képviselnek. Én ugye a Magyar Jazz Szövetség elnöke vagyok 2 éve, és rálátok, hogy milyen néha vannak széthúzások, nem tudom mennyire, mindig mondják, hogy összefogást kellene, de olyan nehéz egy olyan közösséget ennyire összetartani, ahol a megélhetési problémák vannak néha, tehát a koncerthiányok, tehát nem tudom, nagyon sok jazzzenész tanít, nagyon soknak polgári foglalkozása is van mellette, mi mindent megpróbálunk tenni így a Jazz Szövetség keretein belül, az, hogy népszerűbb, ezt biztosan tudom állítani, és hogy nagyon sok tehetség jön föl, napról napra nőnek ki a tehetségek az új iskolákból, talán egy kicsit túltermelés is van, de hát ezt félve mondom. Én vissza szeretnék valamit kérdezni, ha megengeded, mint vendégként, nem akarom átvenni a műsorvezetést. Te szerelmes tettél a ChatGPT-be, vagy pedig ennyire segíti a munkádat? Vagy kettő együtt?
4: Én azt gondolom, hogy a mesterséges intelligenciának a használata, kihasználása nem bűn. Tehát én a munkám során használom sok mindenre, a ChatGPT-t is, és ugyebár ezt a Suno, ez a zenegenerátor, amit nem úgy használok, hanem én inkább megismerni szeretném. Tehát szerintem nagyon fontos, hogy a zenészek, a hallgatók esetleg, akik érdeklődnek a dolog iránt, azok megismerjék ezt a lehetőséget. Nem azért, hogy utána ezzel dolgozzanak feltétlenül, de ha nem ismerjük, az baj, az nagy hátrány.
6: Igen, ez jó gondolat szerintem, de én ahogy itt elkezdtük a riportot, és ahogy beszéltél, az látszik, hogy egy szerelem.
4: Igen, nekem valahol a digitális oktatás, meg az egész informatikának tulajdonképpen ez a része, ez egy különleges pont az életemben, és valóban engem ez nagyon érdekel, és én inkább próbálom a tudást átadni másoknak, akár növendékeimnek, akár kollégáknak, vagy kollégákkal megismertetni ezeket a lehetőséget, hogy akár tanárként, művészként mire tudjuk használni. Tehát például, hogyha én tanárként beírom a ChatGPT-be, hogy mit ajánl nekem, milyen zeneműveket egy különleges tehetségemnek, akkor ő kidobja pontosan azokat a zeneszámokat egyébként, amik nekem a fejemben voltak. És ez valahol egyébként meglepő. Nem is gondoltam volna, hogy ennyire pontosan tud nekem segíteni. De hogyha valamire nem gondoltam, akkor annak utána nézek. Tehát, hogy akár kutatásban is tud nekem segíteni, ha kíváncsi vagyok akár zenei témában, oktatási témában, akkor arra is tudom használni. Vagy diákként. Ha beírom például, hogy a kétszólamú invenció Bach második oldalának második sora nehezen megy, milyen gyakorlási metódust ajánl, akkor ő leírja nekem szépen, hogy jobb kézzel, bal kézzel gyakoroljam ki külön azt a részt, mert amúgy az a rész mindenkinek problémát szokott okozni, és akkor leír egy gyakorlási módszert nekem. Tehát tulajdonképpen, amit én tanárként elmondanék, ő azt elmondja a diáknak. Tehát ezek azért valahol ijesztő dolgok, de én azt gondolom, hogy nem megijedni kell nekünk ezektől, hanem ki kell használnunk ezeket a lehetőségeket.
6: Jó, egyetértek, és hát köszönöm, hogy így felhívtad erre a figyelmet. Én mondom, elkezdtem ezzel foglalkozni, úgyhogy most visszaadom a kérdezés jogát.
5: Engem egyébként az zavar a mesterséges intelligenciával, hogy én láttam mesterséges intelligenciát Van Gogh képet csinálni.
4: Igen.
5: Nem tudom, egy ilyen modern Van Gogh volt, és nem tudom, én panelt festett, nem emlékszem már mi, és félelmetesen jó volt. Úgyhogy...
4: Hát ez majd a jövő lesz, de hát egyelőre maradjunk a jazznél.
5: Jazz.
4: Én azt gondolom, hogy azért mégiscsak van egy, ha csak réteg műfaj is, mégiscsak van egy széles hallgatói bázis a jazznek, amit én is egyébként úgy érzékelek, hogy mostanában azért, mint hogyha növekedne. Úgyhogy remélhetőleg több lehetőség lesz a jövőben. Jazz szövetség elnökeként mit tudtok tenni ennek érdekében? Esetleg felkeresni több helyet, vagy lehetőséget biztosítani zenészeknek?
6: Nagyon sok mindent, mert hát eleve meg kell találni a hivatalos kurzus felé azt az utat, hogy több támogatást kapjunk. Ez most az elmúlt évben, meg idén sikerült, mióta az elnök vagyok. És vannak olyan kollégáim, nem vagyunk koncertszervező cég. Tehát nyilván egy muzsikusnak az a legfontosabb, hogy mennyit játszik, és mennyi koncertje van. De vannak nagy rendezvényeink természetesen, de kell podcastot csinálni, csinálunk újságot, versenyeket csinálunk, próbáljuk tartani a médiákkal a kapcsolatot, bejárni széles körben a különböző szervezetekhez. Tehát ez egy új filozófiát próbáltunk megteremteni így az elmúlt két évben. Nehéz, nem könnyű. Nem könnyű, de csinálni kell, mert nem csinálod, akkor úgyse lesz belőle semmi.
4: És a fiatalokat hogy lehet megszólítani?
6: Nehezen. Nehezen. Nem akarnak jönni a szövetségbe, nem akarnak... Persze koncert lejönnek, mert ott van gázsi, meg van lehetőség a fellépésre, de így a szövetség szintjén nem tudom miért, ez egy feladat, de ez egy hosszú távú. Hát képzeld el, a Magyar Jazz Szövetség az 1990-ben alakult, meg a Gonda János alapította. Én azóta vagyok tagja, 10 éve vagyok körülbelül elnökségi tag, és 2 éve elnök, és nagyon jó úton haladunk, meglátjuk a jövő mit hoz. Hát hajrá jazz!
4: Így van, hát reméljük, hogy akkor a jazznek a tábora és népszerűsége az növekedni fog, egyébként ugyanúgy, mint a cigányzenének, tehát ott is azt a hullámzást, vagy hát időnként leívelést lehet érezni, mint a klasszikus zenénél, és ezek is mind réteg műfajok, és nagyon nehéz megtalálni a közönséget.
6: Azért hozzá kell tennem, hogy soha nem látott mennyiségű jazzkoncert van ma Magyarországon, és Budapesten főleg. Tehát a világsztárok egymásnak adják a kulcsot. A műpában rendszeresen van. Most a Margit szigeten, a mi rendezvényünk közösen 3 napig a jazzről fog szólni az élet ott a szint. Tehát vannak, klubok vannak talán kevesebb, ahol élő jazz van, az sokkal több kellene, hogy legyen.
4: És milyen megoldás lehet erre? Támogatások azok... beszélünk arról, hogy a támogatásokra szükség van, de miért nem működhet ez piaci alapon?
6: Mert nem csak akkor a tábora, mint egy popzenének. Hát végül, de viszont értékes műfaj. Tehát ha megnézzük a külföldi elismertségét, a magyar zenészek külföldi elismertségét, az vetekszik a klasszikus zenével.
4: Sőt, nagyon népszerűek a jazzzenészek.
6: Igen, igen. A hazai jazzzenészek. Ugye a nagy számok törvénye a klasszikus zenében sokkal több. De hát ott is én hallom azért, mert ott a társaságban pontosan barátságban vagyunk ott a többi zenésszel, és ott is vannak azért harcok meg problémák a klasszikus zenében.
4: A Varga Tivadar triónak mi lesz a jövője? Hova szeretnétek eljutni esetleg 5-10 éven belül?
6: Japán.
5: Hát igazából most így hát 5-10 évet azt nem látom, én legalábbis. Inkább az 1-2 évet látom, hogy egy új lemez, már így kezd kirajzolódni bennem egy új lemez.
4: Tehát most, hogy megjelent a jelenlegi lemez,
5: igen,
4: akkor már tervezitek
5: hát persze,
4: a következőt.
5: Hát ugye, ami kimaradt például az elsőből, vagy ötleteket, amik akkor születtek, amikor ezt a setlistet összeállítottam, azokat majd megvalósítjuk a másodikban.
4: Mikorra tervezitek ezeket? Egy évben belül, vagy?
6: Már most tervezik.
5: Már most tervezik.
4: Tehát már most elkezditek felvenni akkor.
5: Ja, hát azért majd mit télen.
4: Aha.
5: Télen felvesszük, ezt is télen vettük fel is.
6: Azért azt nem szabad elfelejteni, hogy két olyan muzsikussal beszélgetsz, főleg a Tivadar esetében, akinek a megélhetéséről is gondoskodni kell. Tehát 4 gyereke van, 4 gyermeke van, csodálatos, és ez annyira tiszteletre méltó. Mondjuk nekem csak én 3 van, de túl vagyok, már unokáim vannak, de hogy amikor beszélgetünk egy ilyen közegbe, baráti közegbe, és örülök, hogy megismertelek, és hogy elhívtál, hogy azért azt tudomásul kell venni, hogy mindannyiunknak az megélhetésről is kell gondoskodni, és a Tivadar tanít, itt játszik, ott játszik, amott játszik, keresi mindig az új, új lehetőségeket, ahol pénzt kell keresni. Bocsánat, ez ilyen profán dolog, de ez így van.
4: Hát sajnos a Tapsból nem élünk meg.
6: Igen.
4: Szoktuk mondani.
6: Igen.
5: Tehát, ez, hogy... Ezt hozzátenném, mert előbb beszéltük ugye, hogy a, ki a célközönség, meg ilyenek, és most eszembe jutott, hogy, hogy ugye engem ugye az egyetemről próbáltak lebeszélni arról, hogy ne játszom ezt a Pitelzont, mert ez, ezt amúgy is én tudom, meg hogy ez meg nézem inkább azt a másik zongoristát, és persze azt is játszom, meg értem azt is, meg talán tudom is, meg
6: a modern felé, igen, és igen, ez fontos.
5: De ugye az, hogy most például lejátszani, mit tudom én, egy nem tudom, Bill Evans dalt, egy picit olyan Pitelzonosan, vagy ahogy én nem is tudok Pitelzonosan játszani igazából, mert úgy senki nem tud. Inkább csak azt a lendületet, azt a vidámságot próbálom beletenni, ezt az önfeledtséget, mert ugye talán ezért is szeretik sokan, már remélem, hogy szeretik sokan a triót, mert ugye nem úgy játszunk, mint elég sok jazzzenész, hogy így kicsit ilyen magukba fordulva is.
6: Vannak divat irányzatok, azt hiszem.
5: Igen.
6: Most akkor ezt kell játszani mindenkinek.
5: Igen.
6: És a divadal, de szerencséje volt, mert ezt a fajta stílust ezzel a technikával lehet csak megoldani. Tehát ő egy különlegesen virtuóz zongorista, ezt tudni kell.
5: Ez így van. Bocsánat, hogy hasonlítottam, de hát de nyilván nem vagyok ott, meg csak így most így eszembe jutott, hogy Cifra se tudott volna lisztet játszani, ha nincs ilyen technikája. Csak most így eszembe jutott egy ilyen.
4: Igen. Tehát a csillogás, a technikai bravúrok, nem a száraz technikai bravúrok, hanem a zeneiséggel megtöltött technikai csillogás az, amiről mi téged tulajdonképpen ismerünk, és amiért szeretünk. És amit szoktunk látni akár a közösségi médián megosztott videóidban, például emlékezetes, amikor kimentetek Kínába, ugyebár a Budapest Rectangle-ben, és ott készítettél egy felvételt, az nekem nagyon tetszett.
6: Az is
4: egyébként.
6: A hullólevelek volt, az október
4: igen. És ott a koncertteremben vetted fel, ezt gondolom, ami rögtönzött felvétel
5: igen,
4: lehetett.
5: Igen, ott jött, igen.
4: Tehát vannak ilyen felvételeid, úgyhogy akiket érdekel, az mindenféleképpen kövessenek be, hiszen...
5: Abszolút.
4: Hiszen
6: alig tesz fel, nem nagyon keves.
5: Figyelj, egyébként, amikor itt volt a Jesus Molina, ugye, két éve, ő ezt mondta nekem, hogy minél többet posztoljak. Uh-huh. Szóval, hogy ez nagyon fontos.
4: Uh-huh. Ez hozzátartozik.
5: Ma már gondolom, igen.
4: Az önmenedzselés, és valahogy a közönséggel való kapcsolat hozzátartozik a mai zenészeknek.
5: Igen, bár mondjuk ebben nekem nagyon sokat segít egyébként a Feri, mert ugye beszéltünk az elején, hogy azért van egy kis korkülönbség, pár év.
6: Pillanat.
5: Ő abszolút nekem ebben nagyon sokat segít, ugyanúgy a Jani is, a Dobos, de inkább ugye Feri, aki ilyen jobban megmondó, meg össze jókat mond, szóval néha kikérem a véleményét dolgokba, és meg is szoktam fogadni.
4: Zenészekkel egyébként én azt érzem, hogy tipikus az, hogy nem tudják magukat feltétlenül menedzselni.
6: Bingo, mert ez nagyon fontos lenne.
4: Igen.
6: Nagyon fontos lenne, mert annyi a jó zenész, kevesebb a jó produkció, ez mindig elmondom, így beszélgetünk, de nagyon, tehát az kevés csak, hogy tudsz posztolni a Facebookon. Alap, mert régen azt mondták, hogy ha nem vagy a tévében, akkor nem vagy. Most azt mondják, hogy ha nem vagy a Facebookon, vagy akármelyik másik közösségi oldalon, akkor nem vagy. Ez valóban így van. De az, hogy valaki menedzselni tudjon, viselkedés kell, kulturális beszédkészség, nyelvkészség, megjelenési készség, tájékozódás, megtanulni bizonyos olyan dolgokat, ami tud, hogy hova kell elmenni, tehát nyitottnak kell lenni mindenféle olyan dologba, ami segíti ezt a munkádat. Úgyhogy ez nagyon összetett dolog, és próbálkoznak az egyetemen is ilyen marketing, vagy ilyen menedzselési, ezt nem lehet megtanítani. Amúgy, ha nincs rá vénád, vagy érzéked, az talán a legnagyobb baj. És a tivadalból nagyon jó, mert nagyon jól tudunk ilyen szempontból, elfogadja, amit esetleg én mondok, vagy tanácsolok neki, és én is sokat gondolkodom azon, a mi projektünkben, a Rectime-on is, hogy mit lehetne picit jobban. De hát végül is muzsikus is vagyok, és hát a véges az embernek az ideje. Meg már 70 éves vagyok.
4: Nekem az a gondom egyébként ezzel a kérdéssel, hogy mivel a középiskolában is, a zeneakadémián is, akár jazz, akár klasszikus tanszakon, teljesen mindegy, minket arra kondicionálnak, nevelnek, hogy a zenében éljünk, a zenében gondolkodjunk, és tulajdonképpen nem is tudunk kilépni valahol, legtöbbünk nem tud kilépni ebből a keretből.
6: Pedig próbálkoznak, azt hiszem már a főiskolák, ilyen, ugye vannak ilyen közösségi, mit tudom én, milyen, nem is tudom milyen címen, órák, meg tanfolyamok, meg...
5: Ilyen önmenedzselés. Szerintem...
4: Nagyon fontos, tehát a mai korban ez feltétlenül...
5: Képzeld el, volt egy ilyen sztori, nem mondok neveket, volt egy ilyen... Nem mondok... Egyik barátomhoz odament egyik kollégája, és mondta, hogy adjon neki kontaktokat, hogy neki is legyen több bulija. És hogy hát ez ugye ez nonsense, mert igazából ezek a önmenedzselés, ugye ez az, hogy neked vannak kapcsolataid, az hogy összebarátkozol XY-nal, és ugye a te személyednek fog kvázi haknit hozni. Úgyhogy, hogyha te átadod a kontaktodat, akkor az nem ugyanaz. Szóval, hogy nem tudom, érted-e, hogy mit akarok mondani. Szóval, hogy ez a önmenedzselés, ez, hogy te magadat adod, és magadat árulod, mint produkció. Ez nagyon fontos. Úgyhogy egy picit azt érzem, hogy ez a szakma egy picit így magám, szóval, hogy süti mindenki a maga kis pecsény, de ennek így is van rendjén, szóval, hogy nem biztos, hogy mindig mindenkinek segíteni kell.
6: Igazából nincsen menedzser kérdés a jazzben Magyarországon. Tehát nincsenek olyan menedzserek, akik felvállalják, mert nincsen benne pénz. Szerintem ez az egyszerű dolog.
5: Van az egy-két fesztivál, ami nagyon megy, és kb.
6: Amúgy azt vettem észre, hogy az embernek vannak bejáratott kapcsolatai, mert azokat ébren kell tartani. Ébren kell tartani a kapcsolatokat, mindenféle kapcsolatot, és a kapcsolat hozza a kapcsolatot. Persze lehet megkeresni, én is csinálom teljesen más, új, friss kapcsolatokat, legfeljebb elutasítanak. És én abban nem hiszek, ez az én személyes, hogyha már megkérdezted, az, hogy írok egy kör e-mailt 40 címnek, és ilyen szemtelenül, hogy akkor én vagyok. De ezzel azt akarom mondani, hogy a személyes telefon meg még mindig sokat számít. Uh-huh. Aztán az e-mailben meg a részleteket. Ez ilyen apró kis kérdés, vagyis dolog, ez az én véleményem, de lehet másképp is csinálni.
4: Mi lenne az üzenetetek azoknak a fiatal zenészeknek, akik most kezdik esetleg a pályájukat, akár jazz műfajban?
5: Vannak szép szakmák.
6: Mennyi szép szakma van, igen. Képzeld el, én sem mondok nevet, a műsoromban volt egy nagyon híres magyar jazz énekesnő. És aztán ugyanezt a kérdést feltettem neki, hogy hát mit üzensz a fiataloknak? Azt mondta, legyen mindig B-terv. Mondom, mi a B-terv? Legyen polgári foglalkozásuk. Na, ez mondjuk nagyon, nagyon súlyos dolog, vagy mit tudom én, vannak olyan zenészek, akik nem értenek már más, olyan családból jöttek, nehogy Isten, ahol a zene volt visszamenőleg pár száz éven keresztül, hát ők mit csináljanak? Úgyis van például, hogy most énekesnő volt vendég a Mazel Tovon, mert szokott jönni, meg eladó egy boltban, és hát nagyon frusztrálja ő ezt. Hát most nem tudom, hogy ez jó tanács, de ez csak így érdekességképpen, nem tudom.
5: Szerintem fontos az, hogy amit árulsz, kvázi hogy beszéltük, hogy kevés produkció van, hogy hozzanak létre sok produkciót, jó produkciókat, ne csak azon, hogy felmennek és játszanak egy mall blues-t, és nagyon jól megrázzák, hanem legyen egy felépített produkció. És szerintem mi is erre törekszünk a trióval. Most nem a Rectime-ról beszélek, mert az már egy készprodukció, 45 éve működő dolog, hanem a trióról, hogy ezért is van ez az Oscar Peterson, ez egy csomag, ugye, amit mi árulunk, tehát most, hogy így nagyon szakmázni akarunk, és ugye ezt ezért van például a social media, felteszünk egy perces, fél perces, másfél perces videókat, és nagyon sokan látják, és már ezáltal több meghívást is kaptunk. Uh-huh. Szóval, hogy kell tudni jól használni. Mert ugye nagyon sok kókler is felteszi a videókat. A TikTokon annyi rossz videó van, és ilyen semmi értelme. Leülnek egy tál tésztával, maguk elé teszik a videót, és esznek. Erről szól a videó.
6: Közben még itt beszéltetek, gondolkodtam azon, hogy mit üzennék a fiataloknak. Én azt üzenném a fiataloknak, hogyha szeretik ezt a csodálatos műfajt, a jazzről beszélek, akkor ne tegyenek le róla, és mindenféleképpen próbáljanak meg jazzzenészek lenni. Ennek ellenére, hogy a sok ilyen anomáliát, meg ilyen buktatót itt most fölhoztuk részben, de hát igen.
4: Én nekem az a véleményem erről, hogy a zenéről le lehet csúszni.
6: Most mit tudsz üzenni? Mit üzensz egy olyan fiatalnak, aki megszerette a jazzt, és van is érzék a zenéhez, füle van, jó keze, meg minden, és szereti. Most mit üzensz neki?
4: Tehát én a fiatal növendékeimnek azt mondom, akik mondjuk felvételi előtt állnak, akár középiskola előtt, vagy akár a zeneakadémia előtt, hogy szerintem a zenéről le lehet csúszni. Tehát ha az ember ezt nem csinálja fiatal korában, nem felvételizik mondjuk zeneművészeti szakgimnáziumba, akár jazz, akár klasszikus téren, vagy nem felvételizik a zeneakadémiára, akkor azok az idők már nem fognak visszajönni. Akár a jogi pályát elkezdhetem később is, akár zeneakadémia után. De a zeneakadémiát azt nem lehet 30 évesen már elkezdeni, illetve lehet, de nagyon ritkán látunk olyat, hogy aki később kezdi, azutána olyan magasságokig fog jutni, ahova esetleg
5: ez ritka.
6: Tehát ezzel azt akarod mondani, hogy ha nem jön be a zene, akkor még tud pályát választani mást, vagy valami ilyesmire gondoltál?
4: Valójában arra van később is lehetősége. Aha. De hogyha a zenét nem ragadja meg fiatal korában, akkor az már nem fog visszajönni az az év. Tehát a zenészeknek az a speciális pálya útja, hogy 5-6 évesen, esetleg lehet 7 évesen, és nyilván még az sem késő, de hogy nagyon-nagyon korán elkezdik a tanulmányaikat, és az általános iskolai korukat azzal töltik minden napjukat, néhány, akár egy-két órán keresztül, hogy zenével foglalkoznak, utána még többet. És egyébként szokták is mondani, hogy mondjuk egy zeneakadémiai felvételihez, legalábbis klasszikus szakon, nagyjából 10 000 órát kell elérni, hogy fel is vegyék azt a diákot. Mert ha nincs benne az a 10 000 óra abban megelőző 15 évben, akkor az nem fog neki összejönni. Tehát ezt az időt, ezt nem lehet megspórolni. Sajnos, tehát nekem ez a tapasztalatom, úgyhogy én, akiben látok egy kis tehetséget, én azoknak ezt javaslom. Illetve hát nyilván a szülőknek, mert hogyha a szülők felől nincsen egyfajta kitartás, hogy segítsék a diákokat, segítsék a gyereküket a tanulmányaiba, akkor egy diák az nagyon könnyen egyébként akár tévútra tévedhet. De mit tanácsolsz a növendékeidnek, Tivadar, hiszen a tanítás az nagyon nagy szerepet játszik a te életedben is.
5: Igen, bár én egy pici speciálisabb esetben vagyok, mert hát nem tudom, ez jó-e vagy rossz-e, de én inkább ilyen, szóval, hogy 25 gyerekem van, és ebből akik komolyan is gondolják a zenét, és szeretik, ők ilyen 5 gyerek. A többi nagyon szereti a zenét. Nagyon szeretnek zongorázni, de mondják, hogy ők nem akarnak zenészek lenni.
4: Ez jó.
6: Ezt én mindig mondom, hogy egy a zenét tanuló gyereknek, vagy akárkinek el kell tudnia dönteni, hogy akar-e művész lenni, vagy csak szereti a zenét, és ez nagyon fontos dolog. Hát nem kell, Dunát lehet lekeszteni jazzzongoristából.
4: De jobból nem.
6: Tehát az... Én nem mondtam. Én azt mondtam.
4: Igen.
6: Te visszatérve, te a pedagógus oldaláról tetted, vagy válaszoltál a saját a kérdésedre, hogy mit üzennénk a gyerekeknek. Én, mint művész, ugye most elvonatkoztatok, én nem tudok mást mondani. Hát valaki szereti meg, azt akar, csinálja. Aztán majd úgyis meglátja, hogy tudja-e ezt végig tudja vinni a pályát, lesz-e sikere, meg tud-e belőle élni. Ha meg tud valamivel kombinálni, valami polgárival, az meg a legszerencsésebb. Az ország legjobb hozzános egy olajcégnél dolgozik. Képzeld el. Én azt mondom, és ezt kimerem mondani, az előzőt, hogy az ország legjobb ebben a pillanatban. Nem?
5: Abszolút, de hát én meg még ugye a pedagógus pályám elején vagyok, úgyhogy még én mindent tanítok, mindent is beleadok, hogy mindenki szeresse azt, amit csinálsz, szóval, hogy nem volt még olyan növendékem, aki kifutott a kezemből, és mit tudom én, egy konzit is akár elkezdett. Mert volt két gyerek, aki már 8-ból elbalagott, de ők más felementek, de ugyanúgy ugye játszottunk Beethoven szonátákat, szóval fejlődtünk, meg szerették is, de mondták, hogy ők nem akarnak. Mm-hmm.
4: A legfontosabb ilyenkor a zene szeretetének az átadása. Persze. És akkor ebbe beletartozik az is, hogy játszunk egy kis jazzt, játszunk egy kis klasszikust is. Egyébként én is szoktam jazz tanítani a növendékeimnek. Tehát lehet, hogy nem pont olyan formában, mint te, hanem mondjuk vannak olyan kortárs zeneszerzők, akiknek vannak olyan jazzes húzású darabjaik, amik nagyon izgalmasak lehetnek egy gyerek számára is. Meg kell ismertetni őket ezekkel a műfajokkal, stílusokkal is, hogy legyen egyfajta képük. Nem feltétlenül csak Bachról, Mozartról és Beethovenről esik szó ezeken az órákon, hanem igazából a zenéről általában.
6: Én irigyle benneteket, pedagógusokat, zenetanárokat, mert az egy olyan nagy felelősség, és annyira fontos, mert képzeld el, jön 25 gyerek, és mindegyikkel ugyanúgy kell foglalkozni, még ha az nem is olyan tehetséges, gondolom, és én téged ismerlek, és most már téged ismer az ember, talán ennyi beszélgetés után megismeri a másikat, hogy biztos lelkesen, és ugyanúgy oda teszitek magatokat, mert ez nagyon fontos. Ez a zenei nevelés nem csak zenére nevel, hanem a lelket nem egy kis kultúrát is ad, egy kis jó érzést a gyerekeknek, egy kis nevelő szándéka is van, nem a dolognak, azzal, ahogy tanítasz meg minden. Szóval borzalmas felelősség. Én nem örülnék, ha az én gyerekemet diszkriminálnák amiatt, mert esetleg tehetségtelenebb, hanem azt ugyanúgy oda kell tenni, és megpróbálni a vagy nem így van?
5: Dehogy nem.
4: Teljes mértékben. Igen.
6: És ez akkor olyan tiszteletre méltó dolog, hogy ennyi, nem tudom hány növednéked van, de a ti valahogy 25, hát figyelj, azt hát én minden nap tanítom.
5: Persze. Igen.
4: És azt hiszem, hogy felelősség is, de hogy kötelességünk is valahogy, hogy a kulturális hagyományainkat, örökségünket átadjuk a következő generációnak.
6: Hát a felelősség meg a kötelesség talán kéz a kézbe jár egy kicsit,
4: igen,
6: nem?
4: Igen, pontosan. Tehát valahol ez is hozzátartozik a munkánkhoz. És akkor ami a célja ennek az egésznek, hogy ezek a gyerekek, akik kikerülnek majd a kezünkből, ezek elmenjenek olyan koncertekre, mint a Vargati Vadar Trió, és a Budapest Ragtime-bennek a különböző
6: vagy a
4: előadásai.
6: Vagy a ment, ha bár egy kicsit speciális a közönség, ugye?
5: Hát van, hogy beesnek az utcáról is, úgyhogy bárkit fogadunk.
6: Szívesen látnak. Igen. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes téma, és jó, hogy beszélgettünk erről, mert nincs, nem tudom az igazság, az aranycsinálásnak a titkát megmondani, hogy ezek a kérdések, amiket felvetettünk, hogy mik a jó válaszok rá. Vannak, elképzelni, mindenki másképp mondja, meg másképp gondol erről, de szerintem így ennyi év tapasztalat után talán ezek így ülhetnek, amit itt átrágtuk magunkat.
4: Hogyha valaki ezek után érdeklődik a Vargati Vadar Trió iránt, hiszen ez volt az eredeti témánk, hogy megjelent az új lemezetek, a Sunrise Nocturne,
5: igen.
4: Címmel.
5: Igen.
4: Keressenek rá mindenféleképpen, akár az interneten, vagy akár menjenek el akkor a koncertetekre, de hol lehet benneteket hallani legközelebb?
6: Hát van ez az étterem, a Mazel Tov, ahol havonta 4-5-ször játszunk esténként is, meg van, amikor ebéd időben is. Ezt megtalálják a Mazel Tovnak a honlapján. A következő koncertünk az Sopronban lesz, 6-án, az önálló, aztán megyünk Székelyudva. Neked kéne ezt elmondani.
5: Ez jobban tudom. Megmondom őszintén, egyébként a Feri barátom és bőgősöm is, de menedzseremnek is érzem, mert ő hozza a bulik nagy részét, úgyhogy...
6: Úgy Székelyudva helyre megyünk, és oda két vendéggel, a Gyálfás Pistivel Istvánnal, meg a világ legjobb pozanosával. Most már az lett Csapó Krisztián, az univerzum legjobb pozanosával. Aztán lesznek fellépéseink, nem tudom még, ezek a közeljövőben az Oscar Peterson est, az ezek, segítsé már, mi van még, úgy közel. Kíséljük a művésznőt, a Szulák Andreát kétszer ebben az évben, és akkor vannak Ragtime koncertek, hát megtalálnak mindent a Facebookon, a Tivadar az gyakori vendég a Facebookon.
5: Mindent.
4: Téged kell keresni, akkor Tivadar.
5: Igen.
6: Meg a Ragtime bednek is van oldala, meg nekem is van.
5: Igen, nekem ugye a Csapó Krisztánnal van egy duó formációnk is, amivel jövő héten egyébként szombaton megyünk ki Prágába duózni.
6: Jazz Szövetség rendezvény.
5: Igen.
6: Magyar.
5: A Kelemen Angelikával is van egyébként egy duóm, ő vele van egy étterem ott a parlament előtt, az Elisé étterem, ott szoktunk havonta egyszer-kétszer koncertezni. Úgyhogy leginkább ilyen kis
6: készülünk nagy dolgokra is, nagyobb koncertre a Varga Tivadar Trióval és Ragtime-mal, de majd bejövünk ide még egyszer, hogyha meghívsz is.
4: Természetesen.
6: És beszámolunk róla.
4: Természetesen. Nekünk ez azt hiszem, hogy valahol kötelességünk is, hogy ezekről az eseményekről beszámoljunk.
6: Már média személyiségként mondod igen, ezt? Igen.
4: Hiszen ha bár csak rétegzenék, a jazz is, a klasszikus, de azért én azt gondolom, hogy nagyon fontos értéket képviselnek, és nekünk az a dolgunk, hogy értéket is képviseljünk. Tehát egy kulturális műsorban ez az elsődleges. Úgyhogy ez az, amit én fontosnak tartok, és a másik természetesen a fiatalok támogatása. Bár lehet, hogy Tivadar már nem a tizenéves korosztály közé tartozik, de azért még mindig...
6: Hát azért játszik velünk, mert itt fiatalnak készül.
5: Egyébként igen.
4: Úgyhogy...
6: Hát különben akkor... egyet még, ha megengedsz, el szeretnénk mondani, egy ismert rádiós riporter, nem mondom a nevét, mondta nekem, azt mondja, Feri, ne azt mondd, hogy rétegzene ilyen pejoratív, hanem azt így mond, hogy az igen, és egy rétegnek az rétegzene, tehát pozitívan, aha, optimistán így kell mondani, és akkor nem tudom, mi a jó benne, de van benne valami.
4: Szóval magáról a rétegzenéről van szó, hiszen idáig nem
6: igen,
4: mindenki,
6: mert nem
4: jut
6: mindenki
4: el.
6: Nem jut el, meg nem mindenki tudja csinálni, meg és így
4: igen,
6: tovább.
4: Nem mindenki érti. Tehát.
6: De jó a felvetés, de, nem?
4: Igen. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és beszélgettünk az új lemezetekről, a Varga Tivadar Trióról, a Budapest Ragtime Bandről, és hát a Shabbat Zong Klezmer Bandről, valamint a Jazz Szövetségről is sokat megtudtunk azért a mai este folyamán, és hát akkor várunk vissza benneteket legközelebb is. Köszönöm szépen.
5: Jövünk, köszönjük a
6: meghívást. Köszönjük a meghívást.
4: Mai vendégeim ismét a Cifra György díjas Varga Tivadar jazz zongora művész tanár, és Gajer Ferenc jazz nagybőgő művész, a Magyar Jazz Szövetség elnöke voltak, akikkel az interjú második részében beszélgettünk a Cifra György díjról, a mesterséges intelligenciáról és a jazzzene jövőjéről. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt, tartsanak velünk holnap este is. A viszonthallásra!
1: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
0: Ez a Roma Szalon.
1: A 100.3 Rádió Díjban. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk neked. Itt a 100.3 Rádiódik süsfelnap. Mindig napra kész. Hétköznaponta 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked. A 100.3 Rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat. A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigány ételek és a hagyományaik. A cigány gasztronómia a roma kultúra egyik legfontosabb és legkülönlegesebb része. Az ételek nem csupán a mindennapi táplálkozást szolgálják, hanem szorosan kapcsolódnak a családi élethez, a közösségi összetartozáshoz és a hagyományok továbbadásához. A roma emberek évszázadokon keresztül sok országban éltek, így konyhájukra különböző népek ízei és szokásai is hatással voltak. Ennek ellenére a cigány ételek megőrizték sajátos jellegüket. Laktatóak, ízletesek, egyszerű alapanyagokból készülnek, és gyakran nagyobb társaság számára főzik őket. A cigány ételek története jól tükrözi a roma emberek életmódját és alkalmazkodó képességét. Sok hagyományos fogás abból alakul ki, hogy a családok mindig abból készítettek ételt, ami éppen rendelkezésre állt. Ezért a roma konyhát a leleményesség, a takarékosság és a kreativitás is jellemzi. Miért ilyenek a cigány ételek? A cigány ételek kialakulását elsősorban a történelem és az életkörülmények befolyásolták. Sok roma család hosszú időn keresztül vándorló életmódot folytatott, ezért olyan fogásokat készítettek, amelyek kevés eszközt igényeltek, gyorsan elkészültek, mégis táplálóak voltak. A bográcsban főzött ételek ezért különösen népszerűvé váltak, hiszen szabad tűzön is elkészíthetők voltak. A roma családok számára mindig fontos volt, hogy egyetlen alapanyag se vesszen kárba. Amit felhasználhattak, azt felhasználták, zöldségeket, burgonyát, tésztát, különféle húsokat és belsőségeket is. Ezekből olyan ételek születtek, amelyek egyszerre voltak gazdaságosak és ízletesek. A cigánykonyha másik fontos jellemzője a gazdag fűszerezés. A paprika, a fokhagyma, a vöröshagyma, a bors és egyéb fűszerek intenzív ízt adnak az ételeknek. A fűszerezés nem csak az ízeket gazdagítja, hanem sok esetben a tartósításban és az ételek élvezeti értékének növelésében is szerepet játszott. A legismertebb cigány ételek. A legismertebb cigány fogások közé tartozik a cigány pecsenye. Ez a fokhagymával ízesített sült sertés hús, amelyet gyakran sült szalonnával és burgonyával tálalnak. Egyszerű, bár mégis rendkívül ízletes étel, amely sok családi összejövetelen is az asztalra kerül. Nagyon kedvelt a bográcsgulyás és a különféle pörköltek. Ezeket gyakran nagy adagban készítik, hogy minden családtagnak és vendégnek jusson belőle. A bográcsban főzésnek közösségépítő szerepe is van, hiszen a családtagok együtt készítik az ételt, közben pedig beszélgetnek, énekelnek és együtt töltik az időt. Egyes közösségekben hagyományos étel a káposztás.